0: szembe kellett néznie a felé áradó rasszizmussal. Gyermekként nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy a társaim, barátaim időnként kigúnyoltak a származásom miatt. Különösképpen ez volt meglepő, hogy tudtam, őszintén szeretnek engem, mégis kaptam pár kemény megjegyzést. Egyszerűen azért, mert hallották a szüleiktől, és úgy gondolták, hogy rendjén van, ha kigúnyolnak. Szóval igen, tisztában vagyok vele, hogy a cigány kifejezés sok éven át szitokszóként volt jelen a társadalomban, mondta a roma előadó, aki szerint ezeknek az időknek már vége. Azt tapasztalom, hogy a hazai roma előadók egytől egyig nagyon sokat tettek azért, hogy megváltozzon a megítélésünk. Ma már senki sem használja szitokszóként a cigány kifejezést, és ez nem csupán üdvös, de előremutató is. Én úgy tapasztalom, hogy a roma társadalom tagjai számára kinyílt a világ, és ma már merhetünk nagyot álmodni, hiszen minden elérhető számunkra, ami a többségi társadalom tagjai számára is. Erről szól a Gyertek cigányok című dal is, mondta el Herceg Dávid.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 20-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Szénia, operaének művész a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és szakmai sikereiről, valamint még számtalan érdekes témáról. Tartsanak velünk ma is a Roma Szalon című kulturális műsorban. Sokfelé jártál már a világban és sok helyen énekeltél. Melyik volt az, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
4: Talán most a legfrissebbet mondanám. Karácsonyi oratóriumot énekelhettem Németországban, Hágenban, és azért volt nagyon-nagyon jó, mert egy olyan volt a zenészeknek a, hát, hogy mondjam ezt, tehát hogy teljesen más volt, mint Magyarországon a hozzáállás.
3: A zenéhez?
4: A zenéhez való hozzáállás. Igen, a zenéhez való. Tehát jobban tisztelték a próbákat. Ez nagyon furcsa dolog, de ezt el kell mondanom. Ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen olyan profizmus volt, pedig ez egy egyszerű, tulajdonképpen lehet azt mondani, egy kis színház volt. Olyan profizmus volt, amit itthon, hát nem azt mondom, hogy nem tapasztalok, de kevesebbszer. Tehát olyan fegyelem volt, hogy azt azért el kéne sajátítani többnek.
3: Tehát ez a német mentalitás.
4: Ez a német mentalitás, és ez nekem nagyon... Igen.
3: Persze pontosan mennek a vonatok is, hát mostanában azért hallunk rémhíreket, de azért alapvetően ez jellemző rá. Míg itthon azért egy kicsit másként
4: lazább, ha lehet azt mondani. Igen, de ez nagyon fontos, hogy a próbák úgy zajlanak, hogy mindenki van dolgozva, tehát nem úgy mész oda a pódiumra, hogy olyan esetleges, vagy na... Szóval mindenki van dolgozva, mindenre hagynak időt, tehát amiért ilyen precizitás van, te is azt érzed, hogy fölkészült vagy, és volt veled foglalkozva, tehát hogy élmény lesz az egész, utólag is, tehát így visszanézve.
3: És a minősége is azért más volt a végeredménynek?
4: Igen. És nagyon díjazzák a németek, hogyha valami tetszik. Tehát, hogy itt most nagyon tetszett neki a mi előadásunk, és hát állótapsos volt. És hát azért ezt így lehet nézni, hogy milyen, mert van állótapsos és tapsos között is különbség. Tehát, hogy ez egy őszinte állótapsos koncert vég volt, úgyhogy
3: nagyon más a német közönség és a magyar közönség, vagy akár Szlovákiában, a felvidéken?

0: Hát ugye karácsonyi oratóriumot adtuk elő. Ezt most lehet azt mondani, hogy nekik ez olyan, mint nálunk a bankban. Hogy nagyon figyeltek, és nyilván nekünk nagy volt a súly, mert hogy ugye német nyelven kellett énekelni, és hát külön nagyon átrágta elünk a karmester a szöveget, hogy hogy ejted, és hogy itt most hogy kell frazálni, stb. Szóval, hogy nagyon érdekes volt azért így külföldön. Tehát amit ők ott beszélnek, ugye, azon a nyelven kellett énekelni magyarként.
1: Uh-huh. De ez is egy érdekes dolog, mert az ember mondjuk tegyük fel, hogy beszél németül. De hát annak is annyiféle dialektusa van, hogy mindegy, hogy most Felső-Ausztriában, vagy Köln környékén énekelsz.
0: Igen, így van.
1: Tehát és akkor mindig meg kell tanulni a sajátos nyelvezetet,
0: így
1: kiejtést,
0: van,
1: és ehhez kell igazodni.
0: Az énekelt német nyelv, vagy külföldi nyelv, az megint más. Tehát énekelni mondjuk németül másképp kell, mint ha beszélnél. Ugye a hangzókat másképp ejtett ki, hogy ugye ne zárodjon be a torka. Ezekről még egy-két órát tudnék neked itt beszélni egyébként ilyen érdekes dolgokról. Hát az énekesek tudják, hogy ez hogy van. Tehát, hogy ezt is el kell sajátítani.
1: Melyek voltak eddigi legnagyobb szerepeid, amire a legbüszkébb vagy?
0: Hát tulajdonképpen a nagy szerepeimre még várok, még dolgozom rajtuk, hogy azok létrejöjjenek, de nagyon büszke vagyok például arra, hogy 18 évesen elénekeltem Mozart Varázsfoglalójából Pamina szerepét, mert azért az már egy nagyobb falat egy 18 évesnek, mert akkor ugye még csak a BA diplomámat végeztem éppen, és az még azért is nagyon fontos volt, mert ugye első színházi szerepem volt, tehát belekóstolhattam a színházi létbe, hogy mi az, hogy 9-re vagy 10-re megyek, és akkor megcsinálják a hajadat, kosztüm van, stb. Tehát, hogy létezni a színpadon milyen érzés, mert hogy addig nem énekeltem még szerepet színpadon. Tehát azért mondom ezt az elsőt, mert ez egy nagyon nagy löket volt. És hát nyilván meg még azért is volt ez nagy dolog, mert én ugye utána mentem vissza az óráimra. Tehát, hogy nekem ugye meg kellett tanulni, mi az, hogy nem 10-re megyek, hanem mit tudom én, hogyha 10-kor énekelek, akkor 7-kor vagy 6-kor fölkelek, hogy bemelegedjen a torkom, bebeszélem magamat, a beéneklés, tehát nem úgy esek be a színpadra, hát ezeket is ugye ki kell tapasztalni, hogy ezek hogy vannak, hogy neked mi az az idő, amíg te beéneklődsz, és hogy mondjuk fenékigőrő hosszú hajam volt, azt mennyi ideig csinálják meg, tehát ez a rutin része, de amúgy nagyon fontos, hogy ezeket megtanuld, és én ott 18 éves koromban egy kicsit belekóstolattam ebbe, és azért Mozartot énekelni nem egyszerű.
1: És mi volt a legkedvesebb szereped, amire szívesen emlékszel vissza?
0: Hát inkább azt mondanám, hogy nem is szerep, hanem hát még az nem szerepem, mert még nem énekeltem el az egészet színpadon, de egy nagyon nehéz áriát énekeltem a diplomámon, és azzal már ugye nyertem díjat is, az a Verdi Traviátából a Violetta nagy ária, úgyhogy azt mondanám, mint álomszerepnek, inkább így mondanám, és már mint elénekelt ária színpadon.
1: A COVID milyen hatással volt a szakmai életutadra?
0: Hát nekem nagy hatással volt a COVID a szakmai életutamra, ugyanis akkor kaptam az első lényeges meg szerepemet az operába. Wagner Parsifalból énekelhettem volna a Viráglány, az egyik Viráglány szerepét. Csak az történt, hogy a Covid lezárások miatt ugye, tehát bezárt a színház, és én nem énekeltem, tehát hogy a próbák megszakadtak, és nem énekelhettem el. Majd a másik évben megint megkaptam, és a premier napjára született az én kislányom. Tehát nagyon csavaros az én történetem.
1: És erről beszéltünk már egyébként, hogy már 3 éves a gyermeked.
0: Igen.
1: És azért lassan szeretnél nyilván visszatérni a színpad világába. Igen. És már ezért nyilván erőfeszítéseket is teszel.
0: Igen.
1: Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
0: Hát nagyon szeretnék előénekelni több operaházba is, hogy, uh-huh. hogy ugye szerepet kapjak. És hát olyan erőfeszítések vannak ilyenkor, hogy szülés után, most így visszatérve a gyerekhez, szülés után ugye a hangod teljesen másképp funkcionál. És hát meg kell tanulni újra kezelni. Ebben nekem egy nagyon jó segítségem van, ugyanis Sümegi Eszter Kossuth Díjas opera énekesnő most a tanárom, akivel újra elkezdtük trenírozni a hangomat, és hát szerepeket tanulni. És így szeretnék én majd újra helyre rázódni, ha azt lehet mondani, és hát felvételizni tulajdonképpen az operaházba, hogy újra szerephez juthassak. És hát Miklós Erikával is kapcsolatban vagyok, ugyanis egy évvel ezelőtt meghívott a Quintessencia mesteriskolájába, ahol tőle is tanulhatok, és azért nagyon fontos az életemben, mert ugye ott rendezővel is dolgozhatok, tehát ugyanaz a szituáció, mint ugye szülés előtt, tehát egy kicsit újra visszaszokni a színpadhoz. Című fejezet van, és Novák Péterrel dolgozhatunk. Meg hát dramaturg is, tehát hogy egy kis színház, egy kis társulat jött létre az Erikánál, és hát Harazdi Miklós a korepetítor, így teljes szerepeket énekelhetek át vele, úgyhogy ez nekem a tanulmányaimhoz ez most így nagyon sokat hozzátesz.
1: Milyen álomszerepeid vannak, amire úgy vágysz igazán a szíved mélyén?
0: Na hát az van. Úgyhogy hát az álomszerepeim közé tartozik Puccini Pillangó kisasszonya, ugye Csocsosszán szerepe, Verdi Traviátából ugye a Violetta, akkor hát Mozart szerepek is vannak, amiket így nagyon szeretnék elénekelni, elsősorban mondanám a Figaro házasságából Grófnét, úgyhogy ezek a lírai szerepek állnak hozzám közel.
1: Mit jelent számodra az opera műfaj?
0: Én az opera énekléssel és az opera műfajával abszolút tudom magamat kifejezni, tehát egy önkifejezés. Ugye, mert ott nem csak az van, hogy eléneklek valamit, hanem akció van. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy a színpadon akció legyen, tehát történés legyen. Hogy én játszak, mint színész. Tehát, hogy érdekes, hogy nálam ez a kettő nagyon összekapcsolódik. Tehát, hogy a színészet és az éneklés. Ezért jó, hogy létezik az opera.
1: Tehát aki szereti a színészetet, és szeret énekelni, az az opera műfajában tudja megtalálni.
0: Hát most is sarkítva,
1: magát.
0: De amúgy igen.
1: Igen, világos. Hogy állsz más műfajokhoz? Akár a nótához, a popzenéhez?
0: Igen, most van egy ilyen vágyam, meg felelősségemnek is érzem, hogy nótát is énekeljek, tehát magyar nótát, mert nagyon kellenek a műfajba az igazi énekesek, tehát akik, mint akik régen voltak, hogy nem csak úgy énekelem el, mint egy lakodalomban, amikor már ugye vége van az egésznek, és na szóval érted, hanem professzionálisan állni a műfajhoz, ez nagyon hiány most. És én abszolút úgy tekintek a nóta éneklésre, és hát a muzsikus cigányok nyaggatnak is, hogyha ilyen hangod van, és így énekelsz nótát, akkor igenis kötelességed van jobban belemélyedni, és hát mondjuk irányba a tévé, vagy ilyen hasonlókat mondanak, de hogy kiművelni ezt a szakmát, mert hogy lehet ez is egy szakma, nem csak az opera éneklés.
1: Egészen másfajta hangszín szükséges az operába és egy nótához.
0: Meglepő, mert közel áll. Tehát, hogyha, hogy ugye egy jó hegedű művésznek is el kell tudnia játszani egy nótát, mert hogy mondjam ezt neked? Azért, ha jól el akarod énekelni a nótát, ahhoz nem csak ízesen kell énekelni, hanem tehát, hogy úgy vannak megírva, hogy professzionális tudás kell hozzá. Tehát, hogyha mit tudom én meghallgatod mondjuk a Barabás Sárit, ő ugye operett és operaénekes is volt, na ő igazán el tudja énekelni azokat a magasságokat is, meg azokat az íveket is, meg zeneileg is olyat tud hozzátenni, hogy azt mondod, hogy na igen, hogy ilyen is tud lenni a nóta. Uh-huh. Úgyhogy annyi, hogy nyilván nem úgy énekelsz, nem olyan volumennel énekelsz, mint egy, mit tudom én, egy Puccini zenekart. Át bár a cigányok, tapasztalataim alapján a cigányok tudnak úgy játszani, hogy azt érzed, hogy egy igazi szimfonikus zenekar áll mögötted.
1: És más műfajok, esetleg a jazz, vagy a populárisabb műfajokkal mi a kapcsolat?
0: Érdekes, hogy ez annyira már nem vonz. Aha. Tehát így kezdtem, hogy én ugye jazz standardeket énekeltem otthon, meg improvizáltam, meg mindenfélét csináltam, és ugye bálokba is énekeltem, tehát ott nem operát énekeltem, nyilván meg még kislány is voltam. De most már ez annyira nem vonz. Tehát én nem ebbe élném ki magam. Inkább, hogyha könnyedebb műfajt mondunk, akkor a nóta az mégiscsak közel áll az operához, és így tudnám az egészet kötni.
1: Beszéltél itt a felelősségvállalásról. Térjünk rá egy picit például arra, hogy te a Roma Szakkollégiumban is aktív tag voltál.
0: Hát a Roma Szakkollégiumnak nagyon sokat köszönhetek, és most olyan lehetséges, hogy ilyen nyersen fogok fogalmazni, vagy nekem a Roma Szakkollégium, amellett, hogy ugye megélettem a romaságomat, tehát ez nagyon fontos, hogy ugye felvidékiként fölkerülsz Budapestre. Tehát eleve az, hogy ugye egy nagyvárosba kerültem. Ismeretlen minden. Ráadásul zeneakadémiára kerültem. Az megint egy plusz dolog volt nekem. Úgy fogalmazok, hogy tulajdonképpen engem az Roma Szakkollégium tartott életben, mert hogy az én szüleim a felsőoktatási tanulmányaimat már nem tudták finanszírozni. És én tudtam, hogy én csak úgy tudok majd zeneakadémista lenni, hogyha nekem a Roma Szakkollégium segít. Hiszen a Roma Szakkollégium nem csak abban segít, hogy a romaságodat éld meg, hanem komoly ösztöndíjakat ad. Tehát azért ez nagyon fontos dolog. Amit nem csak úgy kapunk, hogy elutalják, hanem azért tenni is kell. Hát, hogy tanulmányi átlag alapján, meg rész, tehát felelősségvállalás a többi alapján kapjuk. Úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon fontos állomás volt az életemben. Tehát, hogy tulajdonképpen életbe tartott. Uh-huh. Itt Budapesten.
1: Mit gondolsz, mi a célkitűzése a Roma Szakkollégiumnak? Azon kívül, hogy ösztöndíjjal segítik esetleg a tehetséges diákokat?
0: Hát a roma értelmiség bővítése, vagy hogy mondjam, vagy megtartása, vagy kinevelése inkább. Úgyhogy ebben nagyon nagy részt vállalnak az ottani tanárok.
1: És nyilván akkor itt van egy olyan fajta közösség, egy olyan csoport, aki megismeri egymást, tudják egymást segíteni, tehát már megmarad az a fajta barátság közöttük az életük hátralévő részében, ami esetleg előre tudja vinni az ő szakmai útjukat is. Gondolom.
0: Abszolút, igen.
1: Hát szereztél ilyen barátokat a Roma Szakkollégiumban?
0: Hát eleve én így kerültem a Roma Szakkollégiumba, mert hogy Farkas Andrást említeném, aki szintén operaénekes, és mi már előbb ismertük egymást, mint énekesek, és hogy milyen érdekes, hogy a romák itt tudják egymást segíteni, hogy ő tudta, hogy nekem ez nagy segítség lenne, hogyha a Roma Szakkollégiumba bekerülnék. Mert hogy a közösség is ugye mennyire fölemelés segít, meg hát tudta, hogy nekem ez fontos, mert másképp nem tudnék megélni Budapesten. Uh-huh. Úgyhogy én, és ő a mai napig egyébként a barátomnak is mondhatom, és egyébként Hagenben pont ő énekelt a tenor szólót a Bach karácsonyi oratóriumból, szóval, és egyébként a Miklós Erikánál is, tehát tulajdonképpen osztálytársak vagyunk, ha azt mondhatnám, tehát hogy ugyanazon a kurzuson veszünk részt.
1: Milyen a kapcsolatod a tanítással? Gondolkodsz esetleg abban, hogy fiatalokat mentorálsz, tanítasz a későbbiek folyamán?
0: 2018-ban megkaptam egyébként szintén a Zeneakadémián a tanári diplomámat, és rögtön azután én el is kezdtem tanítani, méghozzá Párkányba, Felvidéken, és hát másfél évig tanítottam, és imádtam, csak az van, hogy nálam még az a szituáció áll fönt, hogy a koncertezés és a színpadi lét az még most egy kicsit előtérbe van. Hát nekem az fontosabb, hogy én a színpadon legyek, mint hogy csak tanítsak. És valahogy én azt veszem észre, hogy nagyon nehéz a kettőt csinálni együtt. Tehát azért úgy tanítani, lelkiismeretesen tanítani, hogy koncertező művész szeretnél lenni, úgy azért nagyon nehéz, ha lelkiismeretesen akarod csinálni. Úgyhogy nekem ez a kettő az már akkor nem tudott élni együtt, hiszen én akkor kaptam az első szerepemet az operában, meg meghallgatásaim voltak, és nem tudtam mindig részt venni az órákon, és én akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most a tanítást így befejezem, és akkor a színpadra koncentrálok. És természetesen utána született meg a kislányom, úgyhogy ember tervez, Isten végez.
1: Ha itt lenne egy fiatal, aki hasonló álmokkal szeretne neki indulni az életnek, mint te is, és énekes szeretne lenni, mit tanácsolnál neki?
0: Mit tanácsolnék? Hát, hogy szerezzen nagyon szerteágazó tudást, és hát, hogy a lehetőségeket keresse. És azt nem csak tanárban mondom, hanem nagy érdemes karmesterekkel dolgozni, vagy jobba lenni rendezőkkel, hogyha már operaénekes szeretne lenni, hiszen a rendezők és a rendezők korát érjük, tehát hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy te hogy tudsz érvényesülni, tehát mik azok az előnyök, tehát miben tudsz előnyös lenni, hogy nagyon fontos az, hogy mozogsz a színpadon, nem csak az, hogy ki tudod-e vágni a magas szét, vagy na most egyszerű dolgokat mondok, hogy nagyon törekedjen erre, és arra, hogy nyelveket tanuljon, hogy a világba tudjon létezni, ne csak Magyarországon.
1: Meghatározó szerepként, illetve élményként említetted Bach karácsonyi oratóriumát. Milyen kapcsolatod van a vallással? Szerinted mennyire fontos a vallásosság egy énekes, egy művész számára, vagy hát a transzcendentális erőkkel, Istennel való kapcsolat?
0: Szerintem rendkívül fontos. Rendkívül fontos. Tehát nekem ez...
1: Bachot én azt gondolom, hogy nem is lehet előadni.
0: Így van, de mint említettem, nekem már van egy előzménye ezeknek, hogy ugye én kisgyerekként Bachot hallgattam, tehát hogy, vagy hogy mondjam, egy előnyöm van ha azt lehet mondani, a többi énekessel szemben, mert hogy én ezen is nőttem föl, nem csak a nótán nőttem föl és a klasszikus zenén, hanem még azon belül ugye a szakralitást is érzem, hogy hol van a szakralitásnak a helye, meg hát, hogy vallásos családból származom. Tehát, hogy nálunk nagyon fontos volt az, hogy ugye minden vasár, tehát katolikus vagyok, és hogy minden vasárnap járjunk szentmisére, már csak azért is, mert hogy az én édesanyám volt a kántornak az édesanyja, tehát hogy azért ez nálunk ez vasárnapi ebéd előtt ez természetes volt, úgyhogy hogy részt veszünk a misén, és ugye az ünnepekkor is. Ez belénk ivódott, ezt nem tudom másképp elmondani.
1: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az öt album, az az öt bakelit CD, amit mindenféleképpen magaddal vinnél?
0: CD? Hát akkor inkább nevet mondanék, akit nagyon szívesen hallgatnék, mint CD-n. Maria Callas összes felvételét, mert ő nekem etalon.
1: Van tőle kedvenced?
0: természetesen. De, na hát, például a traviátája, az nagyon, nagyon az enyémnek gondolom. Akkor a Casta Diva, ugye a Norma szerepe.
1: Nekem is ez Berlini, egyik kedvencem.
0: A Casta Diva, igen, hát igen. Az esküvős zeném is az volt a férjemmel, a Casta Divát tettük be, igen. Úgyhogy ez.
1: Berlini Norma című operájából.
0: Berlini Norma, igen. Igen, mit mondjak? Megfogtál.
1: Igen, ez nem mindig könnyű kérdés, viszont nagyon nem. Sokat elárul a személyiségedről.
0: Mert annyira sok. Igen. Tehát nincsen olyan, hogy én úristen, én ezt imádom, és csak ezt hallgatom, hanem nagyon szerteágazó, igen.
1: De egy zenésznek egyébként kell is, hogy szerteágazó legyen, igen. Az ismerete, az érdeklődése. Viszont mindig vannak olyan felvételek, amik nagy hatást gyakorolnak rá.
0: Igen.
1: Olyan élmények, amikor meghallottam mondjuk, én emlékszem, Cifra Györgytől mondjuk a 6. rapszódiát.
0: Igen.
1: Hát ez olyan bődületes élmény volt, hogy napokig nem akartam leülni a zongorához.
0: Igen.
1: tehát, hogy vannak ilyen felvételek, amik
0: abszolút.
1: Egyszerűen...
0: Nekem például ilyen volt Cecilia Bartoli egyik CD-je. Az valami elképesztő volt. Pedig nagyon sokan támadják az ő éneklési stílusát, de hát az elképesztő, hogy ő milyen muzsikus. Kevés olyan énekes van. Tehát őre azt lehet mondani, hogy muzsikus.
1: Miért? Mitől más?
0: Hát egyszerűen annyira tudja, hogy mit akar énekelni. Tehát, hogy nem csak a világba énekel, hanem szerintem ő tudja, hogy mit miért énekel. És az íveket is valahogy úgy tudja előadni, hogy az úgy belédivódik. Akkor Rakmanyi Rob harmadik zongora versenye.
1: Köszönöm szépen, ez szívmelengető volt számomra. Nekem is az egyik kedvencem. Igen.
0: Igen.
1: Egyébként én a másodikat játszottam a diplomámon, tehát
0: igen?
1: Valahogy nehéz választani egyébként a kettő közül. A második az általában népszerűbb. A harmadiknak sokkal mélyebb mondani valója van.
0: Igen. Na és akkor még kedvezzünk a férjemnek is. Mendelssohn hegedű versenyt imádom.
1: Mert ugye a férjedről még nem beszéltünk,
0: igen,
1: ő hegedű művész.
0: Igen, ő hegedű művész, Homoki Gábor. Igen. De ez már előtte is megvolt ez a kedvenc, úgyhogy nem csak neki kedvezünk. Na akkor mondanék egy Mozart varázsfúvalát, ahol Lucia Pop énekelt, ő volt a Pamina. De ilyesmit még nagyon sokat tudnék mondani. Igen. Tehát tényleg az, hogy annyira sok minden meghatározó.
1: Nyilván időszaktól is függ, hogy meg milyen kedve van az
0: igen.
1: embernek. Tehát ha ide jön egy kisgyermek, és azt mondja, hogy ő szeretne operát hallgatni, mit ajánlanál neki elsőként? Mit hallgasson?
0: Nagyon érdekes, hogy a varázsfúvolát mondanám, mert hogy ugye ott az nem is teljes opera, tehát ez daljáték. És ott vannak olyan elemek, amiket esetleg ő is megért, a jó és a rossznak az ellentétje, tehát vagyis hogy a különbségeket még ő is tudja, tehát hogy megvannak a személyek, ugye az éj királynő, az be van sorolva, ugye, hogy ő a rossz anyuka. És a kis hercegnő, ugye a Pamina, és rátalál majd a herceg, ugye így lehet elmondani, a Tamino, úgyhogy abszolút ezt tudnám ajánlani, de hogyha azt mondod, hogy mit ajánlanék mondjuk egy felnőttnek, nem kisgyereknek, ami befogadható és gyönyörű, emészhető, akkor Puccini zenéjét mondanám.
1: Akár a Pillangó kisasszony például, vagy bármelyik?
0: Igen, igen, hát a bohém életet mondjuk igen.
1: Sokat lehet hallani ilyen crossover jellegű feldolgozásokat, amik opera áriák mondjuk valamiféle könnyedebb műfajba csomagolva. Mi a véleményed ezekről?
0: Hát, hogyha jó, akkor én azt elfogadom. Tehát, hogy meghallgatom, de én érdekes, hogy én az operával ezt nem csinálnám. Uh-huh. Valahogy nekem inkább akkor úgy vegyíteni, hogy a hangszeres része legyen könnyedebb, és én pedig maradok, mint opera énekes. Mm-hmm. Tehát, hogy ilyen így csomagolni. Így el tudom képzelni, de azt, hogy én ott ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen musicales hangon szinte elkezdjek énekelni, ezt nem tudom elképzelni.
1: Mm-hmm. Nekem régi kedvencem volt egyébként Filippa Giordano.
0: Aki... Őt akartam mondani. Imádom. Például a Casta Diváját.
1: Igen, így van.
0: De ő látod, ő ízlésesen csinálta. De magamról nem tudom elképzelni. Uh-huh. De ahogy ő azt csinálta, az nagyon jó.
1: Tehát nagyon érdekes szerintem megismertetni azokkal az emberekkel az operát, akár ezen keresztül, akik előtte nem hallottak ilyesmit. Igen. Hiszen akkor megismerkednek ezekkel a csodaszép áriákkal, de egy kicsit könnyedebb műfajba csomagolva.
0: Igen.
1: És lehet, hogy ez segít, ez elősegíti azt, hogy felkelti az érdeklődését, és utána szívesen beül mondjuk egy opera előadásra, és akkor meghallgatja
0: Abszolút.
1: A teljes operát.
0: Igen, igen, igen. De én nem csinálnám.
1: Világos. Megint egy kényes kérdés. Itt a műsor elején neked is megmutattam a mesterséges intelligencia által generált zenéket, amelyet egyébként a ChatGPT-vel csináltam magát a szöveget, és a Suno-val pedig a zenét.
0: Igen.
1: És én azt gondolom, hogy egészen minőségi zenék jöttek ki belőle.
0: Igen.
1: És
0: nem mondtam volna meg, hogy...
1: Hogy mesterséges intelligencia, igaz?
0: Igen.
1: Mi a véleményed róla? Tetszett, örülsz neki, félsz tőle?
0: Mit is mondtam? Talán azt mondtam, hogy jó hallgatni, ugye? Azt mondtam, hogy jó hallgatni. Viszont érdekes, hogy valami monotonitást éreztem benne. Nem, tehát, hogy nem volt kifejlett. Uh-huh. Ezt éreztem, hogy nem tudott hova haladni a zene. Uh-huh. Mindig ugyanolyan volt, mint egy gép. Uh-huh. Lehet, hogy ezt éreztem, csak akkor ezt még nem tudtam megfogalmazni. Uh-huh. De egyébként ijesztő, hogy ilyen van.
1: Nem veszi át az énekesektől a szerepet?
0: Hát remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem, mert azért a természetes énekhang azért az szerintem nem cserélhető föl uh-huh. egy ilyenre. Hát nagyon remélem, hogy nem.
1: Minden esetre ijesztő a jövő.
0: Igen.
1: Legalábbis vannak benne Igen. ijesztő elemek, de én azt gondolom, hogy ha jóra és tudatosan használjuk...
0: Akkor lehet, akkor miért ne? Uh-huh. Uh-huh. Miért ne?
1: Hát majd meglátjuk, hogy mi jön ki ebből. Minden esetre érdekes kitekintés a jövő irányába, az kétségtelen.
0: Igen.
1: Hol hallhatunk téged legközelebb, hogyha esetleg kíváncsi rád valaki?
0: Igen, hát legközelebb Kápolnásnyéken szerintem a Miklós Erikának a Quintessencia mesteriskolájának lesz egy, hát egy ilyen záró vizsgája, és ott fogok énekelni Mozart Figaro házasságából Grófné, Dovesono áriát, és még egy nagyon tehetséges erdélyi baritonnal egy duettet a Figaro házasságából szintén.
1: Hát sok sikert kívánunk neked a szakmai életedhez, köszönöm. És természetesen a családi életedhez egyaránt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, megtisztelő volt veled beszélgetni, és természetesen egy élmény.
0: Nekem is nagyon nagy élmény volt, és nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm. Mai vendégem Sárközi Szénia operaének művész volt, akivel a beszélgetésünk második részét hallgathatták meg, melynek során beszéltünk az opera műfajáról, a gyökereiről, és a szakmai sikereiről, valamint még számtalan érdekes témáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A szerdai csütörtöki műsorban este 10 órától pedig Váradi László junior primadíjas zongora művészt fogjuk önöknek bemutatni, aki egyébként a Virtuózok tehetségkutató műsor külön díját is elnyerte. A zene minden pillanatban ott szól a fejében, és most bepillantást nyújt nekünk, hogy milyen egy zongorista világa. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Megfogjuk adásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Timon Junior és Mik idei teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos lendületben interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos fel.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 000-nél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 000 választási irodai tagot és 50 000 választott, valamint 40 000 delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kis

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
1: Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 21-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Váradi László, junior prímadíjas zongoraművész tanára mai vendégem, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatója. És mesél nekünk a beszélgetésünk első részében a tanulmányairól, a szakmai sikereiről, és belemélyedtünk isé a zenerejtett zugaiba is. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, Laci, hogy elvállaltad a beszélgetést.
3: Én köszönöm a felkérést, Andris.
2: Már régóta ismerjük egymást, hiszen közös volt a tanárunk is, Dráfi Kármán professzor úr személyében. Mesélj egy picit a doktoriskoláról, hiszen ez most a legaktuálisabb számodra. Most lesz nem sokára a
3: műhelyi vitát.
2: A műhelyi vitát, pontosan.
3: Igen.
2: Ez hogy néz ki? Hogyan képzeljük el ezt?
3: Egy mini védésnek is fölfogható ez a műhelyi vita. A lényegi, vagy a leglényegesebb eleme talán az, hogy a disszertációnk 80%-át be kell nyújtani. Egy vizsgabizottságnak, aki kielemzi, és ennek alapján kérdéseket tesz majd föl, amelyre élőben, tehát szóban kell válaszolni. Emellett a disszertációmat is be kell mutatni, miért ezt a témát választottam, mi motivált, mi a módszerem, hogyan kutatom. Viszont gyakorlati része, tehát zenélés nem lesz. Az 2 évvel ezelőtt volt a komplex vizsgán, az is egy kisebb fajta ilyen belső vizsga volt, és majd lesz is 2 év múlva a nagy védés során, akkor egy órás koncertet kell adnom, de most nem lesz ilyesmi.
2: Ez DLA képzés, ugye?
3: Így van.
2: A DLA és a PhD, vagyis PhD között az a különbség, hogy az egyik az inkább művészi, a másik pedig inkább tudományos jellegű. A Zeneakadémián, aki végez, az általában DLA-t kap, hiszen zongoraművészek, hegedűművészek folytatják ugyebár ezeket a tanulmányokat, és akkor a zenetudósok csinálják a PhD-t. Mi a különbség egyébként mondjuk egy szakdolgozat és egy disszertáció között?
3: Több az azonos elem, mint a nem azonos, viszont egy disszertáció természetesen mélyebb, tartalmasabb, és hát nem 20-30 oldalt kell írni, hanem minimum 50 oldal az elvárás DLA-n, tehát az előadó művészin. Szakirodalmat ugyanúgy fel kell dolgozni, szóval valószínűleg az előbb említett dolog, amiben különbözik.
2: A PhD nem ritka egyébként a 200 oldal sem. Igen. Az én doktori disszertációm egyébként 300 oldal fölött volt mellékletekkel együtt.
3: Hát ez mondom, minimum 50 oldal.
2: Igen, igen. De viszont a DLA képzésnél viszont van egy órás koncert, ami valahol azért kompenzálja, ellensúlyozza pontosan ezt a viszonylag alacsonyabb oldalszámot.
3: Hát fel kell készülni rá ugyanúgy. Tehát gyakorolni kell, az is egy tanulási folyamat, kutatás. Tehát az is el tudja venni az időt természetesen.
2: És miről szól pontosan a disszertációd, a kutatásod?
3: Hát a témám címe még nincs igazán meg, viszont...
2: Igen, ez még ilyenkor alakulni szokott a vége fele. De azért úgy nagyjából mi a téma?
3: Hát a mostani verziómnak a címe az, hogy Liszt Ferenc útja a költői zongora művek felé a Schubert találtiratok tükrében.
2: Nagyon izgalmas téma.
3: Hosszú, de talán kifejezi, hogy miről lenne szó.
2: Igen, muszáj egészen konkrétan meghatározni, hogy mi az a pici szelete mondjuk a Liszt életműnek, amit kutatsz, vagy amiről írsz, hiszen akkor az életműnek az anyaga, hogy ezt lehetetlen feldolgozni egyetlen disszertációban. És akkor gondolom az ehhez tartozó koncert is tulajdonképpen ehhez fog kapcsolódni, tehát ott is találtiratokat fogsz majd játszani.
3: Valószínűleg találtiratok lesznek,

0: talán az eredeti dalokat is elő fogom, vagy elő fogjuk adni egy énekessel.
1: És sikerült valami olyan csemegére bukkanni, olyan titokzatos elemre mondjuk, amit eddig még nem sikerült más zenetudósnak feltárnia? Hiszen valahol ez lenne a lényege a kutatásoknak. Azon kívül, hogy természetesen ilyenkor ezt nagyon-nagyon részletesen be kell mutatni a témát. Mesélj nekünk egy picit erről.
0: Tehát a Liszt és Schubert dalátiratokról érdemes tudni, hogy Liszt Ferenc ő főként a 20-as éveiben, tehát az 1830-as évek végén ő foglalkozott leginkább ezekkel a művekkel. Habár a 30-as évek elején ő elkezdte velük való foglalkozás, de ő a 30-as évek végén mélyedt el bennük.
1: Hát akkor már Schubert nem élt.
0: Így van. Ezért is szokás posztumusz kapcsolatnak ezt nevezni, tehát Schubert is Liszt közötti kapcsolatot. Ugye ez időtájt Liszt Ferenc Párizsban élt, működött, tanított, koncertezett. Párizsban akkoriban nem igazán dívott komoly művészetet, és főleg német művészetet, német zongoraműveket előadni, ha bár ismerték Beethoven nevét természetesen, Schubert nevét is, tehát ez téves elképzelés, hogy majd az 50-es évek tájéken, tehát Schumann révén ő kerül ismét előtérbe, tehát a Schubert-i revival az nem csak Schumannnak köszönhető, hanem talán Lisztnek is, de Liszt előtt is, tehát a 20-as években is ismerték Schubert zenéjét, de nem gyakran játszották, nem volt jellemző. Rossini kultusz volt, Dióhéjban, vagy igen, hát Dióhéjban azt lehetne mondani, hogy a könnyebb műfajok dívottak Párizsban, amelyet szokás például a zongora művészet szempontjából a brillante, a brilliáns stílusnak is nevezni. Liszt szeretett volna eltérni ettől, szerette volna bevezetni a komoly művészetet a párizsi szalonok világában, a világába is, így játszott Beethoven szonátákat és Schubert daliratokat. Nagyon szerette Schubert zenéjét. Hát egyrészt ugye megismerkedett Schuberttel Bécsben, mikor gyerekként ott tanult Csernyi szárnyai alatt, ugye? És hát mégiscsak ő is német volt. Voltak külső motivációs tényezők is, tehát az első élettársa például Marie Dago egy Schubert rajongó volt, azt lehet mondani, és segített Lisztnek a fordításban például. Ez egy nehéz kérdés, hogy a német nyelv sajátosságát hogyan lehet átültetni a francia nyelvbe. Ő talán ennek is köszönhető, hogy Schubert dalok nem igazán terjedtek el Franciaországban, vagy hát a német dalok. Éppen ezért nagyon fontos volt, hogy valamilyen módon, tehát hangszeres úton megmutatnia ezeket a műveket a franciáknak. Szóval voltak külső motivációs tényezők, de ő a legerősebb természetesen a belső motiváció, tehát az, hogy ő emocionális kapcsolata volt Lisztnek Schuberthez. Tehát később azt írja, hogy Schubert neki egy ilyen hírosz volt, ifjúságának az ilyen, nem is tudom, ideálja. Talán jobban idealizálta, vagy jobban szerette, mint Beethovent. Ez egységtől is ilyet mondani, de valahogy én ezt látom. És éppen ezért befolyásolta a zongora művészetét, a zenéről alkotott véleményét, tehát hatással volt a későbbi Liszt Ferencre is ennél fogva.
1: Liszt Ferenc azért alapvetően szerintem nagyon szerette az átiratokat, hiszen számtalan átiratot írt, nem csak Schuberttől, hanem akár csak például Rigoletto parafrázisra gondolunk, meg hát a sok parafrázisra, meg a sok átiratra. Tehát ez akkoriban azért divatos volt, én azt gondolom. Te is így látod?
0: Így van, de viszont Schubertől írt át legtöbbet, legtöbb művet, eredeti művet.
1: Aha.
0: Átírta ugye az összes Beethoven szimfóniát.
1: Igen. Wagnereket.
0: Wagner műveket, persze, is, így van. De hát 57 dalát iratott. Készített, nem beszélve a táncokról, keringőkről, a négykezes műveket is, tehát Schubert négykezeseket is átírta, foglalkozott az operákkal is, Schuberti operákkal. Igen, ahogy mondod, ez egy divatos műfaj volt.
1: Hiszen így terjesztették egymásnak a zenéit is, főleg akkor, hogyha mondjuk egy zenekari műről volt szó, amit mondjuk nem biztos, hogy könnyen össze lehetett hozni, akkor egy zeneszerző mondjuk Liszt átírta, és akkor egyedül be tudtam mutatni mondjuk ezeket kisebb szalonokba is akár.
0: Szóval szoktam mondani, hogy egy biológiai lemezjátszók voltak Liszték.
1: Igen. Nagyon izgalmas téma egyébként, és erről sokáig beszélgethetnénk. Inkább mesélj nekünk most egy picit a kutatásodról, magáról. Hogy folyik egy ilyen kutatás? Akkor nyilván kiválasztottad azt a témát, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, és hogyan kezdtél bele?
0: Hát ugye van egy témavezető, az ő segítsége révén fölkerestem a szakirodalmat, nagyjából megvolt a koncepció, hogy mi alapján, elég széles a liszti szakirodalom, de azon belül azok, amelyek a dalátiratokkal foglalkoznak, mondhatni kevés számon lehetőek föl. Azt talán annak tudható be, hogy nem nagyon foglalkoztak az átiratokkal, mint műfajjal, másodrendű zenéalkotásnak bélyegezték talán, ezt nem én mondom, hanem szaktudósok. Tehát például a Liszti összkiadás 1900-as évek első felében ő kiadta a teljes Schubertdal átiratokat, tehát nem is ismerték őket. És ennek hatását még most is érezzük. A Schubert, tehát a dalátiratokkal foglalkozó szakirodalom friss. Tehát a 2000-es évek utánra tehető ezek a szakirodalmak. Tehát én nem igazán találtam olyat, ami régebbi lenne. Tehát éppen ezért nehéz megtalálni. Külföldről szereztem be a szakirodalmat. Tehát a kutatásnak a leglényegesebb eleme szerintem az, hogy megtalálni a releváns szakirodalmat is, feldolgozni, ha már megvan a koncepció, hogy mi alapján szeretnénk ezt létrehozni.
1: Én azt gondolom, hogy magának a disszertációnak tulajdonképpen a lényege az, hogy feltárni egy bizonyos területet, és akkor létrehozni valami újat. Tehát te ezek tükrében most már azért nyilván szakértőnek számítasz ebben a területben, ebben a kimondott kis részterületben.
0: Hát nem doktoráltam még le, szóval.
1: De már a mostani kutatásod alapján is azért tulajdonképpen nagyon komoly tudással rendelkezel. Tervezel esetleg valamiféle publikációt ebben a témában?
0: Hát ha sikerül lehetőséget találni, akkor természetesen szívesen. Hát igen, ahogy mondtad, megvannak ezek az adatok, gyűjtöm őket, és hát egy új elgondolás, az én elgondolásom szerint rendszerezem őket. Tehát a meglévő tudásból egy új rendszert építek ki. Ez a kutatásnak a lényege természetesen nem az, hogy a szakirodalom tartalmát leírjuk röviden, és akkor kész a disszertáció. Hát az én meglátásom talán az, hogy hát ami a címben benne van, hogy ezek a dalátiratok nagyban elősegítették Liszt kibontakozását, a művészi kifejezés és a művészi zeneszerzés irányában. Talán az opera átiratokban ez kevésbé egyértelmű, ha bár ezek is komoly művek, főleg egy norma parafrázis, de azért vannak kevésbé. Tehát vannak potpuri-szerű, brilliáns vagy simán bravúros tűzijátékszerű művek, de a Schubert dalátiratok talán lehetne ezt mondani, hogy mindegyik egy komoly mű.
1: Sokáig tudnálak hallgatni még ebben a témában, de szerintem erre egyszer egy későbbi alkalomban vissza is térünk majd. Most azonban egy kicsit kíváncsi lennék az életedre, a művészetedre, hiszen tudomásom szerint már 5 évesen eldöntötted, hogy zongorista leszel. Milyen hatással voltak rád a családi környezet?
0: Hát jó, ez túlzás, hogy 5 éves koromban eldöntöttem. Inkább az volt, hogy szerettem nagyon csinálni gyerekként, és a tanárok emiatt is, és amiatt is, hogy ő valószínűleg tehetségem is volt hozzá, gondolták, hogy ez az én utam, és akkor már ez generálta, hogy igen, ez az én utam, szóval csinálnom kell rendesen.
1: De azt gondolom, hogy otthon hallhattad a zenét rendszeresen, ez azért nagyban befolyásolt.
0: Szerintem igen, tehát apám zenélt akkoriban még, ő tehát zongorázni tanult, az első tanáraim egyike volt édesapám, ő az apai, nagyapám is mai napig zenél, ő vendéglátó zenéket, tehát mindenfajta zenét, igazából a vendéglátós zene alatt, vagy vendéglátói zene alatt azt értjük, hogy vegyes.
1: És milyen hangszeres volt?
0: Ő gitáros, még mindig gitározik és dobolt is. Ő anyai ágról is vannak zenészek, főleg cigányzenészek, de jazzzenészek, és de inkább cigányzenészek. Tehát az ősem között például ott van, el szoktam dicsekedni vele, miért ne, Rácz Aladár. Igen.
1: A cimbalom művész.
0: A cimbalom művész, így van. És hát
1: akiről zeneiskolát is neveztek.
0: És az ő zeneiskolában jártam, igen.
1: Ez igen. Ez ritka. Ritka pillanat.
0: Így van, de hát én azt szoktam mondani, hogy van egy családi hagyomány, ami ezt átöröklődik, és így talán a tehetség is nagy valószínűséggel, de ez még nem menti fel az adott szemét a gyakorlástól, a lelkiismeretességtől.
1: Sőt.
0: Felelősség
1: valahol. A tehetség felelősséggel jár.
0: Felelősség. Így van, de én azt nem mondom, hogy ha valakinek zenészek a szülei, az egy negatív dolog. Tehát is ezzel simogatjuk azokat, akiknek a szülei nem zenészek. Nem, az egy pozitív dolog. Véleményem szerint ezt ki kell mondani, hogyha zenei, tehát egy zenés családban nevelkedik gyerek, az egyértelműen pozitív dolog szerintem.
1: Hát, hogyha édesapád volt első tanárod, akkor nyilván, amikor már zeneiskolába mentél, akkor gondolom már úgy mentél oda, hogy azért volt valamiféle előtanulmányod.
0: Hát pötyögtettem a zongorán. Otthon nem volt már akkoriban zongoránk, apám tudott zongorázni. Nagyapámnak volt zongorája, elég sűrű jártunk hozzá, hogy zongorázgatott apám, de nálunk nem volt otthon zongora. Ő keresztanyámnál, aki 2 utcában arrébb lakott volt. Szóval pötyögtettem. 5 évesen még nem tudtam olvasni, mármint betűket. Ő a kottolvasás révén tanultam meg.
1: Tehát előbb olvasták ott?
0: Így van, tehát ennyiben tényleg valid, hogy az első élményem, tehát én intellektuális élményem az a zene volt, vagy művészi intellektuális élményem az a zenéhez kapcsolódik.
1: Milyen hatással volt rád Szvjatoszláv Richter játéka? Ő a 20. század egyik legnagyszerűbb zongoraművésze. Nagyon korán találkoztál vele, legalábbis felvételein keresztül.
0: Ez így van. Nem hiszem, hogy 5 éves lehettem, valószínűleg ez későbbi évekre datálható revelációval ért föl az ő zongorázása eddig. Tehát valahogy úgy gondolkoztam zongoráról, mint valami szórakoztató és kellemes dolog. És Richter zongorázása révén ütött be az, hogy ez nem csak erről tud szólni, hanem olyan hatás is tud gyakorolni, ami nem percekben vagy rövid időre mérhető, hanem hosszabb időre, tehát egy tartalmas művészi élmény a zongorázás. Ekkor ez már tudatosult bennem.
1: Mesélj a zeneiskolai éveidről egy picit. Ki tanított?
0: Az első zongora tanárom Cékmán Dóra volt. Ő 1 évig vagy 1,5 évig tanított, és ő átadott Rész Lóránnak, aki ugyanúgy, mint te is, zenetudós doktor. Ő akkoriban organművész, csak organművész volt, de most már zongoraművész is. hát ő egy ilyen jó pap, aki holtig tanul. Mai napig kapcsolatban állok vele, nagyon sokat köszönhetek neki. Ő Bach műveivel ismertetett meg természetesen, mint orgonaművész. Szerettem is Bach műveit játszani, de ezek mellett természetesen ő a legfőbb az, hogy versenyekre vitt, benevezett. Versenyekre, ahol szép eredményeket értem el, koncertekre vitt, ahol szépen játszottam, és így megismertetett a nagyobb világgal, tehát nem csak a zeneiskolai kereteken belül működtem ezáltal.
1: Ez volt a Jász Apáti Zeneiskola, azért nyilván mondjuk ki a nevét, és ha jól tudom, 9 évesen már meg is nyerted az első zongora versenyedet.
0: Igen, tehát sok versenyen vettem részt is, voltak dobogós helyezéseim.
1: Melyik versenyeredményedre vagy a legbüszkébb fiatalkorodban?
0: Talán 10 éves lehettem, amikor nemzetközi versenyen is megmérettettem magam, vagy megmérettetett a tanárom Rész Dóránt, és úgy emlékszem, hogy ott külön díjas lettem, tehát negyedik helyezett, tehát egy személy kapta az első díjat, a másodikat és a harmadikat, és én külön díjas lettem, tehát negyedik. Tehát ez egy valós nemzetközi verseny volt, tehát nem európai léptékű, hanem voltak az USA-ból is, Ázsiából is. Ez egy nagy falat volt, nagy repertoárt kértek, széles repertoárt. Erre büszke vagyok, mert sokat készültem, és szerintem egy szép eredményt értem el. És ezek után jött a zeneakadémiai felvételi ennek eredményeki felbuzdulván.
1: Általában egyébként, aki végez a zeneiskolában, rendszerint a középiskolában, a konziban folytatja a tanulmányait, akár a Bartók konziban, vagy akár bármelyik másikban. Viszont aki különlegesen tehetséges, és akár megnyer egy ilyen versenyt, vagy hát úgymond csak külön díjas lesz, az a csak ez persze idézőjelben van, ami egy hihetetlen eredmény ilyen fiatalon természetesen, azoknak megnyílik a lehetőség arra is, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályába is bekerülhessen. Te végül is akkor ide felvételiztél 12 évesen, ugye?
0: Igen. Igen, hát pontosan nem tudom, hogy mi volt a procedúra, hogy elvárás volt-e, hogy nemzetközi díjjal lehetett csak megjelenni a felvételin. Szerintem nem bárki jelentkezhetett.
1: Igen, igen, igen.
0: Hát ez az ötlet úgy jött, hogy a Rész Dóránt tanárom gondolta, hogy egy próbát megér, veszteni való nincs, én nem voltam olyan típusú gyerek, aki elszontyolódik a bal sikereken. Tehát nem vettek volna fel a zeneakadémiára, ugyanúgy folytattam volna a tanulmányaimat azzal az elánnal. Ezt tudni kell rólam, hogy én elég nagy hőfokon gyakoroltam, tehát így viszonylagosan nagyon szerettem csinálni, ugyanúgy most is, de szerintem gyerekként, ha lehetek ilyen nagyképű, ez ritka. Sokat gyakoroltam, és szerettem is, és nem volt olyan, hogy én nem nyertem egy versenyen, akkor 2 hétig nem gyakoroltam, már ez nem fordult elő. Uh-huh. Szóval megpróbáltuk ennek szellemében, hogy próba szerencse, és hát szerencsém is volt, meg valószínűleg nem érdemtelenül, tehát nem csak a szerencsének tudható ez, de hogy fölvettek.
1: Kihez kerültél végül?
0: Gulyás Istvánhoz kerültem. Egyébként ő is jászsági, mint később kiderült. A Jászberényi zeneiskolának a zeneigazgatója volt az édesanyja annó. Ez csak mint másodlagos információ. Nagyon szépen kijöttünk már az első években is, és hát nála végeztem 23 évesen, tehát ez egy 11 éves folyamatos kapcsolat volt vele.
1: És Dráfi Kálmán professzor mikor jött a képbe?
0: Még előkészítős voltam, úgy emlékszem, 16 éves koromban döntött úgy Gulyás Nár úr, hogy ideje most már, hogy mást is halljak. Ez a másolat úgy értem, hogy úgy értette, hogy talán Dráfi tanár úr ő másképp, vagy más irányvonalon közelít a zenéhez, mint ő maga, noha ő Dráfi tanár úr tanította Gulyás tanár urat is, szóval ez egy ilyen generációs összekapcsolódás volt így hármunk részéről. És valóban ez volt, hogy Dráfi tanár egy kicsit másképp tanított, mint Gulyás tanár úr, de hát ez volt a lényeg, hogy ő nyíljon a zenei látókörön.
1: Egészen más, hogyha az embernek két tanára van, két ilyen professzora van, még akkor is, hogyha ők rendszeresen azért együtt dolgoztak több növendéken is, de amikor teljesen más információkat hall az ember az egyik, vagy a másik tanártól, az nem zavarja esetleg néha össze a fiatal tanulókat? Neked milyen élményeid van ezzel kapcsolatban?
0: Nálunk az volt, hogy tehát ez nem túlzás, hogy ők különböztek. Vannak olyan diákok, akik ugyancsak két tanárnál tanulnak, de nagyjából mind a két tanár ugyanaz, mondja, csak másképp, ugye? Ez egy nagyon bevett szokás. Hát a zene ugyanaz, a felfogás is ugyanaz, csak másképp fogalmazom. Hát náluk ez nem teljesen így volt. És ebben ennek tudatában volt Gulyás tanár úr is, Dráfi tanár úr is, és épp ezért megbeszéltük a dolgokat. Mondtam Dráfi tanárnak, hogy hát Gulyás tanár úr ezt mondta, hogy fordítva, nem volt ebből probléma.
1: Persze.
0: Nagyon jól kijöttek és kijönnek egymással mind a mai napig. Szóval az egy ilyen zenei eszmecsere volt számukra is. Én voltam a közvetítő. Jól kijöttünk, de fejlődtem ezáltal, úgy érzem.
1: Igen, ez azért is érdekes, mert általában a zeneakadémiai korban, tehát mondjuk 18 éves kor után szokták a diákokat megajándékozni mondjuk így két fő tárgytanárral. Előtte ez nem biztos, hogy szerencsés, főleg nem zeneiskolában, de hát akkor te már tulajdonképpen konzis korban voltál, úgyhogy ez már egy ilyen, ott azért már ez előfordul valóban. Milyen versenyeken voltál abban az időszakban, amiket esetleg szívesen megemlítesz?
0: Igen, voltam Csehországban 15 évesen. Ez egy nemzetközi, természetesen egy nemzetközi zongora verseny volt, ott fődíjas lettem. Szép műsort kellett játszani. Ő volt kötelező mű egy Novák Viteslav. Kellett játszani műveket, ő egy cseh nemzeti, talán lehet ezt mondani, zeneszerző, tehát népi dalamokra komponált. Ebből a szempontból is jól, hogy megismerkedtem ő a művével. Szóval a kis komponisták. Tehát ekkor jöttem rá, hogy nem muszáj állandóan Beethoveneket meg Liszteket játszani, hanem bőven belefér kisebb komponisták időzőben, kisebb komponistáktól is játszani. Ez egy nagyon pozitív élmény volt Csehországot, tehát Prágát is megláttam. A másik zongoraverseny, az a Chopin nemzetközi zongoraverseny volt, ha bár Budapesten tartották meg. Úgy emlékszem, hogy harmadik lettem. Hát ott egy nagy anyagot kellett játszani, háromfordulós volt, nemzetközi zsűri, természetesen.
1: Ez a nagy anyag, ez pontosan mit jelent? Tehát próbáljuk meg úgy laikusok számára is érthetővé tenni, hogyha azt mondjuk, hogy egy nagy anyag. És hogy hogyan készül fel az ember egy ilyen nagy anyaggal?
0: Igen, hát kell hozzá zenetudósnak lenni szerintem, hogy rájöjjünk, hogy mit jelent a nagy jelző. Sok művet kellett játszani, és nehéz műveket. Na hát ezt, hogy
1: mondjuk egy nehéz. Fél órát, vagy órát?
0: Hát az első forduló az, úgy emlékszem, negyed óra, második 20 perc, és a harmadik volt 30 percet.
1: Azért az tényleg nagy anyag.
0: Egy 16 éves gyereknek ez. Így van. Még most is egy kimerítő dolog.
1: Tehát ezt megtanulni, fejben tartani, Ez óriási teljesítmény egyébként, ezt meg kell.
0: Hát majd egy fél évig csak ezzel a műsorral foglalkoztam, a végén már meg is untam egy picit. Ez, hogy mit jelent, hogy nehéz mű, Chopineket kellett játszani főleg, tehát egy-két mű volt, ami nem Chopin, és hát tudni, Chopint játszani mindig egy kihívás, persze mondhatnánk, hogy minden komponistánra ez érvényes, igen, de Chopin még inkább, ő egy kényes zeneszerző, lehet azt mondani, hogy volt egy olyan, vagy van egy olyan stílusa a műveinek, amelyet elsajátítani, hogy is mondjam, a mai ember számára nem igazán, hogy is mondjam, magától értetődő. Tehát az ő zenéjére nagyon rájtette a bélyegét a kor, a kor stílus. Talán ezt lehet mondani. Szakirodalom írja, hogy a manír jellemző. Az ő művészetére jó értelemben véve a manír. Liszt talán kevésbé. Liszt művészetére ez kevésbé jellemző. Beszélhetünk Chopin-i stílusról, Liszt-i stílusról is, de az ő esetében mégiscsak egy, mintha egy univerzálisabb, vagy magától értetőbb nyelv lenne. Mindegy is, tehát sokat foglalkoztunk ezzel, de tehát Dráfi tanár úr is segített, ha bár akkor, úgy emlékszem, még nem volt a tanárom, hogy hogyan is kell Chopin műveihez közeledni, mi a Chopin-i rubátó. Hát egy 15 éves, 16 éves gyerek ezt még nem, szerintem még nem igazán ő tudja megérteni. Ösztönösen igen, ez nagyon érdekes, hogy a tehetség rá tudja vezetni, de tudatosan nem igazán. Az majd később jön, hogy a tudatosság összekapcsolódik, vagy kapcsolódik az emócióval, tehát az érzelmi intelligenciával. Akkoriban még ez nem igazán működött szerintem, ezért is lettem talán harmadik.
1: És ami nem. Szintén egyébként
0: szép
1: egy csodás
0: eredmény. Szép eredmény. Hát, így van. Én ezt akkor úgy éltem meg, hogy hát lehettem volna második is. Elég sokat foglalkoztam vele, de mindegy is, ebből is tanul az ember.
1: Persze.
0: Jó, tehát egyébként sikeresnek ő tekinthető, és sikeres őnek tekintem az előkészítős éveimet. Uh-huh. Tanultam, sokat gyakoroltam is, jöttek a sikerek sorban, koncertek is, tehát nem volt olyan hét, hogy ne lett volna valami koncert. Uh-huh.
1: Váradi László, junior prímadíjas zongora művész tanár volt a mai vendégem, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatója. És a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a tanulmányairól, a szakmai sikereiről, és belemélyedtünk kissé a zene rejtett zugaiba is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéke. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják bele. Romanők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. A Balassagyarmati Tankerületi Központ több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus pályázat által. Ennek keretében két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként két nyugat-nógrádi iskolában. Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója eljuttatott közleményben ismertette, hogy több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázat keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A kezdeményezés által két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként a Ludány Halászi Rádai Gedeon általános iskolában és a Tereskei általános iskolában. Roma nők segítenek a lemorzsolódás elleni küzdelemben. A 2028 áprilisáig tartó program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű diákok esélyeit, csökkentse a pedagógusok leterheltségét, valamint visszaszorítsa az iskolai lemorzsolódást. A projekt egyúttal a munkaerőpiaci beilleszkedést is támogatja. A résztvevők összesen 24 hónapon keresztül dolgoznak az intézményekben, amelyből 16 hónap támogatott foglalkoztatás, 8 hónap pedig kötelező továbbfoglalkoztatás, közölte Nagyné Barna Orsolya. Hozzátette, a program fontos eleme a képzés is. A bevont munkavállalók egy 300 órás ingyenes tanfolyamon vesznek részt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében. A megszerzett szakképesítés hosszabb távon javítja az elhelyezkedési esélyeket. Az igazgató rámutatott arra is, hogy az asszisztensek munkája közvetlenül az iskolák mindennapjaiban is érezteti hatását. Jelenlétük lehetővé teszi, hogy a pedagógusok több figyelmet fordítsanak az egyéni fejlesztésre, ami különösen fontos a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. Hangsúlyozta továbbá, a program így hozzájárulhat a korai iskola elhagyás csökkenéséhez és a tanulói eredmények javulásához. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Magyar Államtárs finanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósulhat meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D.

0: Kett csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Váradi László, junior primadíjas zongora művész tanár ismét a mai vendégem, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatója. És mesél nekünk a tanulmányairól, szakmai sikereiről, és belemérdünk is a zenerejtett zugaiba is. A mai este folyamán a beszélgetésünk második részét hallgathatják meg. Tartsanak velünk!
1: Kocsis művészete számomra. Etalon, sokat hallgatom, sokat tanulok belőle, és ráadásul dolgoztunk is együtt, tehát mesterkurzusokon gyakorta játszottam neki, sőt, 2017-ben játszottam vele, és a Nemzeti Filharmonikusokkal, tehát az ő vezénylete mellett játszottam Grieg Hámol zongora versenyét a Richter teremben, Győri Richter terem mellett. Ez egy fantasztikus megtiszteltetés volt. Ő elégedett volt, jól sikerült a koncert, a próbák is, szépen együtt dolgoztunk. Elő is játszotta nekem a zongora versenyt, tehát még tanultam is ilyen irányban is tőle. Szóval nekem ez egy ilyen, hogy is mondjam, fénypont a karrierem során, vagy az életutamban, hogy játszottam vele.
0: 12 évesen debütáltál a Zeneakadémia nagy termében a Liszt Ferenc kamarazenekarral, és azóta egyébként számos hazai és külföldi fellépésed volt, többek között a Magyar Állami Operaház zenekarával és a Szolnok Szimfonikus zenekarral. Esetleg említs meg néhány olyan koncertet, ami úgy jelentősnek mondható a művészi pályafutásod alatt.
1: Igen, amit előbb említettél, ez a debütáló koncert, ami a 12 éves koromban adtam, ugye a Zeneakadémia nagy termében a Rolla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekarral, ott egy ő gyerekkori koncertzongora versenyt játszottam, teltház volt, ő a Páholyban ott ült az akkori rektor, Batta András, ő hárman játszottunk, három előkészítős kisgyerek, mondhatom ezt, tehát mind a hárman 12 évesek voltunk. És a Páholyba fölvitt a rektor úr maga mellé, miután végeztem a játékkal, noha még a koncert folytatódott ezzel, mondhatván, hogy ez egy jó játék volt. És egyébként a kritika is leírta, hogy nem véletlenül vitt magához. Ő, hát, hogy is mondjam, költői szóval emelt föl magához a rektor úr. Szépen sikerült ez a koncert, és ezek után gyarapodtak koncertfelkérések. Rektor úr is sok felé vitt, bemutatott fontos embereknek, és mondhatni elindult mindentől kezdve egy gyerekkori lehetek nagy képű, hát ez jutott eszembe, hogy csoda gyerekkori karrier, talán ezt megengedhetem.
0: Egy ilyen óriási teremben, mint a Zeneakadémia nagyterme, ami egyébként én azt gondolom, hogy a zene szentélye. Tehát egy ilyen teremben fellépni, az nagy felelősség, bizonyára nagy izgalommal is járt. Milyen érzések kavarogtak akkor benned?
1: Hát igen, ez egy ambivalens esemény volt számomra, hogy visszagondolva. Jól sikerült, és élveztem a játékot, beleéltem magam, imádtam azt a darabot, viszont előtte halálosan izgultam.
0: Hát tehát, ez nem csoda.
1: Tehát nálam ez azért elég ritkán fordult elő, hogy a lámpaláz maga, akkor volt lámpalázom, tehát olyasmi érzésem volt, hogy vagy elájulok, vagy most elájulok a játék előtt, vagy ott a játék közben. Igen, ez egy nagy stressz volt. Viszont játék közben ez szerintem vagy elillant, vagy így fokozatosan eloszlott. Jól megtanultam a darabot, szóval az izgalom nem igazán szólt bele a teljesítménybe.
0: 19 évesen, vagyis 2014-ben kaptál junior prima díjat, ami elismerte tulajdonképpen az addigi munkásságodat. Mit éreztél akkor, amikor megkaptad ezt a fantasztikus kitüntetést?
1: Akkoriban úgy fogalmaztam, hogy egy

0: saját kreálmány, ez a szó összetétel, vagy nem tudom, hogy más használja-e, vagy használta-e, hogy ő rajt cél, vagy cél rajt valami, így fejeztem ki. Tehát egy szép lezárás a gyerekkornak. Ő, mivel, mint mondtam, elég sokat, vagy viszonylag sokat koncerteztem 10-es éveimben, és mind jól sikerült. Tehát mondható, hogy egy gyerekkori karrier volt mögöttem, és ezt szépen lezárta, hogy ezt eredményezte. Tehát egy junior pirimadíjjal jutalmazták meg a munkásságomat, de mégiscsak ugye innentől kezdve kezdődött egy talán még felelősség teljesebb korszak. A 20-as éveim, ő tudatában voltam, hogy ez egy nagy felelősség, vállamat persze nyomta a junior pirimadíj, ha bár csak pár gram volt ez a papírlap.
1: De egy felelősség.
0: Igen, de egészében pozitívan éltem meg természetesen.
1: Végül is 2019-ben, illetve 20-ban, tehát 24-25 évesen szereztél művésztanári diplomát, majd tanári diplomát. Igen. És akkor gondolom azóta tanítasz is.
0: Így van.
1: Milyen szerepet játszik a tanítás az életedben jelenleg?
0: Szeretek tanítani. És ez egy klisé, hogy a tanár tanul a legtöbbet a tanítás során, de hát nem véletlenül ő alakult ki ez a mondás. Tehát van alapja, én ezt úgy érzem. Sok minden tudatosul, tehát én is gazdagodom általa. A gyerekekkel szeretek foglalkozni. Jól kívülök velük, tehát gyerekek is szeretnek, amely véleményem szerint egy alap ahhoz, hogy át tudjuk adni a tudást. Én nem vagyok a poroszos módszer híve, hogy csak a negatívot, és hát kisfiam, ennye-bennye. Nem ez a típusú tanár vagyok. Ez szerintem az egyszer, ez egy könnyű út is lenne egyébként. Én a nehezebb utat választom, hogy mind a kettő egyszerre. Tehát, hogy igen, dicsérni is kell, ápolni a lelki világát, de ebben az ápolásban benne van az is, hogy hát az építő kritika természetesen ott kell lennie. De amit mondtam, számomra a csak kritika és az a fajta hangsúly, amelyben ott leledzik a bántalmazás, a burkolt bántalmazás, azt nagyon ellenzem. Én sem így nevelkedtem, de viszont látok ilyen tanítási módszereket, és nem hiszem, hogy ez előre vezetne. Hát a Molnár Antal zenéskolában tanítok, én már másfél éve, ő háromnegyed állásban, szeretem csinálni, ő véleményem szerint lelkiismeretes is vagyok, ő a diákjaim haladnak, akik szeretnének haladni, és túlnyomó részt szeretnének. Persze ez a tanárom is függ, hogy mennyire szeretteti meg a zenét, és a munkamorál hogyan épül ki tanár által a gyermekben. De véleményem szerint nincs probléma. A koncertezése is van idő. Ahogyan említettem, nagyképűen, hogy csoda gyerekként indultam. Ez ritkán adatik meg, hogy a csoda gyerekből csoda felnőtt lesz. Én nem is tekintem magam csoda felnőttnek, egyáltalán nem. Tehát ez azt is jelenti, tehát tudatosult ez bennem már elég korán, hogy muszáj tanítani a koncertezés mellett. Valószínűleg világsztár nem lesz belőlem, vagy egy olyan zongora művész, aki a koncertezésből fog megélni. Hát ha bár ki tudja, hogy mit hoz a jövő, ugyanúgy szeretem csinálni, és vannak koncertjeim egyébként, de ez egy jó biztos pont, hogy is mondjam, a tanítás mindenféle szempontból. Ezt nem azért mondom, hogy ledegradáljam a tanítást, de hát alapvető, hogy koncertező művésznek készül mindenki. Aki például, főleg aki az előkészítőben tanul, az Zeneakadémia előkészítő tagozatán tanul, de be kell látni, hogy ez egy nehéz szakma. És muszáj megalkovásokat.
1: Mennyire vannak tisztában egyébként a növendékeid azzal, hogy egy fantasztikus zongoraművésztől tanulhatnak? hiszen azért ez nem minden esetben adatik meg. És beszéltél arról is egyébként, hogy a gyerekeknek a zenei fejlesztése az valójában arról is szól, hogy megszerettetni a zenét a gyerekekkel. Szoktál nekik például zongorázni?
0: Igen, ez minden órán előjön, eljátszom nekik a darabot. Azt is mondhatnám, hogy előadom művet nekik.
1: Esetleg más darabokat is játszol nekik, mint hogyha koncerten lennének?
0: Elő-elő fordul, de hát természetesen nem. Nem mindig adatik meg, nincs arra idő, igen, tehát a időszűke miatt. Az jutott eszembe, hogy egy régi anekdóta, hogy Liszt is például mindig előjátszott és előadta a darabokat, és a diákjai, de maga Liszt is mondta, hogy a legjobb tanítási módszer az, amikor a mester, tehát a tanár előadja a művet, hát én is ezt szeretném követni, és látom, hogy ennek van eredménye, csillog a szemük a gyerekeknek, amikor előadom a műveket, és felbuzdulnak rajta, ledeznek, hogy hát hú, hát mik rejlenek ebben a műben.
1: És hogy a tanár úr természetesen milyen fantasztikusan zongorázik, gondolom.
0: Az, igen, az is tetszik nekik.
1: Hát sőt, van, erre azért nem mindenkinek van lehetősége, hiszen azért ez nem feltétlenül jellemző, hogy művésztanáruk van a gyerekeknek zeneiskolában. És hogyan próbálod motiválni a gyerekeket? Hogyan akarod őket megszólítani? Hogyan szeretnéd megszerettetni velük a klasszikus zenét? Nem csak a saját növendékeiddel, hanem mondjuk általában a fiatalokkal.
0: Hát ez egy nehéz kérdés, ugye mégiscsak régi, vagy régi korok zenéről beszélünk, főképp ezeket a műveket játsszuk, és kisebb részben kortárs klasszikus zenét, habár egy nagyobb hangsúly tevődik kortárs pedagógiai célzatú zenékre is, de mégiscsak a régebbi korok zenéjét játszok, és ezeket a műveket szeretnénk megszerettetni, nem csak a diákok, hanem a fiatalsággal is. Én azt vallom, hogy időtlen. Tehát van egy olyan értéke a klasszikus zenének is, és minden művészetnek, kulturális értéknek, amely időtlen, hiszen emberek alkották, és emberek vagyunk. Meg kell mutatni ezt a közös vonást. Tehát azt a összetevőt, amely azonos. Például ma is volt egy olyan diákom, aki egy menüettet játszott, és akkor beszéltünk arról, hogy mi az arisztokratikus jellem, mi az a fajta viselkedés, mi az a szemléletmód, beszéltünk Versailles-ról, a napkirály udvaráról, de arról is, hogy hát, manapság is lehet az ember vagyis mondjam, arisztokratikusabb felfogású, és hát ez persze természetesen magával vonja, hogy hogyan kell a súlyokat játszani, milyen hangszint kell keresni, hogy kell az artikulálni a zenében. Tehát én így közelítem meg, tehát ő, hogy is mondjam, a nem zenei, nem is összetevők, hanem alapok felől, amelyek ugye motiválnak, vagy irányítanak mindent, irányítják a hangokat. Tehát én nem vagyok annak a híve, hogy a hangok a hangokért. Ez talán Drájfi tanár úrnak a tanítása. Ő is állandóan előjött nála, hogy festő sem azért fest, hogy hát nézzük meg, hogy milyen szépek a színek. Ez nem legyen állandó példa. Én is nagyon magaménak érzem. Hát az a menüet sem azért íródott, hogy ő, hát csak egy szép zene, hangok a hangokért, hangok sorozata, hanem valami életérzést szeretnének kifejezni. És én azt látom, hogy a gyerekek fogékonyak erre, tehát nem egy elvont dolog ez. Hát épp, hogy nem elvont, hiszen a mindennapos dolog az, hogy érzéseket élünk meg, és gondolkodunk dolgokról. Hát a gondolatok és az érzések határozzák meg a zenét, és úgy gondolom, hogy a gyerekekbe szépen bele lehet csöpögtetni ezt a fajta szemléletmódot.
1: Nagyon fontosnak tartom egyébként a klasszikus zene oktatásában az értékek, illetve a hagyományok közvetítését, ami tulajdonképpen hozzátartozik ehhez. És valahol napjainkból ez valahogy kicsit hiányzik, úgyhogy aki klasszikus zenét tanul, vagy általában zenét tanul, az értékekről is tanul. Mivel régebbi korokról van szó, régebbi korok zenéiről van szó, amik igazán túlélték az értékítéletek próbáit. Ezért itt már valóban csak olyan darabokat tanítunk, hallhatnak, de gyerekek ismerkednek meg velük, amik igazán kiállták a történelmnek a próbáját.
0: Igen, ez én is így látom. Ő, hát valószínűleg éppen ezért állták az idők sarát, mert ő nagy szóval élve örök érvényű dolgokat igen. is közvetítenek, de ott van a kórstílusnak a elemzői is, és a kórstílusnak az értékeit tudatosítani kell. Ez egy komplex folyamat.
1: Igen.
0: Ez egy komplex dolog, tehát megfoglalkozunk a történelemmel, más művészeti ágakkal is, és ezáltal művelődik.
1: Komplex fejlesztésről van szó,
0: illetve
1: tudásátadásról. És hogyan látod egyébként a klasszikus zene jövőjét a fiatal generáció körében? Hiszen, hogyha bemegyünk egy koncertterembe, akkor általában ott az idősebb generációt láthatjuk. De a fiatalokra nagy szükség lenne. Nem csak azért, mert természetesen ők alkotják majd a következő generációnak a koncertlátogató közönségét, hanem azért, mert egyfajta értékátadás, értékközvetítés az, amit én legalábbis nagyon fontosnak tartok. Te hogyan látod a klasszikus zene jövőjét?
0: Klasszikus zene jövője. Hát van jelene, és van múltja. Tehát egy 30 évvel ezelőtt élt klasszikus zenésznek is gondolom föltették ezt a kérdést, hogy hogyan látja a klasszikus zene jövőjét. De hát itt vagyunk, szóval lett jövője. Én azt gondolom, hogy van jövője. Tehát a fiatalok megértik, meg tudják érteni az értékét, tudják élvezni is. Ahol felelősség van, az a média. Az a mainstream média, hogy mit sugároz. Nem feltétlenül klasszikus zenét sugároz, ha igen, az este 10 után. Hát ezért nevezzük a mainstream médiát mainstreamnek, hogy amikor a legnézettebb. Ugye?
1: És igen, mert ez valójában réteg zene, a klasszikus zene.
0: Ez így van, réteg zene. Biztosan van a popzenének is, meg a könnyű zenének is értéke. Én nem azt mondom, hogy ez egy értéktelen dolog. Viszont valóban látható egy olyan tendencia, hogy az idősebb, inkább az idősebb generáció, és hát ugye kezd kihalni, az idősebb generáció. Vagyunk mi itt fiatalok, vagy kevésbé fiatalok, de hát ugye a fiatalabb generáció ismeri azokat a média felületeket, ezt nem mondhatom, amelyek révén könnyebben és gördülékenyebben tudjuk átadni klasszikus zenét a fiataloknak. Hát ugye volt, meg van egy olyan tehetségkutató műsor, aminek ez a célja, kimondott célja. Én is szerepeltem ebben a műsorban, tanítok fiatalokat is, és mind fölhozza ezt a témát, hogy hát láttunk ott, és milyen jó volt. Tehát figyelemmel tudják kísérni, hogyha mondjuk nekik, hogy van ilyen. Szóval én nem mondom azt, hogy veszve van ez az ügy, és az sem, hogy a fiatalok agymosodtak lennének, van persze ilyen réteg is, de rajtunk is múlik, hogy ennek lesz-e jövője, vagy sem.
1: Viszont a mi felelősségünk, ezt tegyük hozzá, hogy nekünk tanároknak és művészeknek a felelőssége az, hogy ezt az értéket, ezt a gondolkodásmódot továbbadjuk, szerintem. Egyébként milyen tanácsot adnál egy pályakezdő zongoristának? Habár még azért te is fiatalabbnak számítasz, és még azért te is a szakmai életednek az első felében jársz.
0: Vagy az első negyede. Igen, reméljük. Hát az, hogy igen, hogy pályakezdő, tehát aki mondjuk 12 éves is szeretne zongoraművész lenni.
1: Mondjuk egy fiatal 10 éves, igen.
0: Talán azt, hogy tudatosítsa magában, hogy mit szeretne. mi a cél? Ha zongoraművész szeretne lenni, az azt jelenti, hogy klasszikus zene műveket magas színvonalon kell előadni ő nagy publikum előtt. Ez azt is jelenti, hogy egy papnak kell lennie, ki talán az egész életét ő áldozza nagymesterek zeneművének a tanulmányozására. Ő, de emellett, ugye ott van, hogy a nagy publikum előtt, ami magával vonja azt, hogy meg kell jelennie. És ezt tudatosan föl kell építeni már 10 éves korban, mutatnia kell magát, hát ez a menedzselés rész, vagy a, hogy is mondjam, a sport része, a kettő együtt. De ha csak az első, tehát a szakmai részét nézzük, akkor én azt tanácsolom, hogy tanuljon korához illő műveket, tehát lépcsőzetesen haladjon, de emellett néha-néha ő vegyen be a repertoárjában nagyobb műveket is, amelyeknek ugye idő kell, és amelyeket később elő tud venni. Például a zongora versenyeket tanuljon. Ne az legyen, hogy igen, 20 évesen, hát most már befutott vagyok, hát nincs a kezemben zongora verseny, ez ne legyen. Megtanultam 10 évesen, most előveszem és kidolgozom. Talán ez ami, hogy is mondjam, a tanulás menetrendje, amit én szerintem tanácsolnék.
1: És megemlítetted az önmenedzselést, ami azt hiszem, hogy a legnehezebb dolog egy klasszikus zenésznek, egy művésznek, aki valójában abba éli az életét, hogy egész nap elemez, egész nap gyakorol a zenével, foglalkozik.
0: Művészetekkel.
1: Igen, és tulajdonképpen a legkevesebb idő jut arra, hogy esetleg önmenedzselje saját magát, vagy éppen kiposztoljon valamit magára a közösségi médián. Tehát ez legalábbis tapasztalatom szerint ez általában kevésbé jellemző a zenészekre.
0: Ez pontosan így van, hogy ennek mi a pszichológiai háttere. Ő, nem hiszem, hogy ő, az, hogy nincs idő rá, hát arra van idő, amire persze szeretnénk.
1: Igen. De talán nem is erre kondicionálnak egyébként bennünket a tanulmányaink
0: egyrészt,
1: során.
0: Egyrészt így van. A média megjelenésével, hogy is mondjam, szivárgott be az a szemléletmód, amit úgy nevezünk, hogy önmenedzselés. Szerintem egy 40 évvel ezelőtt nem teljesen így működött. Uh-huh. Voltak menedzserek, akik segítették a pályakezdő művészeket. Ma már szerintem ez kevésbé jellemző is, az önmenedzselésen van a hangsúly, főleg a pályakezdőknél. És éppen ezért a tanárok, akik ugye az előző generáció emberei, nem ismerik ezt az attitűdöt. Ez egy új dolog, amiben bele kell rázódnunk, meg kell ismernünk. Nem olyan nehéz feladat abból a szempontból, hogy a technika már meghatározza a mostani generáció, fogalmam sincs, hogy mi a neve ennek a Y, vagy későbbi generáció mindennapi életét. Ami új dolog, ez a hozzáállás, amit mondtál, hogy egyrészt ilyen tanárok részéről, de a személy, tehát a maga személy, tehát a művésznek készülő ember egy picit burokban él.
1: Uh-huh. Így van.
0: Talán azt is mondhatnám, hogy introvertált is. Én véleményem, hogy téves elképzelés, hogy a zenészek ilyen extrovertáltak, és mindegyik ilyen exhibicionista. Van egy ilyen rész, igen, az életünkben, de főként a zongoristák. Uh-huh. A zongora mellett töltik az életük nagy részét, ami magával vonja azt, hogy nem társaságban forgunk, uh-huh. és magával vonja azt, hogy nem posztolunk. A különböző közösségi média felületeken. Ezért mondom, hogy ezt tudatosítani kell magunkban. Ha szeretnénk valamit elérni, akkor muszáj ezt csinálni. És hát nem halunk ebbe bele. Ha szeretnénk valamit, ez nem egy rossz dolog egyébként. Nyitni kell a világ felé, az nem egy negatív dolog. Tehát saját magunkat is tanuljuk ezáltal, és ráadásul ugye előre visszük a karrierünket is.
1: A saját példámból hadd mondjak neked egy-két történetet. Tehát én azért a saját növendékeimnek szoktam például külső helyszíneken is koncertet szervezni. Akár egy kórházban, akár egy idősek otthonában, vagy egy művelődési házban, és más közönségnek is bemutatni ezeket a gyerekeket, természetesen a legkiemelkedőbbeket, nem feltétlenül a teljes osztályomat. És van, aki ezt tényleg igényli is, és hiszen ha esetleg valamelyik közülük zenei pályára téved, és ott is marad, akkor valójában már most el kell kezdeni kiépíteni neki egyfajta irányvonalat, egyfajta karriert. Tehát most van egy kiemelkedő növendékem, akit én most megpróbálok természetesen tanárként is minél jobban menedzselni, hiszen én azt látom, hogy egy tanárnak, akinek ilyen növendékei vannak, annak ez is egyfajta feladata. Tehát ez egy szemléletbeli változás, amiről most te is mondtál, beszélgettél.
0: Igen, hát te is az újabb generáció tagja vagy, fiatal vagy. Hát az a előző tanárokra is, tehát én tanárom is valamelyes jellemző volt, hogy, sőt, nagyon is, hogy próbáltak segíteni. Okay. Ő, tehát amit előbb mondtam, hogy egyedül van a pályakezdő zongoraművész gyerek, hát ez természetesen nem teljesen így van, hiszen ott van mögötte a tanár, akinek kutya kötelessége mentorálni a tehetségesebb ő diákja, de nem csak a tanárnak egyébként, hanem az intézmények is, ahol tanul. Nálam is van egy ilyen növendék, sajnos ő Kínában él, tehát online kapcsolatban vagyunk, de szeretne hazaköltözni, és azon vagyok, hogy megmutassam a világnak, tehát küldöm versenyekre. Tehát ez egy kötelesség a tanárnak. Viszont mégis csak nem szabad, hogy elkényelmesedjen a gyerek. Hát ha azt mondjuk, hogy gyerek, akkor egyébként tényleg gyerekre értjük, tehát 16 éves korig, vagy 17-18 éves korig, de onnantól kezdve azért jó lenne, hogyha ő maga is beleállna ebben a önmenedzselésbe. Az én gyerekkoromat, tehát az előkészítős éveimet ez jellemezte. Tehát, hogy említettem Mata András nevét, ő vitt például nagyon sok helyre, és ahol ott megismerkedtem ezeken a helyeken fontos emberekkel, akkor azok, tehát mondhatom azt, hogy menedzseltek engem. Én magam semmit sem tettem ő ennek érdekében, és most látom azt, hogy kell. És talán akkor is kellett volna, ha bár nem panasz, mert nem panaszként ő hozom föl, de jó lett volna, hogyha belelátok abba, hogy én is tudnám ezt előre vinni, ezáltal kevésbé lettem volna, vagy lennék kiszolgáltatott.
1: Mik a terveid a következő 5-10 évre? Mit szeretnél elérni?
0: Igen, hát a legfőbb tervem az egy ilyen állandó terv, minél több zongora művet jól megtanulni. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen elvont művészies elgondolás, de ezt valóságnak élem meg, hogy ez a legfontosabb egyébként. És utána jön az, hogy az önmenedzselés. Persze látunk olyan példát, ha látunk, nem magyar vonatkozásban, de talán külföldi vonatkozásban, hogy talán nem annyira érdemes a művész, mégis nagy karriert épített ki annak köszönhetően, hogy mindent is csinál, csak épp nem mély vele a zenében. Szóval én azt mondom, hogy kell tudni zongorázni, ez az alap, és utána jön az, hogy az önmenedzselés, tehát ez a második tervem, amit ezt a kettőt természetesen folyamatosan művelem, de konkrét tervem például a doktori természetesen, hogy ezt elvégezzem. Ez 2 év múlva lesz, vagy talán 1 év múlva esetékes. Disszertációm 80%-a kész, ez 116 oldal. Minimum 50 oldal kellene. Jó, hogy túlhaladtam ezen, és talán a elkövetkezendő pár évben még bővülni is fog ez a 116 oldal. Szeretem a témámat, foglalkozom vele. Reményeim szerint ez egy minőségi munka lesz. A témavezetőm is sokban segít. Más kutatók is, más zenetudósok is. Nem látok olyan problémát, hogy ne lenne meg a fokozat szerzési eljárás utolsó állomása, tehát hogy ne kapnám meg a diálát. Ezek után a kutató tanári
1: pedagógus minősítés.
0: Vagy minősítés szeretném elindítani, és szeretnék egy kutatótanár lenni a DNA mellett, vagy segítségi réven, révén természetesen. Ezek az elsőleges terveim, és másodlagos a nulladik tervül következik, hogy koncertezzek. Tehát zongorázom, önmenedzselés, és ennek eredményeképp minél többet szeretnék koncertezni. A tanítás az marad, természetesen maradna. Szeretek tanítani, biztos alap, de én úgy látom, hogy ha elvégzem a doktorit, főleg utána több időm is lesz másra, így a koncertezéssel. Tehát nem kell kutatnom, helyette reményeim szerint többet koncerteznék. És ez.
1: Meg szoktam kérdezni így a műsor végén, ha esetleg kitennének egy lakatlan szigetre, és vihetnél magaddal 5 albumot, bakerített CD-t, akkor mi lenne az az 5? Tulajdonképpen mi volt életed során az az 5 album, ami a legjobban inspirált téged? Amit legszívesebben hallgatsz bármikor, bármilyen körülmények között?
0: Ez egy ilyen időtlen kérdés.
1: Így van.
0: Többször olvastam, és én is elgondolkoztam már többször ezen. Hát a klasszikus zenei repertoárból nem nagyon ismerek könnyű, nem igazán ismerem a könnyű zenét, ha bár mondtam, sok cigányzenész van a családban. Nagyapám szereti a rockot, ő játszott rockzenét is, retro magyar rockot, meg külföldit is, és néha-néha bele is hallgattam, ismerem például ő ilyen gitárosokat.
1: De nem őket vinni a lakatlan szigetre.
0: Nem őket. Hát ugye a témámból következik, hogy szeretem Liszt művészetét, Liszt zeneműveit és Schubert zeneműveit, tehát amely nekem ilyen átütő élmény volt tinédzser koromban. Az átütő alatt azt kell érteni, hogy talán a mindennapjaimat is meghatároztam, vagy a hangulatomat, Schubert dalok. Például imádtam a Szép Molnár leány, meg mai napig dalciklust, és főleg a Winter Rice-ét.
1: Esetleg van valami kimondott előadó, akivel ezt szeretett hallgatni?
0: Hát nem is kell, igazából itt lebeg a körülöttünk a neve, ha Schubert dalokról van, az ugye Dieskau, Dietrich.
1: Dieskau,
0: így van. Neve, de nagyon szerettem meg mai napig Fritz Wunderlich művészetét is, korán meghalt, de azért mai napig ismert a neve. Operákat is szeretem egyébként, de ezt kell mondanom, ez szégyenletes dolog, hogy időhiányában teljes operákat hát nem mindig sikerül napi szinten tanulmányozni, meghallgatni. Na, igen. Hát az igazság. De nem csak ez vezetett Schuberthez, hanem maga Schubert. Szóval a Winter Rice-t azt mindenképp elvinném. A második talán Schumann Dichter Liebe-je. Tehát a magyar címe az a költő szerelme talán, így van. Ő, azt elvinném. Ő Liszttől a Faust szimfóniát mindenképp elvinném. Szeretem Beethovent is egyébként, a zongora műveit is, noha személyes ilyen érzésem, hogy néha úgy vagyok Beethovennel, hogy túl intellektuális számomra. Némely korai zongoraszonátája például.
1: Kivel hallgatott szívesen Beethoven szonátáit?
0: Barenboim. Richard, ő angol Goodyval. Ő Arraut is nagyon szeretem. Ő Richtert is, habár Dreyfus-tanárul belém nevelte azt, hogy hát Richter inkább egy ilyen kommunista művész, fantasztikus, de nem ezt az irányvonalat kellene nekünk képvisel, meg talán szeretnénk sem, hanem Fischeronni. Tehát Beethovennél is inkább Fischeronit kellene hallgatni, hallgatom őt is. De a szimfóniáit nagyon szeretem, a harmadikat, tehát nem is az ötödiket, nem is a kilencediket, hanem a harmadik erőkai szimfónia kedvencem, ez lenne a negyedik, és ötödikként talán Rachmaninov harmadik zongoraverseny.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagyszerű választás. Viszont igen, akkor kényes kérdés, kivel? Ki legyen az előadó?
0: Talán Askenázi. Uh-huh. Askenázi, vagy valamelyik orosz zongora művésztől. De inkább Askenázi, uh-huh, akitől a harmadik zongora versenyt. Így van, hát az egy nagy szerelem. Éppen ezért nem tanultam még meg egyébként, mert annyira, és mondjam, megindító, meg olyan elvárásaim vannak felé, hogy inkább nem nyúlok hozzá. Vannak ilyen művek, szerintem.
1: De szerintem, ami késik, az nem múlik. Én nagyon szívesen meghallgatnám tőled, és természetesen remélhetőleg majd még fogjuk is ezeket hallgatni tőled, és nagyon szívesen beszélgetnék még veled a későbbiek folyamán is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és örülök, hogy itt beszélgettünk a zenéről, a művészetről, az életedről, és a doktori tanulmányaidről. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, szervusz.
1: Váradi László junior primadíjas zongoraművész tanár volt ismét a mai vendégem, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatója, és mesélt nekünk a tanulmányairól, a szakmai sikereiről, és belemélyedtünk kissé a zenerejtett zugaiba is. A beszélgetésünk második részét hallgathatták meg a mai este folyamán. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító budapesti önkéntes mentő egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.

0: Miről és az álmairól. Tartsanak velünk ma este is. Köszönöm, Gergő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a DIK rádió nézőit, hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Az aktualitás, amiért meghívtalak, hogy felvettek a Pécsi Tudomány Egyetem zeneművészeti karára, méghozzá Szabadi Vilmos osztályába kerültél. Én azt hiszem, hogy ez egy elég nagy kitüntetés.
1: Igen, így van, és nagyon vártam a felvételit, és nagyon örülök, hogy sikeres volt.
0: Hát gratulálok hozzá én is. Nyilván ez egészen másfajta hozzáállást igényel majd, hiszen eddig a középiskolai éveidet töltötted a konziban, először a Bartók konziban, majd a Rajkóban, és most felvételiztél egy egyetemre, ami én azt gondolom, hogy először is egy picit messze van, tehát majd az utazást is meg kell oldanod, és hát rengeteg energiát igényel majd nyilván a gyakorlás. Hogy fogod megoldani például az utazást? Mert azért most, ha jól emlékszem, akkor Budapest mellett laksz, nem messze.
1: Igen, most Budapest mellett lakom. Elég sokat gondolkodtunk már a utazásról és a tanulmányokról, hogy hogyan fogom megoldani. Még nincs eldöntve pontosan, hogy hogyan fogom megoldani, de nyilván ez egy nagyon nagy változás az életemben. Nem is van ugye közel, elég messze van, de minden megoldást keresek rá valahogy, hogy jó legyen.
0: Hát Pécs egy gyönyörű város, az kétségtelen, remélhetőleg neked is tetszeni fog majd. És mi inspirált egyébként pont arra, hogy Pécsre felvételiz?
1: Nagyjából két évvel ezelőtt ismertem meg Szabadi Vilmos hegedűművészt, fogadott hegedűórára itt a Budapesti Zeneakadémián. Részt vettem a finnországi kurzuson is, nagyon megtetszett ahogyan tanít és foglalkozik velem, és akkor ő is inspirált erre, hogy nézzem meg Pécset is, hogy milyen a zeneakadémia, vannak ismerősök is Pécset, és akkor így jött ez a döntés.
0: Nézzük meg, hogy hogy jutottunk el idáig, hiszen zenész családból származol, ami én azt hiszem, hogy determinálta, hogy te akkor zenész leszel, tehát gondolom nem is gondolkodtál azon, hogy esetleg nem tudom, mondjuk ácsis állványozó legyél.
1: Így van.
0: Mesélj egy picit a családodról.
1: Édesapukám Farkas Pál prímás, és nyilván ő adta először a hegedűt a kezemben. Ő kezdett el otthon tanítani, aztán beíratott zeneiskolába, ez 60 volt a Kocsis Albert zeneiskola, Olá Zoltán hegedűművész tanár volt ott a tanárom.
0: Ott klasszikus tanultál,
1: klasszikust, igaz? Így van.
0: És előtte már, mielőtt beiratkoztál a zeneiskolába, akkor te már tudtál gondolom valamennyire hegedülni, hiszen akkor apukát foglalkozhatott veled.
1: Így van, otthon a alapokat ugye elkezdte nekem tanítgatni, és aztán ugye zeneiskolába íratott be.
0: Úgy jött, aha. És egyébként a családban más is van zenész?
1: Természetesen. Nagyapám Farkas János prímás, ő is kávéház cigánzenét játszik.
0: Aha.
1: Hát ő már annak idején B kategóriás brácsos volt.
0: Természetes volt, hogy akkor ezt szívtad magadba gyerekkorodba, hogy a zene, a zene, a zene, és tulajdonképpen ez vett körül. Akkor
1: így
0: ez
1: van,
0: nem is volt meglepő, hogy nem. Akkor beiratkoztál a zeneiskolába. Egyébként megtörtént az a hagyományos aktus, hogy a vonót a kezedbe adták, amikor újszülött voltál, mondjuk?
1: Így van, van is erről fotó is, amikor megszülettem, és a vonót a kezembe adta apukám. Sőt, amikor a testvéremnek a gyermeke megszületett, neki is így pólyás volt, és akkor a kezébe adta a vonót.
0: Ilyenkor működnek a gyermekeknél a reflexek, tehát természetes, hogy rámarkol ilyenkor a gyerek a vonóra, de ez a lényeg, hogyha rámarkol, akkor zenész lesz belőle, igaz?
1: Igen.
0: És a zeneiskolai tanulmányaid alatt akkor csak klasszikus tanultál, vagy esetleg már elkezdtél érdeklődni akkor a cigányzene iránt?
1: Hát nem csak a cigányzene, közben Turán ugye népzenei oktatás volt, Unger Balázs vezetésével, oda is beiratott édesapám, és akkor megpróbáltuk a népzenét is, tehát megpróbáltam. Voltam a Fölszállott apával műsorban is. És aztán a klasszikus mellett döntöttem természetesen. Közel áll a szívemhez a kávéház cigánzene, mint most is a Muzsikáló Magyarországban is

0: tevékenykedem, de fővonalban ugye a klasszikus van.
1: Tehát te hegedűművész szerettél volna lenni, és a zeneiskola után hol folytattad a tanulmányaidat?
0: Rajkóba voltam ugye, hát nem tudom hány éves lehettem, de odaíratott be édesapukám.
1: Talán 12 körül?
0: Igen. Aha. És hol...
1: Mi akkor találkoztunk, hiszen akkor én még a Rajkóban tanítottam, igaz?
0: Így van, akkor igen. Még találkoztunk egészen pici koromban. Oda Horváth Zoltán brácsa művész kísért el felvételizni a Rajkóba, és akkor Nyári László prímás tanítgatott ott engem, és utána Tóth Aladár zeneiskolából mentem felvételizni a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba. Uh-huh. Lakatos György hegedűművésznél tanultam.
1: Meddig igen. voltál ott?
0: Egészen 11. osztályig ott voltam, uh-huh. aztán utolsó évemre kacsintottam vissza újra Rajkóban, és ugye most ott érettségiztem, képesítő vizsgám is volt, szakmai bizonyítvány, ugye. Uh-huh.
1: Milyen különbséget véltél felfedezni esetleg a Rajkó és a Bartók konzé között? Egészen más természetesen a kettő, hiszen a Bartókban azért mégiscsak a klasszikus zene a fővonal, viszont a Rajkóban általában szórakoztató zenei képzésre járnak a diákok, mármint a zenész diákok. Te többek között például játszottál a Kis Rajkó zenekarban is.
0: Így van, játszottam a Kis Rajkó zenekarban is. Hát véleményem szerint ugye mindennek az alapja a klasszikus zene. Nyilván a Rajkóban is mindenki tanul klasszikus zenét. Hát ugye ott van a szimfonikus zenekar a Bartók Béla konzervatóriumban. Ott ugye minden kötött, a klasszikus zenei világ, ugye kottából játszunk. Nyilván nekem ez nagyon tetszik. És ugye a Rajkóban meg ott nem kottából játszunk, hanem ugye a Rajkó módszer kézről kézre tanulás.
1: Nyári László tartotta a zenekari foglalkozásokat, ugye? Mesélj nekem erről egy picit, hogy milyenek voltak ezek a foglalkozások. Ez nagyon érdekes. Mert ez azért egyedi, tehát hogy ilyen sehol máshol nincs, csak a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban, ahol egyébként Nyári László még a Farkas Gyula által bevezetett hagyományokat viszi tovább. Tehát aki alapította ugyebár a Rajkó zenekart 1952-ben. Szóval miből áll ennek a hagyománynak a lényege?
0: Így igaz. Hát a zenekarin ugye Nyári László tanít, ahogy mondtuk, igen? És akkor ott van hegedű, brácsa, bőgő, klarinét, és ugye Laci bácsi tanít mindenkit, ugye címbalom is van, Laci bácsi tanít mindenkit, egészen kezdők is jelentkeztek. Egy év alatt a zenekari számokat játszották a címbalmosok Laci bácsi tanítása alatt.
1: És ez hogy működik? Hogy, hát ő hegedűs, megmutatja nekik hegedűvel, hogy mit kell címbalmozni, vagy hogy működik ez?
0: Hát ugye mondja neki mindig az akkordokat, hogy ezt itt is meg, ott is meg, és akkor ő zongorán is szokta nekik leütni, aha. hogy hallják, hogy mit is kell ott ütni a címbalmon. Aztán nekünk ugye Farkas Gyula zeneszerzeményeit is tanuljuk. Laci bácsi ezért a partitúrát szokta nézni, és akkor ugye mindent kézről kézre tanulunk.
1: Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy előjátsza nektek hegedűn mondjuk a darabnak egy részletét, és nektek akkor ezt vissza kell utánoznotok.
0: Így van.
1: Na de minden hangszernek külön-külön megmutatja?
0: Minden hangszernek, igen.
1: És te mondjuk addig mit csinálsz, amíg mondjuk a nagy bőgősöket tanítja?
0: Hát azért érdemes figyelni, hogy a többi szólam miket játszik. Van, amikor ugye sokszor szoktuk azt nézni, hogy akkor mit csinál a bőgő, a cimbalom, a cselló, vagy pedig éppen ott gyakorolgatjuk azt, amit előtte mutatott Laci bácsi.
1: És akkor közben foglalkozik az egyéb hangszeresekkel.
0: Aha. Így van, igen.
1: És milyen különbséget érzel a között, hogy kézről tanulsz, vagy éppen kottából kell játszani, vagy kottából kell tanulni?
0: Hát ugye ez a hallás utáni tanulás... Hát én is így kezdtem nyilván, apukám is otthon így tanított hallás után a cigányzenét, viszont a kottából való tanulás, ugye hát az egy kötött dolog, azt kell csinálni, amit leírt a zeneszerző, egészen meglepő, hogy olvasni még ugye nem tudtam, még ovis voltam, de már a Kottát azt olvastam az Oli bácsinál a zeneiskolában.
1: Tehát akkor nem feltétlenül csak azért tanulták kézről, mert nem tudták Kottát olvasni, hanem gondolom azért is, mert a cigány zenének van eleve egy olyan hagyománya, ami tulajdonképpen szájról szájra terjed, mint a népzene is. Hiszen ezeket a kis finomságokat nem biztos, hogy le lehet írni Kottába. És talán ezért nem is érdemes Kottából tanulni ezt, vagy hogy látod te ezt a kérdést?
0: Hát ugye majd idővel mindenkinek van egy egyéni saját stílusa, uh-huh. és ugye hát ugye szívből jön ez a cigánzene, uh-huh. ugye ez a mi zenénk, de ugye későbbiekben kialakul a egyéni stílus, és uh-huh. akkor uh-huh. igen.
1: Tehát nem azért játszunk így, ezt szögezzük le még egyszer, mert nem tudunk Kottát olvasni, vagy mert nem tud az adott gyerek akármilyen fiatalon ott elsajátítani bármit Kottából, hanem ennek ez a hagyománya.
0: Így van, hát véleményem szerint nagyon fontos a Kotta olvasás. A Rajkóban is vannak most sok olyan tanuló, aki hát alig-alig akarja olvasni a Kottát, de közben meg a Laci bácsinál olyan darabokat játszik, ami egészen ugye már nehéz darabok, ugye a kézről tanulás, ugye hallás utáni tanulás, mert ugye nekünk romáknak szokás mondani, hogy jó a hallásunk, és akkor azután mindent lejátszunk, de úgy gondolom nagyon fontos a Kotta olvasás. Uh-huh, uh-huh.
1: Ez egyébként érdekes, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy tulajdonképpen azért jó a romáknak a hallása, mert ezzel a módszerrel tanultak, vagy éppen fordítva. De ez jó, hogy te tulajdonképpen ezt a módszert is tudod, tehát te hallás után is tudsz bármit játszani, hiszen azért ebben nagy gyakorlatod van, és Kottát is kiválóan olvasó, hiszen különben nem vettek volna föl az egyetemre.
0: Így van.
1: Ez egyértelmű.
0: Igen.
1: Amikor a Bartók Konziba jártál zenekari órákra, ott hogy folytak a zenekari órák? Tehát mi volt a különbség még egyszer? Hogy...
0: A különbség az volt, hogy ugye a szólam próbákon is Tuska Zoltán tanár úr tartotta nekünk még akkor a szólampróbát, és akkor mindenki megkapta a Kottáját, azt meg kellett tanulni, meg kellett mutatni tanár úrnak, hogy akkor megtanultuk. Nyilván vannak ott is kérdések, és akkor, de nem ez a hallás utáni tanulás, hanem ugye a Kottából meg kell tanulni. Aztán jött az, hogy próbáltunk ugye a szimfonikus zenekar.
1: És akkor mindenki kirakta maga elé a kis Kottáját, és akkor így játszottatok. De hát ez a hagyományos módszer tulajdonképpen. Egy szimfonikus zenekarban is ez működik. És miért akartál mégis klasszikus zenével foglalkozni egyébként?
0: Megmondom az őszintét, hogy ugye sajnos nagyon nehéz a megélhetőség is ebben a cigány zenében. Apukám is mindig sokszor mondta, hogy nagyon örülne, hogyha tudnám ezt a vonalat vinni, hogy a cigánzene nehéz a megélhetőség is benne, de viszont nekem szívemhez áll azért a klasszikus zene, és így ezen a pályán döntöttem.
1: Uh-huh. És ebben az esetben szerinted fontos, hogy diplomája is legyen az embernek? Akár művész diplomája, vagy tanári diplomája?
0: A mai világban már igen. Igen, uh-huh. igen.
1: Tehát, hogy a klasszikus zenével akarsz foglalkozni, akkor pedig mindenképpen, gondolom. Mi a célod? Tehát a tanári diploma, művészi diploma?
0: Hát ugye most vettek fel az egyetemre, ugye most az első célom az, hogy szorgalmasan el tudjak indulni, tanulni, minél többet fejlődni, úgy technikailag, mint hegedű hangban, és ugye az első lesz majd ugye a kis diploma.
1: Ez a BA diploma,
0: ez
1: igaz?
0: A BA diploma.
1: Tehát akkor hogy is működik ez, hogy akkor
0: három év a
1: bachelor képzés,
0: igen.
1: és akkor utána a végén van egy BA diploma.
0: Így van.
1: Igen, és utána? Akkor gondolom tovább akarsz menni?
0: Hát mindenképpen szeretnék, igen.
1: És akkor jön a master képzés.
0: Igen.
1: Az még 2 év, ha jól tudom?
0: 2, igen. Igen.
1: És akkor erre jön még, ha esetleg nagyon szorgalmas vagy a tanári master?
0: Hát igen, jó lenne odáig eljutni, de ugye nagyon-nagyon nehéz. Nem könnyű ez a világ, de hát ugye szorgalom, kitartás. És akkor hát bízom benne, hogy előre tudok uh-huh. jutni, haladni.
1: Uh-huh. Egyébként terve van az is, hogy később majd tanítasz?
0: Persze, igen, igen, igen. Tehát szeretnék
1: van
0: majd...
1: ehhez valamiféle affinitásod, kedved, és el tudod magad képzelni tanárként, hogy esetleg úgy adod át a tudásod, mint akár neked adta Nyári László, vagy a Szabadi Vilmos tanár úr a tudását?
0: Igen, hát elképzeltem már sokszor ezt a tanítási világot is, ugye sokszor szoktam nézni is, amikor tanítják a gyerekeket, és hát igen, azért el tudom képzelni magam benne.
1: És hol látod magad mondjuk 10 év múlva? Inkább szólista szeretnél lenni, zenekari zenész, vagy inkább tanár? Vagy esetleg valamiféle mixe, keveréke ezeknek?
0: Az az igazság, hogy ugye szólistaként azért mondjuk meg az őszintét, nagyon nehéz szólistának lenni. Semmi sem kizárt, ugye, még előttem áll az élet, meg a tanulás, semmi sem kizárt, de azért nyilván szeretnék zenekarban is játszani, tanítani, és azért mindent meg szeretnék próbálni, hogy hogyan tudom ezeket megvalósítani, az az egyik, és akkor megmérettetni a tudásomat.
1: Uh-huh. És a cigányzenével mi a terved? Mivel ez neked nagyon jól megy, akkor gondolom nem szeretnéd abba hagyni ezt sem.
0: Hát ezt sem szeretném azért abba hagyni. Nyilván most egy kis időre háttérbe kell szorítanom mindent, mert erre kell odafigyelni, hogy ugye az egyetemen most leszek első éves. Minden energiámat most erre fogok szentelni, de nem fogom nyilván elfelejteni a cigányzenét sem. Uh-huh.
1: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon különleges érték, hozzáadott érték, hogyha valaki nem csak a klasszikus zenét tudja, hanem mellette benne van az a fajta szabadság is, amit a cigányzenéből kapunk. Tehát te ebből a szempontból nagyon különleges leszel.
0: Igen. Igen.
1: Tehát el tudok képzelni neked egy olyan különleges pályát, egy olyan utat, életutat, ahol valahol egyesül ez a cigányzenei hagyomány, tudás és a művészi lét.
0: Szokták mondani, hogy az idősebbek mindig, hogy a mai világban mindent tudni kell.
1: Mi mindenre gondolsz még? Mondjuk a nyelvtudás, az például szerintem nagyon fontos. Te ezt hogy látod?
0: Igen, nagyon fontos a nyelvtudás. Hát sajnos, vagy nem sajnos, nekem általános iskolában valahogy nem tudom miért, de a német nyelvet választottam. Bizony, nehezebb a német nyelv, mint sokkal az angol, igen, de aztán mégis most érettségit az angolból raktam, hát ugye az is egy világnyelv, és ugye azzal reménykedünk, hogy ezért mindenhol megértenek minket, mert zenészként azért nagyon fontos a nyelv, én úgy gondolom.
1: Azért a zenészek gyakran utaznak erre-arra is, hogyha nyilván az emberrel utazik bárhova a világba, azért meg kell tudni szólalni, akkor ez neked egy nagyszerű alap, hogy van egy német nyelvtudásod, mert hogyha német nyelvterületre mész, akkor ott sem fognak eladni téged?
0: Hát igen, azért annyira most nem nagyon jól állok a némettel, de azért szeretnék nyelvet tanulni, igen.
1: Egyébként én is ugyanígy voltam vele, hogy általánosban németet tanultam, és megmondom őszintén, nem bántam meg, mert adott tényleg egy olyan alapot, amit később tudtam használni, és erre rá lehetett építeni. És a középiskolai angol oktatás, hát az angol nyelv az egészen más, mert ott nyilván sokkal jobban ragad az emberre a nyelv, hiszen mindenütt ezt hallja. Tehát az valahogy könnyebben megy általában az embereknek. Nem tudom, hogy veled ez hogy van. Te is így érzed?
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Hát nyilván tehát az angol vesz bennünket körül mindenhol, úgyhogy azt azért könnyebben megtanulja az ember, és hogyha van már egy ilyen alapot tulajdonképpen, akkor ezt már csak tovább kell fejleszteni. Hát az egyetemen is kötelező lesz ezt tovább fejleszteni, hiszen ott is van nyelvoktatás.
0: Így van, igen, igen.
1: Tehát ez egy még egy ember, hogyha valaki tud egy idegen nyelvet, és hogyha te most kettőt már valamennyire elsajátítottál, még ha csak az alapokat is, akkor az még plusz tudást ad neked. Egyébként a tanulás és ezek a tudások, amiket magadra szedtél az elmúlt években, ezek szerinted mennyire értékesek, mennyire fontosak? Tehát milyen értéket képvisel a tanulás, a tudás a fejedben, a családodban?
0: Hát szerintem a tudást azt senkitől nem lehet elvenni. A tudás az egy hatalom, tehát tanulni, tanulni, tanulni. Hát a családomban is, ugye apukám is azt tovább tanult, mindig tanult ő is, tehát még későbbiekben is. Nyilván abban a világban még nehezebb volt a tanulás, de ő is csinálta.
1: Igen, akkor még nem is feltétlenül volt szükség a diplomára, de hát azért most ez már az érettségi az alapkövetelmény, hát a diploma az pedig azért egy rangot ad egy embernek, én azt gondolom. És akkor te ezzel példát is mutatsz a generációdnak, ha lehet ezt mondani, hogy te tovább tanulsz, te egyetemre mész, és neked van egy ilyen ambíciód, hogy művész szeretnél lenni.
0: Igen.
1: Mit üzennél egyébként azoknak a fiataloknak, akik hasonló cipőben vannak, mint te, de ők még mondjuk 10 évesek?
0: Hát kitartás, szorgalom az nagyon fontos. Mindig vannak ugye nehéz időszakok, hullámvölgyek, de valahogy minden rossz után ugye szokták mondani, hogy a jó jön. Kitartást mindenkinek. Kitartás. Igen.
1: Szerinted egyébként mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
0: Hát a szorgalom az szerintem ez egy igen mérvadó. Ugye? Szorgalom. Igen.
1: Én azt gondolom, hogyha valaki tehetséges, az nagyon sokat számít, főleg az elején, a tanulmányainknak az elején. Hát hogyha mondjuk zenét tanul valaki. De utána a szorgalmas az mindig behozza a tehetségest.
0: Igen.
1: Ha persze ez együtt jár, és ez a két dolog társul, akkor persze az az igaz, és abból lehet óriási dolgokat kihozni, de a szorgalom az, én azt hiszem, hogy az egyáltalán nem mellőzhető.
0: Így van.
1: Akkor ezt te is így látod.
0: Igen.
1: Ez a tapasztalatod neked már most is. Magad körül egyébként hogy látod a pályatársaidat? Szerinted mi kell ahhoz, hogy sikeresek legyenek?
0: Hát ahhoz, hogy sikeresek legyünk, hát én magamról tudok példát mondani. Mindig mondta apukám is, hogy foglalkozni kell közismerettel is, mert nagyon fontos, de ugye a zenében ugye hát az egész nap ott kell lenni, és ugye gyakorolni rengeteget kell, ugye életünk végéig tanulunk.
1: Egy picit beszéljünk a tanáraidról is, hiszen nagyszerű tanáraid voltak. Nyári László után most, aki a felvételire készített, az Nagy Béla volt.
0: Így van, Nagy Béla hegedű művész készített fel a felvételire. Egészen pontosan tavaly óta foglalkozik velem itt a Rajkóban, és nagyon lelkiismeretesen tanít, nagyon sokat foglalkozott velem, tehát nem az volt, hogy jaj, letelt az egy óra, és akkor vége az órának, hanem nagyon-nagyon sokat foglalkozott velem, nagyon sokat köszönhetek neki, ráadásul még a felvételire is elkísért, eljött velem
1: Pécsre,
0: ott volt velem, nyilván nem jött be meghallgatni, mert nagyon féltem volna, tehát nagyon szigorú, de meghallgatott úgy kintről, nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
1: Kell a szigorú, úgy érzed? Tehát egy tanár legyen szigorú?
0: Szerintem igen. Igen. Nagyjából az Oli bácsi annak idején kiskoromban hasonlóan tanított, mint a Nagy Béla tanár úr. Zoli bácsi is mindig megvoltak a követelmények, kívülről tudni kellett a darabokat, mindig volt zongorás próbáim, rengeteg versenyekre elvitt. Nagy Béla tanár úr ugye tavaly óta foglalkozott velem, de nagyon sokat tanulhattam tőle. Tehát ott nem volt az, hogy nem készültem az órára, mert akkor ugye mondta, hogy viszontlátásra, hogyha valami ilyesmi volt.
1: Hogy akkor kidobta a növendékeit,
0: persze,
1: mondjuk, ugye?
0: Igen.
1: Aha, nagyon jó.
0: Igen.
1: Nagyon
0: igen.
1: Jó.
0: Igen. Szó szerint, tehát, hogy már, ahogy mentünk be reggel, tudsz valamit? Hát mondom, igen, jó, kíváncsi leszek rá, és akkor mentünk fel. De nyilván az órán úgy vagyunk, hogy mint egy természetesen tanár diák, de azon kívül van egy nagyon jó külön, mint egy emberi kapcsolat, tehát hogy ugye magán életben is szoktunk úgy beszélgetni, és ugye mindig kitér arra, hogy hogy vagy, tehát mindent.
1: Tehát a közvetlen.
0: Közvetlen, nagyon közvetlen, igen.
1: Érdeklődik a diákjai.
0: Igen, aha. Igen.
1: Ez fontos nyilván, tehát, hogy a tanítás az nem csak arról szól, hogy az ember bemegy az órára, és akkor ott, na itt most D van, ott A van, meg milyen új rendel kell csinálni, hanem ez nagyon szoros kapcsolat a tanár-diák viszony. Főleg a zenében, hiszen ez egy egyszemélyes oktatás, ami azt jelenti, hogy nem egy tanár 30 diákkal, hanem egy tanár egy diákkal.
0: Hát én úgy gondolom, hogy Nagy Béla tanár úrnál ez nagyon megvan, tehát tényleg mindig, ahogy bementem az órára, ugye néztük az anyagokat, nagyon sokat skáláztat minden órán, meg el is mondja, és a másik, amit nagyon szeretek benne, hogy nincs kertelés, tehát hogyha valami nem jó, és valami nem tetszik neki, és hogyha nem úgy van csinálva, hogy gondolja, akkor bizony ő megmondja, hogy már pedig ez nem jó. Azt is megmondja, hogyha jó. Nyilván keveset szokott dicsérni, de azzal inspirál, hogy még mindig itt ezt javíts ki, ezt lehetne másképpen is, a hegedű hang, technika, nagyon sokat segített nekem technikában is, és a hegedű hangban is. Egészen más, hogy viszonyultam a hangszerhez, ahogy elkezdett velem foglalkozni.
1: Hát valójában az életetek múlik ezeken az éveken, én azt gondolom. Hiszen az ember zeneiskolától elkezd tanulni, tanul, mit tudom én, 8 évet, aztán még 4 évet a középiskolában, de hogyha azt a 4 évet a középiskolában nem tudja rendesen megfogni, és főleg az utolsó évet, a felvételi évét, akkor évek, évtizedek mennek fúcsba, hogyha lehet ezt mondani.
0: Így van, itt nekem ebben az a tanévben is mindig hangsúlyozta a Béla, hogy vigyázz gyerek, mert az életed múlik ezen a pár hónapon, tehát hogyha itt nem figyelsz oda, és nem hallgatsz rám, és nem fogadod meg, amit mondok, akkor probléma lesz. De nagyon jól megértjük egymást, és nagyon tetszik, ahogy foglalkozik velem, bízom benne, hogy a továbbiakban is számíthatok a segítségére. Ugye még egyszer mondom, a felvételire is eljött velem, leutazott velem, és ugye ott volt egy zongora kísérőm is, dr. Marci Marian volt a zongora kísérőm, ő is ugye jött velem, tehát nagyon, nagyon sokat köszönhetek nekik.
1: Most ez, hogy az életed múlik rajta, ez nem azt jelenti, hogy szó szerint kell ezt lenni, hanem hogyha mondjuk nem vesznek föl, és nem tanulsz tovább, és nem tudsz kiteljesedni ebben a szakmában, akkor lehet, hogy más szakmában kellett volna érvényesülni. Rengeteg hiány szakma van, mondjuk tanulhattál volna targonca vezetést is természetesen, de azért az mégsem olyan, mint hogyha valaki művésznek tanul.
0: Így van.
1: Tehát az egy presztízs.
0: Igen. Persze, tehát nem szószoros értelme, hogy az életem múlik rajta, de nyilván értettem, ahogy mindig mondta nekem, hogy igen, ez az életem múlik ezen a dolgon, és hogy fogadjam meg a tanácsait. Április 25-én volt a elméletből a felvételi, ugye zenelmélet, szolfézs, meg volt egy ilyen az ugye zongora, tehát voltak a felvételik április 25-én, hát nagyjából rá 3-4 napra kiküldték, hogy megfelelt, minden rendben van, nagyon örültem, és akkor onnan még, tehát volt egy siker élményem, hogy sikeres volt az első forduló a felvételin, és onnan egy plusz energiát kaptam, de a végére nagyon elfáradtam, alig vártam, hogy már meglegyen, mert ugye voltak más teendőim is, mint szakmai vizsga, meg érettségi, ugye idén csináltam angolból, de ugye sikerült, és megvolt, hát nagyon elfáradtam a végére, de minden rendben volt.
1: Ez az utolsó év, ez mindig egy nehéz, hiszen az ember nem csak a felvételire koncentrál, amint tényleg a szakmai élete múlik, hanem akkor még érettségire is kell ilyenkor koncentrálni. Hát ez extra megnehezíti a feladatát egy felvételizőnek, egy érettségizőnek. Mi egyébként az álmod?
0: Hát az álmom a legelső az, hogy el tudjam végezni a tanulmányaimat sikeresen, és hogy egy sikeres embernek mondhatjam úgymond magam, és a zenei világban szeretném ugye leírni az életemet, ebbe is képzelem el magam. Úgy másban nem is nagyon gondolkodtam a zenén kívül, mindig szoktak velem viccelődni a testvéreim is, hogy hát neked, hogyha nem a zene, akkor nagy problémák lesznek, de ugye nagyon rajta vagyok, hogy sikeres legyen. Nagyon nagy erőt adott nekem viszont az is, hogy amikor úgy sikerült ez az elméleti dolog, amit az előbb mondtam, és akkor meglátogattam a horvát, vagyis a Olá Zoli bácsit, ugye, aki a általános iskolába foglalkozott velem, és akkor mondta nekem, hogy hát fiam, nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon örülök, hogy sikerült az első forduló, mindenképpen látogass meg engem, és ne feledd azt, amiket tanítottam neked, és akkor ez így végig mentek a gondolatok minden éjszaka a fejembe, pörgött le, amiket mindig tanított nekem Zoli bácsi is, meg minden, és tényleg nagyon sok hasonlóság volt a Béla tanár úrral, és ugyanazokat mondta nekem, amiket Zoli bácsi.
1: Hogy egy kicsit jobban bepillantást nyerjünk az érzelemvilágodba, gondolataidba, egy olyan speciális kérdést szeretnék feltenni neked, amit egyébként minden zenésznek, hogy mi lenne az az 5 zenemű album CD, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Tehát tulajdonképpen mik a kedvenceid?
0: Hú.
1: Esetleg, hogyha előadókat is megnevezel, ez külön izgalmassá teszi a dolgot.
0: Hát előadókban, akiket nagyon szeretek, és kivételesen a hegedű hang az nagyon-nagyon tetszik, a Kogán, ugye?
1: Uh-huh. Tehát egy Kogán albumot, CD-t vinnél magaddal?
0: Igen.
1: Mindegy, hogy melyik?
0: Hát szerintem igen. Uh-huh. Nagyon sokat hallgatom, ugye, Helyfetsz, uh-huh. Nagyon rengeteget hallgatom.
1: Hát ilyes a Helyfetsz a 20. század legnagyobb hegedűse volt.
0: Igen.
1: Legalábbis azt mondják. És én is így gondolom.
0: Hát most így rengeteget tudnék sorolni. Ugye Dávid Osztrák, uh-huh. Ilyen előadókat szoktam hallgatni. Ha,
1: tehát csak hegedűsöket vinnél magaddal akkor?
0: Hát igen.
1: Aha. Nyilván most ebben forognak a mindennapjait, hogy a hegedűsök hogyan játszanak, mit játszanak, tehát akkor így nem is csoda, hogy a mai napon, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy viszünk egy lakatlan szigetre, akkor csak hegedűsöket vinnél.
0: Igen. Természetesen Nagy Béla tanár úr, ugye ő is egy példaképem.
1: Akkor az ő felvételeit is elvinnéd, ha lehet.
0: Igen,
1: aha,
0: igen.
1: Ezt teljesen megértem. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk egy picit a múltadról, jelenedről és a jövődről. Remélem sokat hallunk még rólad, és hát várunk vissza természetesen sok szeretettel.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, további szép estét kívánok mindenkinek.
1: Mai vendégem Farkas Gergő, fiatal, leendő hegedű művész volt, akit az idén vettek fel az egyetemi képzésbe. Ennek kapcsán mesélt nekünk a szakmai útjáról, a gyökereiről és az álmairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Ez. Yeah. Yeah.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Hey,

98.3 Rádiódi. Vorbinas.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.

0: Ez a Rádió D. Rádió D. Romákról. Rádió D. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádió D. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió D. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják vele. Roma nők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. A Balassagyarmati Tankerületi Központ több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus pályázat által. Ennek keretében két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként két nyugat-nógrádi iskolában. Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója eljutatott közleményben ismertette, hogy több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázat keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A kezdeményezés által két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként a Ludányhalászi Rádai Gedeon általános iskolában és a Tereskei általános iskolában. Roma nők segítenek a lemorzsolódás elleni küzdelemben. A 2028 áprilisáig tartó program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű diákok esélyeit, csökkentse a pedagógusok leterheltségét, valamint visszaszorítsa az iskolai lemorzsolódást. A projekt egyúttal a munkaerőpiaci beilleszkedést is támogatja, a résztvevők összesen 24 hónapon keresztül dolgoznak az intézményekben, amelyből 16 hónap támogatott foglalkoztatás, 8 hónap pedig kötelező továbbfoglalkoztatás, közölte Nagyné Barna Orsolya. Hozzátette, a program fontos eleme a képzés is. A bevont munkavállalók egy 300 órás, ingyenes tanfolyamon vesznek részt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében. A megszerzett szakképesítés hosszabb távon javítja az elhelyezkedési esélyeket. Az igazgató rámutatott arra is, hogy az asszisztensek munkája közvetlenül az iskolák mindennapjaiban is érezteti hatását. Jelenlétük lehetővé teszi, hogy a pedagógusok több figyelmet fordítsanak az egyéni fejlesztésre, ami különösen fontos a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. Hangsúlyozta továbbá, a program így hozzájárulhat a korai iskola elhagyás csökkenéséhez és a tanulói eredmények javulásához. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Magyar Államtárs finanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósulhat meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D roma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió D-ben. Rádió D-ben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió D.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Fajnamuk dévla, temera, andeluma trububa, ketemera. Trububa, kemejala, lejjenca, tekela, ketemera.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bálá a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá. Amely az itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked.
6: 2026. május 13-a szerda, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Ügyeleti innovációért díjat kapott dr. Rostás Gusztáv, mentőorvos. A cigánynők öltözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz. A cigány családok gyermeknevelési szokásai szorosan kapcsolódnak a roma közösségek hagyományaihoz.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Ügyeleti innovációért díjat kapott dr. Rostás Gusztáv mentőorvos, az Országos Mentőszolgálat érdi ügyeletének munkatársa. Az oklevél szerint az elismerést az ügyeleti ellátás és rendszerfejlesztését szolgáló példaértékű és úttörő szakmai munkájáért kapta. Rostás Gusztáv a díj kapcsán közösségi oldalán mondott köszönetet kollégáinak, vezetőinek és családjának. Hálámat szeretném kifejezni az Országos Mentőszolgálatnak, azon belül az érdi ügyeletnek. Köszönöm, hogy a prémium csapat tagja lehetek, írta. Külön megköszönte Üllei Kovács Anikó támogatását, valamint családja helytállását is. Rostás Gusztáv neve sokak számára ismerős lehet. 2016-ban az Aranypánt díj jelöltje volt, akkor egy öcsödi cigánytelepről induló fiatal történetét mutatták be, aki úgy jutott el az orvosi egyetemig, hogy közben újra és újra bizonyítania kellett. Helye van ott, ahová belépett. Hát figyelj, bementem rendesen, baktalósan. Vágod, felnyílt telepiséró, napszemüveg, rajcipő, ott meg csupa finom népek. Eléggé kilógtam, volt, hogy nem akartak beengedni a kampuszra, nem hitték el, hogy ide járok, mesélte akkor. Gyerekként a cigánytelepen nőtt fel, sokáig az iskola sem számított számára fontosnak. Egy sérülés és a kórházban látott emberi hozzáállás fordította meg az orvoslás felé. Anatómiai atlaszt szerzett, amelyet szinte kívülről megtanult, később maximális pontszámmal vették fel egészségügyi képzésre. Innen vezetett az út az érettségig, majd a Semmelweis Egyetemre. Az Aranypánt jelölés óta elvégezte az orvosi egyetemet, jelenleg házi orvosi rezidensként és mentőorvosként dolgozott. dolgozik. Célja, hogy egyszer olyan körzetben praktizáljon, ahol sok a rászoruló és roma beteg, és kulturálisan érzékeny ellátással csökkentse az egészségügyi egyenlőtlenségeket. Közben családot alapított, feleségével egy 6 éves kislányt nevelnek. Cigány származású emberek közül sokan értek el kiemelkedő sikereket a művészet, a sport, a zene és a közélet területén. Tehetségükkel és kitartásukkal nem csak saját közösségüknek, hanem az egész társadalomnak példát mutattak. Munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra értékei szélesebb körben is ismerté váljanak. A legismertebb cigány származású művészek közé tartozik Bangó Margit, aki híres magyar nóta és cigánydal énekes. Különleges hangjával és előadásmódjával nagy sikereket ért el Magyarországon és külföldön is. Munkásságát több díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Szintén ismert személyiség Szent Andrássy István, aki festményeiben gyakran mutatta be a roma emberek életét, érzéseit és hagyományait is. A cigánynő költözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz, a családi értékekhez, valamint az adott közösség kulturális örökségéhez. A roma népcsoport különböző ágai, például az olá, beás vagy romungró közösségek eltérő viseleteket és szokásokat őriznek, ezért nem beszélhetünk egységes cigánynői öltözködésről. Mégis vannak olyan közös jellemzők, amelyek sok közösségben megfigyelhetők. A hagyományos cigánynői viselet egyik legismertebb eleme a hosszú bőszoknya. Ez nem csak praktikus ruhadarab volt, hanem a nőiesség és a tisztesség jelképe is. Sok roma közösségben a nők ma is kerülik a rövid szoknyát vagy a nadrágot, különösen az idősebb generáció tagjai. A színes mintás anyagok használata szintén jellemző, a virágminták élénk használata szintén jellemző, piros, sárga, zöld színek a vidámságot és az élet szeretetét fejezik ki. Az ünnepi viseletek gyakran díszesebbek, akár csipkével, fodrokkal vagy hímzéssel készülnek. A fejkendő viselése fontos szerepet játszik a roma közösségekben. A férjezett asszonyok gyakran hordtak kendők, amely a családi állapotukat és tiszteletre méltóságukat jelképezte. A kendő színe és kötési módja akár az adott közösségre vagy életkorra is utalhatott. Az ékszerek, például nagy fülbevalók, láncok, gyűrűk szintén kedvelt kiegészítők voltak, amelyek sok esetben a család anyagi helyzetét is tükrözték.

0: alkalmazkodnak a modern kor változásaihoz. Ez a kettősség teszi a roma női viseletet különlegessé és gazdag jelentéstartalmúvá. A cigány családok gyermeknevelési szokásai szorosan kapcsolódnak a roma közösségek hagyományaihoz, értékrendjéhez és életmódjához. Fontos hangsúlyozni, hogy a roma közösségek nagyon sokfélék, ezért nem minden család nevel ugyanúgy. Mégis vannak olyan közös vonások, amelyek sok cigány családban megfigyelhetők, és amelyek a közösség összetartásából, a család fontosságából és a hagyományok tiszteletéből erednek. A roma családok életében a gyermek különösen nagy értéknek számít. A gyerekeket általában sok szeretettel, figyelemmel veszik körül, hiszen a család jövőjét látják bennük. A kisebb gyermekek gyakran nem csak a szüleikhez, hanem a nagyszülőkhöz, testvérekhez és más rokonokhoz nagyon közel állnak. A nagy család fontos szerepet játszik a nevelésben, a gyerekek mindennapjaiban több generáció is részt vesz, így már fiatal korban megtanulják a családi összetartás jelentőségét. A cigány gyermeknevelés egyik legfontosabb eleme a tiszteletre való nevelés. Sok roma családban kiemelten fontos, hogy a gyermekek tiszteljék az idősebbeket, engedelmesek legyenek a szüleikkel és nagyszüleikkel szemben, valamint segítsék a család tagjait. A gyerekek már egészen fiatalon bekapcsolódnak a házi munkába vagy a kisebb testvérek gondozásába. Ez nem csak kötelesség, hanem annak a jele is, hogy a család minden tagja felelősséggel tartozik egymásért. A hagyományok átadása szintén fontos része a nevelésnek. A roma közösségekben a szülők és a nagyszülők történeteken, dalokon és mindennapi szokásokon keresztül adják tovább a kultúrájukat. A gyerekek így megtanulják saját közösségük értékeit, ünnepeit és szokásait. Sok családban fontos szerepe van a zenének, a táncnak, amelyek nem csak szórakozást jelentenek, hanem a kulturális identitás megőrzésének eszközét is. A gyermeknevelésben gyakran erősebb a közösségi szemlélet, mint az egyéni nevelés. A gyerekek sok időt töltenek együtt más rokonokkal vagy közösségi eseményeken, ezért korán megtanulják az alkalmazkodást és az együttműködést is. A roma családokban az érzelmek nyílt kimutatása gyakoribb lehet, a szeretet, az öröm, de akár a szomorúság kifejezése természetes része a mindennapoknak. Napjainkban a cigány gyermeknevelési szokások változnak. A modern társadalom, az iskola, a média hatására sok roma család igyekszik ötvözni a hagyományos értékeket a mai élet követelményeivel. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulás, az iskolai siker, hiszen sok szülő szeretné, ha a gyermekének könnyebb és biztosabb jövője lenne. Ugyanakkor sok család fontosnak tartja, hogy a gyerekek a modern világban is megőrizzék roma identitásukat és hagyományaikat is.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
2: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Szerda reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Dáš utrmána vedieť.
1: Najíc, tá vec baktálo, kosátu, sorodestu a téťa.
0: A vilém tedy kapti rašaná ta šumbrom, hogy nagyon sok árci.
1: Itt a sejtra na bármi sejjel, mi azt te csorella? Sirák de lesz, sír! Sirák de lesz, te sír!

0: Menjél már!
1: Vorba, vorbasza.
2: Rólunk, neked.
3: Jó reggelt, itt is van a hét közepe, ugyanis szerda van, és május 13-a. Jó reggelt kívánok minden drága korán kelő hallgatónak. Hát nem csak a hét közepe, hanem lassacskán ugye május közepe is itt van velünk. Lassan itt a június. Hát egyelőre most sajnos az időjárás egy icipicit leromlott ugye ezen a héten, ahhoz képest, hogy hétvégén milyen csodaszép időnk volt, de elvileg holnaptól érkezik egy felmelegedés, vagyis pontosabban már ma megérkezik ez a felmelegedés, de igazából hatása az időjárásra az csak holnaptól lesz. Utána sajnos pedig a hétvége megint ilyen esősebb, záporosabb, zivatarosabb lesz, ha hinni lehet az időképnek, már pedig miért ne hinnénk, ugye? Tehát most péntek, szombat, vasárnap végig eső és erős szél lesz Magyarországon területén, a legtöbb területén. A mai napon az Imolák ünneplik neve napjukat, úgyhogy nekik nagyon boldog névnapot kívánok, illetve a Forma 1 rajongóinak üzenném, de hát nyilván tudják, hogy ma 76 éve, hogy először rendeztek Forma 1-es versenyt, tehát kerek 1950, 5. hó 13-án. A Silverstone-i pályán rendezett verseny több mint 2 órán át tartott, és a mezőny alig fele jutott el a célig. 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeo-val versenyző Nino Farina volt, aki 2 további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze 7 futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Reg Parnell állhatott fel a dobogóra, a később 5 világbajnoki címet begyűjtő Juan Manuel Fangio a leintés előtt 8 körrel kénytelen volt feladni a versenyt. A pontokat akkoriban az azóta számtalanszor megváltoztatott 9-6-4-3-2-es rendszerben osztották ki. Azóta mindössze 2 ország, Nagy-Britannia és Olaszország rendezhetett minden évben futamot. Az egykori Silverstone-i verseny óta megszakítás nélkül folyik a világbajnokság. De hát akik Forma 1 rajongók, azt ezt nagyon-nagyon jól tudják. Na, megyünk zenélni, jó?

0: van, ami hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindjárt 7:30 van, ez nem jelent mást, mint hogy elmondom nektek a közlekedési híreket. Lezárták a 7. kerület Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a 18. kerület Vlassics-Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 19. kerület Árpád utcát az Üllői út szervizútja közelében, mert javítják a csatornát. Tart a csatorna felújítás a 22. kerület Török utcában. A Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé. A 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hát ezekkel tudtam most szolgálni nektek, jöjjenek is rögvest a roma hírek egy zene után.

0: hangunkon, rólunk neked. 100.3 Rádiódik.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés, fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrián szociológus, az UCU Alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepel egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Balog Adrián újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Rádiódik.
3: Kerasz ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hétfő reggel 8 órakor volt az új kormány miniszterelnök jelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelölte a bemutatkozása során elmondta, hogy feláll a miniszter mellett egy tanácsadó testület, amelynek tagja lesz Karikó Katalin, Nobel-díjas tudós is. A politikus arról is beszélt, hogy számtalan új intézkedést, intézményt, hatóságot hoznak létre, elsősorban a brit egészségügyi rendszer mintájára. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés. Olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, mondta Hegedűs Zsolt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán. A Telex beszámolója szerint a politikus arról beszélt, hogy az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti, hanem a nemzet jövőjébe tett befektetésnek. Hegedűs Zsolt a bizottsági meghallgatása elején az egészségügy hazai statisztikai adatairól beszélt, kiemelve a negatív számokat. A magyar egészségügy válsága nem tegnap kezdődött, hanem több évtizedes folyamat eredménye, mondta, majd így folytatta. Ehhez hozzátett az őszinte szembenézés és átláthatóság hiánya. Kiemelte, 2010 óta 10 000 ágyat szüntettek meg, leromlott az infrastruktúra, sok intézményben az alapvető fertőtlenítőszerek is hiányoznak. A rendszer túlságosan a fekvőbeteg ellátása épül, túl hosszúak a várólisták, és a betegek céltalanul bolyonganak a rendszerben. Azt is mondta, hogy nagyon fontos a betegek visszajelzése, hogy akár szabad szöveges mezőben névtelenül tudjanak visszajelzéseket adni az ellátásra. Ezeket a visszajelzéseket a vezetőségnek kötelező lesz szakmailag feldolgoznia, független betegjogi rendszert alakítanak ki. Mint mondta, nem csak azt kell mérni, mi történt a rendszerben, hanem azt is, hogy a beteg hogyan érzékelte az ellátás minőségét, és az milyen hatással volt az életére. Továbbá azt is mondta, ugye, amit már mondtam a cikk legelején, hogy felkértem Karikó Katalint, hogy a miniszter mellett felálló tanácsadó testületemben vegyen részt, és ő ezt elvállalta, jelentette ki Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. Na, most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.
2: Na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, nagyon jó.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől 20 drát cigány. Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
1: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
2: Vungyi.
1: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
2: Vungyá.
1: Vungyá.
2: Vungyá. Mert itt elhagyjuk akkor?
1: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
2: Vungyá.
1: Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ügyeleti innovációért díjat kapott dr. Rostás Gusztáv mentőorvos, az Országos Mentőszolgálat érdi ügyeletének munkatársa. Az oklevél szerint az elismerést az ügyeleti ellátás és rendszerfejlesztését szolgáló példaértékű és úttörő szakmai munkájáért kapta. Rostás Gusztáv a díj kapcsán közösségi oldalán mondott köszönetet kollégáinak, vezetőinek és családjának. Hálámat szeretném kifejezni az Országos Mentőszolgálatnak, azon belül az érdi ügyeletnek. Köszönöm, hogy a prémium csapat tagja lehetek, írta. Külön megköszönte Üllei Kovács Anikó támogatását, valamint családja helytállását is. Rostás Gusztáv neve sokak számára ismerős lehet. 2016-ban az Aranypánt díj jelöltje volt, akkor egy öcsödi cigánytelepről induló fiatal történetét mutatták be, aki úgy jutott el az orvosi egyetemig, hogy közben újra és újra bizonyítania kellett. Helye van ott, ahová belépett. Hát figyelj, bementem rendesen, baktalósan. Vágod, felnyílt telepiséró, napszemüveg, rajcipő, ott meg csupa finom népek. Eléggé kilógtam, volt, hogy nem akartak beengedni a kampuszra, nem hitték el, hogy ide járok, mesélte akkor. Gyerekként a cigánytelepen nőtt fel, sokáig az iskola sem számított számára fontosnak. Egy sérülés és a kórházban látott emberi hozzáállás fordította meg az orvoslás felé. Anatómiai atlaszt szerzett, amelyet szinte kívülről megtanult, később maximális pontszámmal vették fel egészségügyi képzésre. Innen vezetett az út az érettségig, majd a Semmelweis Egyetemre. Az Aranypánt jelölés óta elvégezte az orvosi egyetemet, jelenleg házi orvosi rezidensként és mentőorvosként dolgozik. Célja, hogy egyszer olyan körzetben praktizáljon, ahol sok a rászoruló és roma beteg, és kulturálisan érzékeny ellátással csökkentse az egészségügyi egyenlőtlenségeket. Közben családot alapított, feleségével egy 6 éves kislányt nevelnek. Cigány származású emberek közül sokan értek el kiemelkedő sikereket a művészet, a sport, a zene és a közélet területén. Tehetségükkel és kitartásukkal nem csak saját közösségüknek, hanem az egész társadalomnak példát mutattak. Munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra értékei szélesebb körben is ismerté váljanak. A legismertebb cigány származású művészek közé tartozik Bangó Margit, aki híres magyar nóta és cigánydal énekes. Különleges hangjával és előadásmódjával nagy sikereket ért el Magyarországon és külföldön is. Munkásságát több díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Szintén ismert személyiség Szent Andrássy István, aki festményeiben gyakran mutatta be a roma emberek életét, érzéseit és hagyományait is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Törökbálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Szerda reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak, ez itt még mindig a Vekker. Jön egy kis programajánló, méghozzá június 16-ára szól ez a program, 19 órakor kezdődik a Budapesti Operett Színházban, melynek címe Csillagok találkozása, a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású estje. A Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású estje a Városliget után a Nagymező utcába költözik. 2026. június 16-án kedden a Fővárosi Nagycirkusz érkezik vendégségbe a Budapesti Operett Színházba, hogy egyetlen estére újra találkozásra hívja a cirkusz és a zenész színház rajongóit. A Csillagok találkozása című gálaest a február 10-i előadás közönség sikerére építve, de új térben és új hangsúlyokkal születik újjá. Ezúttal az Operett Színház nagy színpadán elevenedik meg a manézs varázsa. A Fővárosi Nagycirkusz világszínvonalú artistái és cirkusz színházi produkciói találkoznak a Budapesti Operett Színház népszerű művészeivel. Az est során musical és operett részletek hangzanak el, többek között a Carmen, a Notre-Dame-i toronyőr, a Monte Cristo grófja és a Jekyll és Hyde című musicalekből, valamint a cirkuszhercegnő és a csárdás királynő operettekből. A zenei anyagot a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszínházi előadásainak, melyket a 9 közül és Holle anyó részletei egészítik ki, különleges összművészeti élményé formálva azt. Az előadás rendezője Homonnai Zsolt. Fellép Fischl Mónika, Nádasi Veronika, Sándor Péter, Szomor György, Homonnai Zsolt, Kis Zoltán és Tassonyi Balázs, és természetesen a Fővárosi Nagycirkusz nagyszerű artista művészei. Úgyhogy június 16-a Budapesti Operett Színház Csillagok találkozása, a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású gálája. Nézzetek utána, és menjetek, szórakozzatok. Na most pedig zene, utána friss közlekedési hírek.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Hamarosan 8:30 üt az óra, jönnek a közlekedési hírek. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Napközben az első, második kerület Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerület Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítése miatt. Lezárták az ötödik kerület Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Lezárták az ötödik kerület Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerület Kármán utcában, amelyet véglegesen lezártak. Lezárják a hatodik kerület Paula Jede utcát építkezés miatt napközben. Illetve a hetedik kerület Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni, méghozzá építkezés miatt. Ezekkel tudtam most nektek szolgálni. Menjünk is tovább, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival itt az FM 100.3-on.

Abban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale!
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel fogjuk folytatni, mert kedden megtanítottad nekem, hogy a roma férjezett asszonyt úgy hívják, hogy Romnyi, viszont említetted, hogy a lányoknak külön megnevezésük van, mert hogy ugye itt az ártatlanságukra, illetve a tisztaságukra is utal a nevük.
3: Így van, és mi úgy szoktuk szólítani őket, hogy Séj.
4: Séj.
3: Igen. Ez azt jelenti, hogy ő egy lány. Úgy is szoktuk mondani, hogy Séjóri, ez egy ilyen cukibb verzió, hogy lányka, vagy leányzó, Séjóri.
4: Séjóri, szóval cukiság is van a cigány nyelvben.
3: Így van. Szütyú vászlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

Calypso Hennessy az asztalon, sok nő táncol fent a hajón, az eurókat csak rájuk szórom, mert illik nekem, ezt jól tudom. Picép, nekem ez az élet, dollár, euró, zsebből kifizetlek, mert tudom és büszkén vállalom a trónon.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem sokára jön a süsfelnap, ám előbb egy kis hír, méghozzá sporthír. 29. bajnoki címét szerezte meg az FC Barcelona a Real Madrid ellen a spanyol bajnokságban. A Barcelona megszerezte 29. bajnoki címét a spanyol labdarúgó bajnokságban. Vasárnap 2-0-ra győzte le a Real Madridot. A Barcelona előnye így 3 körrel az idény vége előtt 14 pont. A legutóbbi 10 játékból a Barcelona 5-öt nyert meg, a Real 4 aranyérmet szerzett. 5-öt nyert meg, a Real 4-et. Az egyetlen csapat, amely képes volt beleszólni a két együttes párharcába, az az Atletico Madrid volt még 2021-ben. Először fordult elő a La Liga történetében, hogy a Barcelona az ősi rivális Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. Ugye ez a mérkőzés, ahogy említettem is, vasárnap volt. Én megmondom őszintén, meg szerintem sokan mások is élőben követtük végig ezt a mérkőzést. Hát ugye egy nagyon szép, nagy meccset várt az ember. Hát az első fél időben még talán azt tudom mondani, hogy meg is kaptuk azt, amire számítottunk. A Barcelona fantasztikusan futballozott, és ugye hát szinte nem is azt mondom, hogy perceken belül, de hogy azért elég gyorsan megszerezték ezt a két gólos előnyt. Hát amit aztán sajnos tartottak is, és azért mondom, hogy sajnos, mert a második félidő viszont, megmondom az őszintén, személyes tapasztalásom, hogy nem volt egy olyan nagy szám mérkőzés. Javítson ki bárki, hogyha tévedek. A Real Madrid nagyon kereste magát, nagyon nagy akcióig, nagyon nagy helyzetig szinte sem az első, sem a második fél időben nem jutottak, úgyhogy én ezt megmondom őszintén, nagyon furcsáltam. Nyilván a belső feszültségek, amik most ugye körülveszik a Real Madrid öltözőjét, ugye meg annyi hír van, ami akár itthon is, amint hogy ide is elér hozzánk ez a hír, de hogy a világ sajtóban is kering, ugye Rüdiger és Carreras között, akkor most volt ugye egy állítólagos verekedés ugye Valverde és Tchouameni között, Valverde kórházba került, hát mennek ott nagyon érdekes dolgok a Real Madrid öltözőjében. Nincs nagyon nagy tisztelet Arbeola felé, ugye, aki a vezetőedző. Szóval igazából ez meg is látszódott, most megmondom az őszintén, a Real Madrid játékán. Elnézést kérek minden Real Druckertől. Jó magam is az vagyok amúgy, vagy hát most már inkább azt mondom, hogy az voltam, mert elég kevés játékot látok tőlük. Inkább tényleg annak az azért vannak központban még mindig, mert tényleg egyszerűen hihetetlen, ami az öltözőkben zajlik náluk, és aztán kijönnek a pályára, és akkor jön egy ilyen mérkőzés, és hogy 2-0, és tényleg akciót sem látunk tőlük, Isten igazából, tehát olyan nagyon nagy helyzetet, nagyon szép, gyönyörű játékot nem nagyon láttunk most vasárnap a Real Madridtól, amit én nagyon-nagyon sajnálok. Így tud az ember sajnos egy foci csapatból szerintem a legkönnyebben kiábrándulni, hogyha így folytatják a játékot. Na de, én folytatom, nem a játékot, hanem a rádiózást. Reméljük, hogy ezt is sokak örömére, sokak bánatára. 9 óra után pár perccel jövök vissza Völgyi Zsuzsival karöltve.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk most a rádióba, hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállás árak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a Nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a Keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
5: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Törökbálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Szerda reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 16 perccel, nagyon szép szerda reggelt kívánunk mindenkinek, így május 13-án.
2: Napsütéses napot kívánunk mindenkinek, igen. Pedig nem is ittam.
1: Erős kezdés, igen. Hát, nagyon szépen süt a nap, de hideg van, gyerekek,
2: ma kávéra sajnos. Van szükségem, úgy érzem.
1: Igen.
2: Olyan, nem tudom, ez a szélsőséges időjárás, hol süt, hol be van borulva, hol így, hol úgy, ez engem... Nagyon megvisel.
1: Hát engem is, és borzasztó az, hogy hideg van. Tehát konkrétan most reggeli órákban mindössze 7 darab fok volt kora reggel. Hát ez nem tavaszi időjárás, megint csak téli pulóverbe vagyok, mert hideg, és nagyon erős szelek is vannak. És hát sajnos a napokra sincsen további jó hírem számotokra. Egészen jövő hét szerdáig ez van, hogy hűvös, erős szél és eső, zápor, zivatar. Tehát konkrétan egy hétig most ez az időjárás még kitart.
2: Sőt, és a mai vasárnap... napon hogy tolta fel a hőmérő higanyszálát ez a kis napsütés?
1: Meddig,
2: mi a maximum? Semeddig,
1: 15 fok.
2: Az nem nagy.
1: Semmi. Uh-huh. Az semmi, semmire nem tolta. Tegnap is ugyanilyen idő volt, csak nem érezted, de most se érzed melegnek, csak annyi, hogy igen, süt a nap, de nem érzed
2: borzasztó,
1: melegnek.
2: Borzasztó, a lányom az erőszakosan már fölveszelgeti délután az iskolába a rövid nadrágját, erőszakosan, pedig mondtam, hogy azért még hideg van,
1: hát
2: mert hát
1: most.
2: Megérkezett neki az összes nyári ruhája.
1: Ja, és akkor már hordani kell. Igen.
2: Persze, berendeltem világos. Neki a szetteket, meg a külön rövid nadrágokat, meg megjött minden nyári cucc, és annyira örül az új cuccoknak, most már abba korba van, tehát 9 éves most már öltözködik.
1: Persze.
2: Hogy igen, azért most már azt le kell venni, ha fúj, ha esik.
1: Igen, ezt én megértem, én is ilyen voltam, hogy kaptam egy új ruhát, ha nyáron kaptam egy téli puló, akkor is fölvettem én is erőszakosan.
2: Főleg az ilyen szép karácsonyi pulcsikat.
1: Persze, de sajnos tényleg ezt kell, hogy mondjam, nem akarok senkit elkedvetleníteni. Ma meg holnap legalább a napocska sütni fog, viszont péntektől egészen jövő hét szerdáig még a nap se fog sütni, és marad ez a hideg, esős, szeles idő, aminek most sajnos részesei vagyunk. A mai napon...
2: Fagyos szentek.
1: Ezt akartam mondani, a Szambó vetted ki a szót, add vissza, ugyanis ma van egy ilyen népi mondás, amit én imádok, mert sosincs értelme, kapaszkodjunk meg, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek. Ez ugye régiesen kendek, tudod, hogy szokták ezt így régiesen. Tehát, hogy a szőlő el ne fagyjon,
2: annyira vártam valami jó
1: füstöljenek kentek.
2: Jó, oké. Okay. A cigaretták.
1: Ezt most így itt hagyom.
2: Kentek,
1: csak úgy...
2: mint a cigaretták.
1: Igen, az régi cigaretta,
2: hát,
1: persze.
2: Most az füstöl, nem?
1: Persze.
2: Na jó.
1: Hogy a szőlő el ne fagy. Hát az annyira nincs ideg, hogy nem. Elfagyjon, ez tény és való, de az is tény és való, hogy mi Budapesten még szerencsésebbek is vagyunk, mert reggel láttam, hogy 7 fok van nálunk itt Budapesten reggel, mikor volt ez kb. Ilyen 7 óra környéke volt talán, azt hiszem, és láttam más városoknak is a reggeli hőmérsékletét, Szolnokon például 2 fok volt.
2: Jaj.
1: Tehát ahhoz na, képest látod, akkor mi Budapest
2: látod,
1: még...
2: hogy akkor ott még aztán lehet, hogy igaz ez a népi jóslat, hogy
1: a
2: el ne fagyjon
1: a fagyjon, és akkor kentek, meg mit tudom, hogy füstölnek.
2: Na.
1: Tegnap ugye, aki hallgatott bennünket, az hallhatta, hogy ugye 11 órakor, azt hiszem, 11 órakor igen. Beszélgettünk dr. Rusvai Miklóssal, aki aztán, hát most a csúnya szót használhatok, tegnapi nap a végig szegénynek ez, vagy 60-szor el kellett mondani ugyanazt, amit nálunk elkezdett reggel, ugyanis más rádióállomásokon, illetve a Fókuszban, Híradóban, újságcikkekben, tehát tegnap a doktor urat láttam mindenhol is,
2: annyira
1: amit egyáltalán nem bánok, mert nagyon cuki ember, nagyon-nagyon csípem.
2: Annyira kedélyes, és annyira közreműködő, és annyira kedves, hogy nekünk tényleg mindig felveszi a telefont.
1: Igen,
2: nem volt olyan, hogy ne adott volna interjút, vagy azt mondta volna, hogy
1: most
2: bocsánat, de nem érek rá, igen.
1: Igen, most is annyi volt, ez nem titok, hogy még amik a zenéket hallhattátok, vagy hogy épp ti a zenéket hallgattátok, addig én már fölhívtam őt privátba, és kérdeztem, hogy mikor jó neki, és mondta, hogy egy 5-10 perc is jó, és pont jól jött ki minden, úgyhogy ez így, ezért tudtuk vele megejteni ezt a beszélgetést.
2: Hát úgy látszik, hogy nagyon nagy lázba tartja ez a hantavírus, nem csak mi hazánkat, hanem ugye az egész világon foglalkoznak
1: igen.
2: Ezzel.
1: Hát ez elég globális,
2: mert,
1: sajnos.
2: Mert sajnos most nagyon úgy tűnik, hogy hozzánk is elért, és ahogyan a doktor úr említette tegnap, hát ez a rákcsáló kürülékével tud az emberre káros hatást gyakorolni, úgyhogy ezzel kapcsolatban
1: hát igen,
2: belélegzés,
1: igen.
2: Az ürüléknek a porállagú belélegzése, igen. Tehát ilyen takarítás meg, aki szeret az erdőben sétálni, kirándulni, ott is vannak ennek olyan szinten veszélyei, hogy ott is a kis rágcsálók, az ott élő kisebb egerek tudják pockók terjeszteni. Ezt a fajta hantavírust.
1: Igen, ám azért azt tegyük hozzá az igazság jegyében, hogy ugye a doktor úr is elmondta, aztán én megnéztem direkt a fókuszos riportját is tegnap este, szinte szóró-szóra.
2: Tökre mást mondott volna, tudom.
1: Jó van, már cigányokat átvertem, jó van az. Nem, szinte szóró-szóra ugyanazt mondta a doktor úr a tévében is este, mint amit nekünk mondott délelőtt. Annyi, hogy ugye ez a mutáció, mert ugye egy vírus képes akár 24 órán belül is végrehajtani egy tehát tud mutálódni, inkább így mondom, és a doktor úr is azt mondja, hogy ami itt van Magyarországon, az egyelőre még nem az a fajta mutációja ennek a vírusnak, ami veszélyes lehet számunkra, illetve még az van itt megnyugtatásként mondva, hogy ez a fajta verziója még úgy az emberről emberre való terjedése nem olyan erős. Tehát most itt gondolok arra, hogy leegyszerűsítsem mindenki számára, én is így olvastam, hogy megértsem, hogy míg a Covid-nál emlékezzünk vissza, vagy ne jó szívvel, de emlékezzünk vissza, hogy mondjuk mikor már be lehetett menni ugye boltokba, metrózhattál, persze maszkba, de ott benned volt az a rettegés, hogy valamelyik hülye leveszi a maszkot, mert ő nem hordja, tüsszent egyet, és már azzal ugye, vagy
2: hát
1: a közelébe vagy.
2: A tüsszentéssel amúgy is egy nagyon komoly ilyen, hát azt így kutatók felvették már, hogy néz ki egy tüsszentés, hogy az orrodból, a szádból, a nyál, a váladék hogyan repül, igen, és repül át embertársainkra.
1: Igen, de hogy ez az, hogy a Covid-nál így, viszont a antivírusnál nem. Tehát, hogy ott pont ez az, hogy ott, hogyha valaki esetleg vírusos, és egy olyan mutációjával van még csak megfertőződve, akkor az így nem terjed emberről emberre. Tehát ha te elmész egy ember mellett, aki hantavírusos, nem kapod el tőle. Mm-hmm. Míg a Covid-nál nagyobb volt a szansz, mert tüsszentett egyet, vagy rád liheget mondjuk a metrón, vagy mit tudom én, akkor sokkal nagyobb szanszod volt, hogy elkap. Itt ez még nincs. Tehát, hogy ez a része úgymond a, ha mondhatom így, hogy a pozitív része a dolognak, hogy azért olyan könnyen, mint egy influenza, vagy mint anno a Covid, nem terjed ez a hantavírus még így emberről emberre.
2: Na, mielőtt áttérnénk egy másik témára, azért fontosnak tartom elmondani, hogy mik a tünetei, mert a fertőzés első szakasza az könnyen összetéveszthető a hétköznapi influenzával. Leggyakoribb panaszok a magas láz, a hidegrázás, erős fejfájás, szédülés, kifejezett izomfájdalom, különösen a combokban, a csípőben és a hátban. Emésztőrendszeri panasz, úgy mint hányinger, hányás, hasmenés vagy hasi fájdalom és általános fáradtság és gyengeség jellemzi az első szakaszát a fertőzésnek. Aztán utána a későbbi súlyosabb tünetek, azok már súlyos és hirtelen fellépő légszomj, illetve fulladás. Milyen érdekes, hogy megint ez is a tüdőt támadja. Erőteljes köhögés, a tüdő folyadékkal való megtelése, drasztikus vérnyomás esés. Aztán utána, amit már tegnap a doktor úr is elárult, hogy veseelégtelenség, deréktáji és vesetáji fájdalom, és különböző belső és külső vérzések, arc és szemvörösség. Ezek a tünetei a hantavírusnak.
1: Igen, és mondom, ami a fő lényeg ezzel ebből a szempontból, hogy tényleg ez még, ami itt van nálunk, illetve Európában, ezek nem terjednek. Az Andes, nem Kandes, hanem Andes vírus, ez az egyetlen olyan igazolt törzs, ami szoros kontakt útján igen. Tehát így most gondolok a szoros kontakt alatt, ha valakivel csókolózol, szexuális úton, stb. Úgy igen. Ez az Andes vírus. Uh-huh. Tehát maga, ami most Európában van, és ami Magyarországon is van, hantavírus, az nem terjed emberről emberre olyan úton, mint ahogy a Covid vagy az influenza terjed. Tehát, hogy ez megnyugtatásként akarom ezt most nektek elmondani, mert én is utána olvastam tegnap is, illetve most is direkt megnyitottam egy ilyen segítséget magamnak, majd nektek is el tudjam mondani, mert ez szerintem nagyon fontos a riadalom szempontjából, hogy azért nem az van tényleg, mint a Covid-nál, hogy tényleg mi vagy akár egy influenzánál, tehát, hogy én, aki hiponder vagyok, mellettem tüsszent valaki, ki vagyok idegileg, de itt ez nem erről van szó, tehát, hogy itt ez az Andes vírus, az a törzse, ami terjed emberről emberre, de az is úgy, hogy szoros kontakt útján, viszont a sima, úgymond, az nem. tehát ez a, ami a Dél-Amerikában honos Andes volt, amit ugye hát elhoztak ezzel az argentin hajóval tulajdonképpen. Szóval, hogyha az viszont eljutna, az akkor sokkal rosszabb helyzet, mert az viszont igen, tehát az így terjed emberről emberre, szoros kontakt útján.
2: Minden esetre, ha bármilyen tünetet észleltek magatokon, azért orvoshoz érdemes fordulni, úgyhogy keresitek fel a házi orvosotokat, kezelő orvosokat, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy biztos, hogy nem csak egy egyszerű influenza, hanem hogyha esetleg elkaptátok a vírust, akkor hogyan menjen tovább ennek a vírusnak a kezelése.
1: Hát igen, tegnap ugye azt mondta a doktor úr, hogy egyelőre sehogy, tehát hogy sajnos ez most egyelőre valahol egy sziszifuszi dolog is, sajnos ilyen szempontból, de értem, amit akarsz mondani, hogy nyilván tudja meg az ember, hogy mi a baja, ha ne adj Isten érzi magának
2: vagy
1: ezeket a tüneteket.
2: Vagy legalább igen, tudjuk
1: hát
2: meg, hogy karantén, igen.
1: Hát így lehet, igen, meg ahogy mondta a doktor úr, lázsillapítás, mert ugye erős lázzal jár. Ezt tudjátok csinálni, de mivel egyelőre nincsen se oltás, se semmi gyógyszer, se semmi se, úgy sajnos az van, hogy megtudhatjátok, de igazából tényleg a karantén és a lázsillapításon kívül nem tudjátok ezt kezelni. Tehát nincs erre hidegborogatás, meg antibiotikum, meg mit tudom én, erre még sajnos nem vagyunk fölkészülve.
2: Bízunk a szervezetetek immunrendszer erősségében, meg a sajátunkban.
1: Hát meg abba, igen, aki nem lakik mondjuk olyan helyen, ahol pince van, padlás van, ahol ugye rákcsálók beférkőzhetnek, azt is elmondta a doktor úr, tegnap csak ismételni tudjuk magunkat, hogy szigorúan maszkba és gumikesztyűben takarítjuk a padlást és a pincét, és ezzel is segítve azt, hogy és hogyha van esetleg ablak azon a emeleten, vagy azon a padlástérben, akkor azt mindenképpen nyitva kell tartani, és hogy, tehát, hogy szellőzés alatt legyen, és csak maszkban és gumikesztyűben takarítjuk a pincét és a padlást, ahova rákcsálók beférkőzhetnek. Ez a legfontosabb, amit megelőzésként lehet tenni, mert még ugye, ahogy mondtuk is, egyelőre orvosság nincs erre, hogyha ne adj Isten valaki megfertőződik. Na de viccesebb, vagy nem is viccesebb, hanem vidámabb témákkal megyünk majd azért tovább, de ez szerintem egy nagyon fontos dolog, mert tényleg a világot lázban tartja ez a történet, vannak itt már teóriák, vannak itt már riadalmak, minden, de azért jobb tisztán látni, és ez jó is, hogy tegnap Rusvai Miklós virológus úr körbe hakniszta, úgymond, ha szabad így fogalmaznom a médiát, mert tényleg így reméljük, hogy nagyon sok emberhez eljutottak a főbb infók. Na, egyetlen, dehogy egyetlen, három darab zene egész, pontosan egy Emidio, egy Ele Junior és egy Romantik következik, aztán jövünk vissza.

0: Lesütött szemmel. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 40 perccel, ahogy ígértem is, visszajöttünk.
2: Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
1: Na most bezzeg azt mondja, hogy szép délelőttöt, amikor meg dél van, azt mondja, hogy jó reggelt. Látjátok, a Zsuzsával nem bírtok.
2: És amikor éjszaka van, akkor meg akkor... azt mondom, hogy jó étvágyat.
1: Jó délután.
2: Jó étvágyat az ebéd. Az anyukám hányszor szokott ugye elköszönni tőlünk, mikor megyünk be aludni, esetleg nála vagyunk, vagy nála alszunk, vagy ő nálunk, és akkor nem azt mondja, hogy jó éjszakát, hanem azt mondja, hogy jó étvágyat.
1: Jó étvágyat az alváshoz. Hát ja, figyelj, jó ízű alvás, ugye szokták is mondani, hogy jó ízű alvás. Hát mitől jó ízű?
2: Ugye, tehát, hogy hát, nem... hogy közben álmodban eszel.
1: Igen.
2: De sokszor
1: igen.
2: Van így, amikor fogyókúrázom, és közben álmomban megeszek egy kazal pogácsát, vagy múltkor legutóbb fánkokat ettem álmomban.
1: Milyet?
2: De nagyon mindent.
1: Ja, mindegyiket.
2: Csoki is, és nagyon lelkismeret furdalásom van ilyenkor.
1: Tényleg? Fölébredsz, és rosszul érzed magad?
2: Nem, álmomban, még álmomban, hogy evés közben, hogy hú, most ezt is megeszem, most ezt is megeszem, de legyűröm.
1: Ja, én azt mondtad, hogy fölébredsz, és akkor azt érzed, hogy mintha valós lett volna, és azt mondod, úristen, mennyi fánkot, ja, nem, csak álom
2: amikor
1: volt.
2: Amikor felébredek, akkor azt érzem, hogy hú, de kár, hogy csak álom volt.
1: Á, gyerekek, közben hagyd mondjam el nektek, hogy halál nagy Michael Jackson ruhákban van a Zsuzsi. Most látom, mert ilyen kardigán-szerűség van rajta a fölül, ugye, mert hideg van, és szétbontotta, egyszer csak így a semmiből így meglepett engem, és egy arany figurája Jacksonnak, smooth ahogy éppen is, igen, a smooth kriminálból egy táncmozdulat, és alá szintén arannyal, hát csak így cigányosan arannyal, alá van írva, hogy Michael Jackson.
2: Azt lemaradt róla, hogy forever.
1: Írt hozzá tollal.
2: Meg az is, I love you forever. Az írt is lemaradt róla sajnos. Igen, hát nálam új éráját éli Michael Jackson rajongásom.
1: Sokaknál a film miatt, sokaknál.
2: Mindig is nagyon nagy rajongója voltam, mindig is hallgattam minden albumát, kívülről bevetőleg tudom, de most valahogy tényleg annyira visszajött nálam, ez annyira, de annyira visszakúszott, hogy ez a nagy dolog, hogy meghal egy előadó, eltelik 17 év, és újra ott csúcson tud lenni. És az új generációnak is be tud úgy mutatkozni, hogy a lányom is ezt énekli.
1: Nézzétek, milyen menő.
2: Igen, igen, ja. Hogy a lányom is. Szóval, hogy ezért mondom én ezt, hogy a Michael Jackson ez egy örök. Örök.
1: Ez így van, ez
2: ő
1: így van.
2: Nem fog soha kikopni a divatból, ő mindig divatos lesz, ő mindig divatba lesz. Őt, hogyha egy Michael Jacksonos pólóban megjelensz valahol, akkor az biztos, hogy ez menő cucc lesz rajta.
1: Nem lesz, ne, igen, nem lesz cink.
2: Ja, nézd, Gyuszi, telefontokom is.
1: Ja, azt mutattad már tegnap, azt csak igen. Elfelejtettem hozzá, te azt mutattad tegnap.
2: Telefontokom
1: igen, berendel gyerekek, teljes mértékben itt egy ilyen szett van, ugye
2: tudod,
1: úgy szokták
2: mire vágyom?
1: Mondani.
2: Aranyból egy ilyen nyaklánc, egy medállal.
1: De
2: hogy
1: miért kell az is
2: MG.
1: Aranyból?
2: Hát mert nekem az a színem.
1: Ja?
2: Na!
1: Amúgy miért az arany, az nagyon cigány szín. Abba megegyezhetünk szerintem, nem?
2: Miért? Egyébként szerintem...
1: Miért? Azt nem tudom, hogy miért.
2: Miért?
1: De valamiért?
2: Mi vagy ilyen? Nem, nekem a régen, amikor fekete volt a hajam, akkor az ezüst volt a színem.
1: Aha,
2: aztán ahogy a hajszín átalakult ebbe a kicsit szőkésebb, ilyen
1: akkor meg az arany.
2: Akkor jobban, igen, jobban áll ez a hajszínhez az arany, mint az ezüst. Úgyhogy átpártoltam, de én inkább rózsgoldos vagyok.
1: Van benne valami. Én mindig inkább, ha már ékszer, akkor ezüst vagy fehér arany, én valahogy a sima aranyat, tényleg abból tanulva, hogy láttam mindig, főleg a zenész romákon, mikor jártam még apámmal, meg nagyapámmal.
2: De jó, akkor pecsétgyűrűjük volt, az de irigylem, akinek pecsétgyűrűje van, valakinek pecsétgyűrűje van, szóljon, el akarja adni.
1: A klarnétosokon a pecsétgyűrű, mert tudod, így billegtették a hangszert,
2: de
1: ugye,
2: menő.
1: És akkor például nagy gyűrű ott volt, de hát az nagyon nézé, vagy cimbalmosnál tudod, hogy pont úgy persze. Látszik a verők mellett,
2: tök
1: a nagy
2: jó.
1: Gyűrű, karkötők zizegnek,
2: nézd,
1: miközben
2: fellépéshez kellenek a kiegészítők. Hát azért nekem is, ha fölmegyek mondjuk esetleg a színpadra, akkor kellenek a jó kiegészítők. Van, aki mondjuk egy jó szemüveget használ kiegészítőnek, egy jó menő napszemüveget.
1: Egy menő olvasó szemüveget.
2: Azt néztem, egyszer néztem a Meryl Streepnek volt egy interjúja, meg Galambos Erzsinek. És Galambos Erzsinek?
1: Igen, mert hogy
2: azért, mert hogy a két nőnek ugye a korosztály, egyforma
1: ja,
2: korosztály.
1: Ja. És, nem csak így fura volt, tud egy lap.
2: És azt néztem, hogy mitől tudnak idősebb asszony létükre menők maradni. Mi az, ami néz ki? Tehát, hogy mitől olyan rajok? Igen, ugye azt vizsgáltam, hogy jó, oké, megvan a jól öltözöttség, rendben, de hogy az arcnál mi az a kiegészítő? A nagyon jó szemüveg, a jól választott szemüveg, ami nem feltétlenül átlátszó üveges lencse, hanem ami napra elsötétül, ami egy ilyen napszemüveges.
1: Tudom, nekem
2: de
1: volt...
2: De ilyen Sophia Loren-es, tudod?
1: Nekem volt régen olyanom, és nem szerettem, nekem nagyon ergya volt, de amúgy, de most már tényleg szebbeket gyártanak, nekem tényleg régen volt ilyenem, mert hát én azért sajnos kiskorom óta nem látok jól, mondjuk ki, hogy vakoskodok, és vagy kontaktlencse, vagy szemüveg, ugye az mindig kellett, és volt ilyen szemüvegem, de nekem
2: igen,
1: nagyon nem volt
2: és
1: jó.
2: Azt néztem, hogy mitől néz ki jól egy idősebb hölgy. A haj, jól vágott haj, tehát mindenképpen fodrász vágja, arra ügyelni kell, hogy azért hát ne otthon mi vágjuk a hajunkat, hanem egy jól betépet, jól megválasztott hajszín, hajtípus, és plusz hozzá szemüveg, amilyen kicsit ilyen Sophia Loren-es, vagy Meryl Streep-es Ördög Prádát viseles. Na, és akkor úgy megvan a jól öltözöttség.
1: A Meryl Streep rajnő nagyon.
2: Összképe.
1: Én őt nagyon csípem. Most ugye a filmben is, most ha már az Ördög Prádát viselt, említed, abba is nagyon raj, de hát abba azt is játsza. Tehát ha ő nem lenne a valóságban is ilyen, akkor is el tudná játszani, ma amúgy jó színésznő. De iszonyat jól áll neki, és valamiért azért azt érzi az ember, hogy valahol azért ez önazonos neki.
2: Igen.
1: Egy kicsit
2: hogy
1: nem
2: ne?
1: Ilyen
2: hogy
1: beképzelt
2: ne?
1: Szemétnő, mint a filmben
2: az
1: nyilván.
2: Kétségtelenül biztos, de, hogy nem, de...
1: De jól áll neki az, hogy tényleg azért ő egy 70-es nő, azt hiszem.
2: 80-as?
1: Hát annyi szerintem nincs.
2: Nincs?
1: Nem, szerintem nincs. Mindjárt megnézem, majd kíváncsi vagyok, de szerintem nincs 80 éves. De az biztos, hogy ilyen 70 körül van. Na mindegy, szóval ő tényleg egy
2: akarok
1: ilyen tipik
2: akarok valamit
1: díva.
2: Kérdezni. Igen, tőled akarok valamit kérdezni. Te hordanál olyan pólót, amin a kedvenc énekesed vagy előadód van? Mondjuk magyar. Hordanál ilyet? Mondjuk egy Dolhai Attilás póló.
1: Yeah. Amúgy bocsánat, csak még egy mondat gyorsan, 76 éves.
2: 76, aha, igen. Tehát 70 elmúlt.
1: Igen, most lesz 77 júniusban.
2: Mit hordanál?
1: Igen, Dolhai Attila lenne rajta. Hát most figyelj, most olyan pólóban vagyok végül.
2: Mutasd.
1: Is.
2: Aha,
1: Újpest.
2: Újpestes póló van a Gyuszin, látod? Te is hordasz olyan pólót, és közben mutatok rá,
1: igen,
2: látod?
1: Persze.
2: Amivel kifejezed a rajongásodat.
1: Igen, de ez a foci, meg az más egy pici. Nem tudom, ez valahogy
2: miért?
1: Mindig más.
2: Egy énekeshez ugyanúgy lehet rajongani, mint Jackson.
1: Ez jó ez a póló, de mondjuk olyan pólót nem hordanék, ahol mondjuk mit tudom én.
2: Magyar
1: most,
2: a sztár.
1: Hát mondjuk mit tudom, igen, rajta van mondjuk a Marics Peti.
2: Én tudod
1: de valamiért úgy, most így nem tudom, nincs előttem az a jelenet, hogy én így tudom, a West End-nek az aluljárójában, aluljáró részén van, tudod, ilyen nyomtató, ilyen póló nyomtató, bemész a West End-be és legalul. És úgy oda mennék egy Marics Peti képpel, meg egy hófehér pólóval, hogy jó napot.
2: Én
1: vagyok a Maka Gyula, aki 37 és fél esztendős, és szeretnék egy Marics Peti
2: pólót. Most egy Tiden is pólót, ahol maszkban van.
1: Persze, szigorúan olyat. Szóval, hogy egy foci póló, azért az mindig a férfiak között, figyelj, rengetegszer.
2: Vagy egy mez.
1: Na azért mondom, igen, tehát hogy ez oké, ez ami rajtam van, ez póló, ezt én egy ilyen Újpesten vettem, egy újpesti ilyen rajongói shopba.
2: Elképzeltem
1: amúgy.
2: Tényleg, hogy egy Marics Peti póló, vagy beslatyogsz.
1: Hát, na, szóval, hogy én magyar, azt nem.
2: Magyar
1: azt nem.
2: Viszonylatban tudod, kinek hordanám a pólóját? Na. És volt is. Volt is. Igen,
1: gondoltam.
2: Igen, én hordanék Győzik és pólót, esküszöm. Jó, mondjuk részemről azért ez olyan vicces is lenne nyilván, hogy rajtam pont egy Győzik és póló van. Tehát ez úgy jól is jön neki, de volt egy idő, amikor a Győzőnek voltak ilyen Mary Sismes-es pólók, nyomtattak ilyeneket, meg a Jókai More, voltak ilyen pólók.
1: Hát figyelj, vannak ilyenek, de szerintem ezeket az emberek ilyen poénként veszik meg otthonra, ilyen emlék, úgy poénként, nyilván. Hogy nem feltétlenül veszed fel utcára. Most ugye
2: dehogy nem.
1: Igen?
2: Hát persze.
1: Hát most figyelj, én nem láttam még senkin, de biztos pedig, hogy vásárolnak ilyen shopokba, mert van például a Lakatos Lacinak, ugye humor neki is van egy ilyen shopja, bátyja, azt hiszem ez a neve.
2: Csókollak.
1: Igen. Akkor a választások óta rengeteg Magyar Péteres póló is van, vagy ami a Magyar Péternek ilyen szállóigévé vált mondat, hogy vége van kicsi, meg ilyenek, és az fölve van írva pólóra, és azokat is árulták, meg nem tudom. Tehát, tehát ezek is mind-mind ilyen akkor a Jó Barátokból mai napig vannak, ugye hát a világ legikonikusabb vígjáték sorozata, mai napig ilyen híres mondatok, vagy a szereplők arcképei, na, vagy ilyen különböző
2: látod,
1: jelenetek rajta
2: vagy
1: vannak.
2: Vagy Harry Potteres pólók
1: Harry
2: is vannak.
1: Potteres.
2: Azt hordaná?
1: Olyanom volt.
2: Uh-huh.
1: De azt azért hordtam, egy Én két okomban imádom Harry Potter.
2: Na, a rajongás.
1: Londonba vettem, a londoni Harry Potter shopba, úgymond, ott Londonban
2: londoni
1: van ilyen.
2: Harry Potter kínaiba.
1: Tulajdonképpen lehet, hogy az volt, de az jó, megkérték az árát, de hát tényleg Londonban konkrétan volt egy két emeletes üzlet, ahol csak és kizárólag Harry Potteres erekjéket, relikviákat, pólókat, gatyákat, tollakat, mindent is kaphattál. És hát én beszabadultam, és hát mondanom se kell, hogy ilyen nem tudom hány száz fontot ott hagytam, mert hát azért csak egy póló volt, emlékeim szerint a 25-30 font. Azt azért átszámolod 400-as szorzóval, ugye, mert kb. Annyi volt akkor a forint, és vagy annyi váltottak ugye fontot, azt azért már átveszed, az 12-14 ezer forint egy pólóért.
2: Persze.
1: Azért az úgy...
2: Meg volt az ár és a kínaiaknak.
1: Mert szerintem ilyen 7 éve voltam Londonban, vagy valahogy így, tehát hogy ez nem ma volt. Mindegy.
2: Én még tudod, mit fogok venni? Még körbenézek ezen a oldalon, ahol vásárolgattam, hát azért jó, bevásároltam mindenféle Jacksonos dolgot, imádom amúgy. Még kulacsot akarok, ami így ki van kövezve, tudod, ilyen Michael Jacksonos.
1: Azt nem tudod mosni, nem vennék a helyedbe.
2: Kulacsot? Uh-huh. Hát de belül ki tudom mosni.
1: Hát ha van ilyen keféd, amit ott bele tudsz dugni, tudod, ez a hosszúkás ilyen.
2: Ja, az a kulacs, az le lehet úgy, tehát az olyan, mint egy sékes kulacs, tudod, hogy befér a kezed.
1: Ja.
2: Hát ez a kis kéz befér bárhova, szivacsal.
1: Hát belülről ki tudod pusztítani, tisztítani.
2: Kipusztítom, hát én úgy kipusztítom.
1: Belülről ki tudod tisztítani, de kívül nehogy beragni a mosogatógépbe, mert az nem jó.
2: Menő szerintem most újra a Jackson, menő. Jacksonos cuccok, Jacksonba lenni.
1: Nézd, ez a film, ez nagyon sokat dobott most ezen természetesen. Hogyne. Tehát, hogy ahogy mondtad is, hogy hiába nem múlt el soha a Jacksonéra, és nem is fog a zenéi, sose fognak kikopni a divatból.
2: Nem, de most maga, visszahozták.
1: Mint, igen, de maga, mint ő, mint úgy jelenség, meg most az egész, ugye picit úgy elfelejtődött, hogy nem volt napi szinten
2: nem,
1: téma.
2: Igen.
1: Most meg a film óta, hát TikTokon minden harmadik videó valami Jackson zene, vagy Jackson koreográfia, vagy mit tudom, visszajött valóban erős divatba a Jackson Láz.
2: Ilyen sztár a világon, soha többet nem lesz.
1: Ez tény és való, ez szerintem ezzel nem áll vitába, még mai sztárok sem állnak ezzel vitába, hogy a Jackson az tényleg az olyat tett le. Hát meg azért az akkori együttesek mind-mind, akár a Beatles, akár a Queen, ezek mind-mind olyat hagytak maguk után, amit látod, azok sem múlnak el, gyűjtik az emberek a...
2: Queen pólót is hordanék.
1: Na.
2: És akinek még hordanám...
1: És csak a Freddie Mercury cigarettázik.
2: Olyat is.
1: Csak olyan.
2: Olyat is. És olyat is és akinek majd még fogom a pólóját hordani, sőt, majd még lehet, hogy nem majd, tehát nem kell ahhoz, hogy elhunjon az előadó, hogy hordjam a pólóját.
1: A nekem. Nem a Paco.
2: Lajcsi. Bruno Mars. Még egy ilyen... Nekem Jackson és Bruno Mars. Tehát úgy van az elsőbségi sorrend.
1: Modern Jackson. Jackson. Tulajdonképpen nagyon sokan mondják, és én hallottam, egyszer gitárral énekel Jackson számot, és ma majdnem csúnyát mondtam, vajol énekelte, mert
2: mertél volna mást mondani?
1: Le a kalappal. Én bírom a Bruno Marsot, és tényleg mondom, hallottam tőle Jackodat, gitár kísérete, tehát nem playbackelt, nem izé.
2: Igen.
1: Frankon unplugged-ba nyomta, és
2: ha még csak egy nagyon röviden, csak így Bruno Marsra, ha már ráutaztunk, akkor ugye kidobta a turnéjának az időpontjait, és rákattintottunk barátnőmmel, Katinkával, hogy akkor jó, Budapestre nem érkezik, de akkor hova tudnánk elmenni, és hát olyan 2-3 percen belül elfogyott minden jegy. A környező országot, tehát Amsterdamot néztük. Amsterdamot
1: és még az sem annyira környező ország azért.
2: Nem. És nem, egyszerűen nem lett. 3 perc múlva elfogytak a jegyek,
1: ez
2: tehát az lett minden.
1: Ez
2: mindenhol
1: ilyen.
2: A koncertjén.
1: Ez ilyen általában. Sajnos. Hát sajnálom, Zsuzsán, pedig tényleg biztos nagy élmény lenne élőben. Biztos.
2: Én voltam kétszer.
1: Én akár egy Bruno Mars, de még én egy Lady Gaga koncertre is elmennék. Ő
2: jó.
1: Is egy nagyon profi, nagyon jó csaj.
2: Igen.
1: Mármint nem feltétlenül külsőleg.
2: Mint előadó,
1: igen. A színpadon tényleg szexibb, olyan életben, vagy amikor mutatják ki privátban, nekem olyan picit érdekes arcberendezése
2: de mégis
1: van.
2: Szexi, igen.
1: Valami is. Mégis van benne, és nem véletlen, hogy a Tim Burton, ugye, aki szereti az ilyen különleges figurákat, ugye a Wednesday-be is beszervezte a Lady Gaga-t. Ha csak egy pici arcú. Szerepre is, de behúzta, mert tényleg illik ebbe a Tim Burton világba. Na jó, megyünk, zenélünk, utána pedig 10 óra után jövünk vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bálá a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá. Mert itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigánynő költözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz, a családi értékekhez, valamint az adott közösség kulturális örökségéhez. A roma népcsoport különböző ágai, például az olá, beás vagy romungró közösségek eltérő viseleteket és szokásokat őriznek, ezért nem beszélhetünk egységes cigánynői öltözködésről. Mégis vannak olyan közös jellemzők, amelyek sok közösségben megfigyelhetők. A hagyományos cigánynői viselet egyik legismertebb eleme a hosszú bőszoknya. Ez nem csak praktikus ruhadarab volt, hanem a nőiesség és a tisztesség jelképe is. Sok roma közösségben a nők ma is kerülik a rövid szoknyát vagy a nadrágot, különösen az idősebb generáció tagjai. A színes mintás anyagok használata szintén jellemző, a virágminták élénk használata szintén jellemző, piros, sárga, zöld színek a vidámságot és az életszeretetét fejezik ki. Az ünnepi viseletek gyakran díszesebbek, akár csipkével, fodrokkal vagy hímzéssel készülnek. A fejkendő viselése fontos szerepet játszik a roma közösségekben. A férjezett asszonyok gyakran hordtak kendők, amely a családi állapotukat és tiszteletreméltóságukat jelképezte. A kendő színe és kötési módja akár az adott közösségre vagy életkorra is utalhatott. Az ékszerek, például nagy fülbevalók, láncok, gyűrűk szintén kedvelt kiegészítők voltak, amelyek sok esetben a család anyagi helyzetét is tükrözték. A modern világ hatására a cigánynő költözködése sokat változott. A fiatalabb generáció gyakran követi az aktuális divatot, ugyanakkor sokan igyekeznek megőrizni hagyományaik bizonyos elemeit. Így előfordulhat, hogy a modern ruhadarabokat hagyományos mintákkal vagy ékszerekkel kombinálják. Az öltözködés tehát egyszerre lehet a kulturális identitás kifejezése és az egyéni stílus megmutatkozása. Elmondhatjuk azt összességében, hogy a cigánynők viselete nem csupán ruházkodás, hanem kulturális örökség és önkifejezés is. A hagyományos öltözködési szokások generációról generációra öröklődnek, miközben alkalmazkodnak a modern kor változásaihoz. Ez a kettősség teszi a roma női viseletet különlegessé és gazdag jelentéstartalmúvá.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
5: Szerda reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
5: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: fel nap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, még mindig május 13-a van, és a hét közepe, szerda. Sőt, lassan nem, hogy a hét közepe, hanem a hónap közepe is itt van, Zsuzsám.
2: Jaj, bizony, igen, és én már teljes lázban égek, hogy majd nem sokára majd elmegyek, elhúzok nyaralni. Úgyhogy bizony. Akkor majd meglátjuk még, hogy hogyan alakul, mert lehet, hogy Jussi is pont akkor nyaral, lehet, hogy együtt megyünk, hogy ugyanoda megyünk.
1: Amúgy benne van a pakliban, tegnap ugye
2: még a végén rábeszélem.
1: Tegnap beszélgettünk erről? Igen. Tegnap, igen. Tegnap mondta ugye Zsuzsi, hogy van egy bejáratott hotele, ugye, Alanyába, ezt elárulhatjuk persze. Szerintem, és megmutattam, elküldte nekem is, meg feleségemnek is, megnéztük este, és most épp mondtam Zsuzsinak itt a zenék alatt, hogy nagyon szimpatikus. Hát annyi, hogy ugye 7 éjszaka minimum, ami a foglalható, és hogy nem tudom, hogy feleségemnek szabadságban ez hogy oldható, meg mint oldható, meg, de jó lenne igen egy ilyen júniusi előszezont kicsípni, kifogni,
2: mert akkor már nagyon jó idő van, akkor már tényleg szét a szalóca napon, akkor már egy 50-est kell kenned magadra, igen. Hogy ne égjél meg, a tenger is akkor már meleg,
1: igen.
2: És pont jó, tehát hogy azt szerintem ezek az előszezonok árérték arányban is nagyon kedvezőek.
1: Hát az a egyik legfontosabb szempont, igen. Viszont ami érdekesség európai időjárás tekintve, hogy eddig mindig azt figyeltem a reggeli híradózás közben, mikor megy az időjárás jelentés a tévében, mutatnak egy ilyen Európa térképet is, hogy hol hány fok van. És eddig mindig az volt bennem irítségként, hogy ó, Madridba meg Lisszabonba izé van már 28 fok, meg minden. Gyerekek, ma Madridba és Lisszabonba 20 fok van, és esik az eső.
2: Na,
1: szóval nem sokkal
2: mindenhol
1: van.
2: Vannak csodák.
1: Ugyanolyan, ez a hideg front, ami most vonul át egész Európán, ez még a legdélebbi jóidős helyeket is érinti, és például, ha már Törökország, Isztambulba 23 fok van, és eső.
2: Jaj, ne is szóval... mondd, mert képzeljétek el, hogy tavaly, amikor nyaraltunk, akkor hát többé-kevésbé mindig előszezonba szoktunk menni, mert azért sokan megyünk, azért nekem ketten, két főt kell befizetnem, most már a gyerekemre is nem felárat számolnak, hanem teljes értékűt, igen, és tavaly az előszezonunkat egy kicsit előrébb toltuk, már égetett a vágy, hogy menjünk nyaralni, és nem volt jó, mert én soha, de soha eddig a 20 év alatt, amióta járom Törökországot, nem esett, nem láttam ott esőt, és 4 nap esőt fogtunk ki a tavalyi nyaralásunk alatt, úgyhogy tavaly egész Európában az esőzések voltak a mérvadók, most meg akkor ezek szerint a szél meg a hidegfront.
1: Hát igen, most egész Európán átvonul egy ilyen hidegfront, és mondom, az eddig nagyon irigyelt, általam nagyon irigyelt Madrid és Lisszabon is, most például mondom, a mai napot tudom csak nektek mondani, ott is 20 fok van, és esik az eső, nálunk nem esik az eső, viszont 15-16 fok van. Hát most az a 4 fok ide vagy oda, idézőjelben nem számít, inkább legyen ez a mínusz 4-jel kevesebb fok, de ne essen az eső.
2: Ti a mézes heteiteket töltenétek, hogyha most elindulnátok.
1: Így van.
2: Most elindulnátok nyaralni.
1: Ebben a pillanatban elindulnánk. Igen, hát nekünk ugye elmaradt, ugye tavaly szeptemberben volt ugye az esküvőnk, és hát télen már nem nagyon akartunk elmenni sehova se. Ha mennénk, akkor ugye Dubajba mennénk, mert ott akkor is, sőt, ott akkor van igazán jó idő, mert ott Dubajban nyáron nem bírsz megmaradni.
2: Igen.
1: Hát utána olvastam, hát van úgy, hogy napsütötte területen 45-47 fok is van, és árnyékban van 42, tehát hogy az kibírhatatlan, és ott olyan pára is van ráadásul állítólag, hogy az
2: hajad egyből begöndörödik?
1: Hát ott mindened, tehát hogy ott konkrétan kimész az utcára, és abban a pillanatban leégtél, megsültél, meghaltál. Tehát kész, ott vége. Dubajban inkább ősszel, télen érdemesebb menni, azt mondják az emberek, az okosak, úgyhogy ha megyünk is dubajozni, ha úgy adódik, akkor majd reméljük, hogy egyik karácsony tudjuk esetleg ott tölteni, mert az egy ilyen nagy vágyam nekem, aki nagyon Dubaj fan vagyok, hogy egyszer egy baró karácsonyt ott tölteni, rövidújú pólóba, ti meg itthon fagyoskodtok. Azt úgy adnám!
2: De nem
1: azt
2: is véletlenül adnám. Kérdeztem a mézes heteket, mert hogy nektek tavaly volt az esküvőtök,
1: így
2: ugye?
1: Van, így van.
2: Tavaly évben.
1: Tavaly szeptember. Hát ott voltál.
2: Ott voltam, csak összefolynak most hirtelen, hogy nem tudtam, hogy ez 2 éve volt.
1: Nem, 2025. szeptember 13.
2: És ti még csináltatok egy szűkebb körű kis összejövetelt. A lagzit nem mondanám, hogy lagzi, mert nekem a lagzi szó az egy ilyen 120 fő cigány, nagy cigány zenekar és hajnalig tartó mulatozás.
1: Várjál, cigány zenekar volt?
2: Volt, igen.
1: Hozzá, hogy
2: igen.
1: Az volt.
2: Na most az történt, hogy Körtiszék lemondták a nagy lagziról, lemondtak a nagy lagziról, mert látták, hogy milyen hatalmas költségekkel.
1: Ők is akkor házasodtak amúgy, mikor mi. konkrétan, igen, és hogy ugyanis igen, ők is ugyanott Újpesten, igen, az a városházán.
2: Mindig. Igen, de valószínűleg ugyanott náluk is ez úgy volt megbeszélve, hogy jó, akkor most csinálunk egy városházi esküvőt, ahol hivatalosan összeadnak minket, és akkor majd a lagzit, azt meg majd egy éven belül megcsináljuk, igen, mert hogy vannak koncertek, vannak mindenkinek dolga, fellépése, tévés műsor, és valószínűleg nem volt idejük arra, hogy egy ilyen nagy lakodalmat összeszervezzenek, de már úgy néz ki, hogy ezt már el is engedték, Curtisék is, mert ők ilyen 200-300 fővel gondolkodtak.
1: Jézusom!
2: Igen, hogy, tehát, hogy, és akkor hogy ehhez mérten keresgéltek helyszínt is, ami alapból nem egyszerű, de azért én mondjuk tudok pár olyan rendezvényházat, ami azért elég nagy befogadó képesség, az arénát, a Puskás.
1: Nem VM Dóm. Ilyen kis laza helyeket, laza helyesték. Igen.
2: És hát végül is aztán osztottak, szoroztak, és akkor úgy döntöttek, hogy nagyon szűk családi körben ugye megtartották az esküvőt, ott leszerveztek mindent, de aztán utána erről a 200-300 fős nagy lagziról, arról teljesen lemondtak, azt elengedték.
1: Nézd, a gyerekkori legjobb barátom is ugyanígy volt. Ő már nem is tudom hány éve házas, 6 vagy 7, nem tudom pontosan, nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk minimum 5, maradjunk ennyibe. Ugyanez volt, csak ők Budán egy városháza, nem tudom mely kerületbe házasodtak össze, de ugyanez volt nekik is, hogy utána volt egy kis összeröffenés egy étterembe, ahogy például mi esetünkben is, és ők is azt mondták, hogy majd egy éven belül megtartják a lagzit. Na, ehhez képest náluk is eltelt 5 vagy 6 év, nyilván el is felejtették, már azóta 2 gyerkőc is van, ugye, stb. Közben ugye a barátomnak volt ugye most 2 évig ez a Pokoli Rokonok című sorozat ugye az RTL-en, stb. Tehát ott is ugyanez történt, hogy konkrétan így ez el lett felejtődve. Mi nekünk annyiból vagyunk jobbak, jobb helyzetben bárkinél, hogy mi sosem mondtuk, hogy mi akarunk.
2: Igen, ez jó.
1: Szóval mi nem foglalkozunk ezzel. Mi örültünk annak a maréknyi embernek, persze, akik ott voltatok, jól éreztük magunkat, ettünk,
2: nektek
1: ittunk.
2: Nektek is jó volt, igen, igen, nekünk is. Most pont hétvégén volt alkalmam egy étteremben, beültünk a barátnőmmel, és ott 2 ilyen esküvő utáni korai ebédet láttam, ennek voltam szemtanúja. Nem foglalták le az éttermet, hanem körülbelül egy ilyen 10-12 fős asztal volt így egymás mellett párhuzamban, mert hogy 2 esküvő is ott volt megtartva, és gyönyörűen föl voltak költözve a menyasszonyok, nem ismerték nyilván egymást, de 2 lagzi oda csapódott. Vagy hát nem lagzi, hanem ilyen ebéd.
1: Ja.
2: Ilyen lagzis ebéd. És nagyon szépen föl voltak költözve, nagyon stílusosak voltak, jól néztek ki, és foglalkoztak ugyanúgy a vendégekkel, ki mit iszik, ki mit kér, mit rendel, és ugye ezen gondolkodtam, hogy biztos, hogy ez is nagyon sokba kerül. Tehát, hogy biztos, hogy ez sem olcsó, mert hogy azért az átlagos költségek létszám szerint ma már 2026-ban egy 30 és 50 fős kis idézőjelben lagzi esetében simán egy egyszerűbb helyszínen is alapcsomaggal 3 és 4 millió forint.
1: Ó, az tényleg sok.
2: És akkor gondold el, hogy 80 és 100 fős, ez normál lagzi,
1: igen,
2: átlagára 4 és 6 millió forint. Igen. Akkor hova tovább? A 100 fős vagy nagyobb lagzik, az már 100. 6 és 10 millió forint között
1: tudod,
2: is
1: lenne
2: van.
1: Egy ilyen váltás, hogy 80 és 100 fős lagzi 4-6 millió, 100 fő fölött 50 millió, vagy persze, nem tudom, lenne egy ilyen nagy ugrás.
2: Figyelj, csillagos ég a határ.
1: Ja, persze.
2: Jó, mondjuk, tehát itt ez a 6 és 10 millió, ez már nagyon prémium helyszín.
1: Ezt
2: nagyon
1: akartam mondani, hogy az már
2: különleges annál szolgáltatásokkal, igen, nagy tortával. Azért most képzeld el, hogy még az én időm is. Én 2015-ben házasodtam, és akkor volt a mennyasszonyi tortám. Nem egy olyan helyről rendeltem, olyan cukrászdából, amilyen nagyon híres, neves lett volna, hanem egy átlagos, tényleg egy ilyen átlagos cukiból jött, és hány szeletes volt, egy ilyen 80 szeletes torta volt, és 60 000 forint volt már akkor.
1: Már akkor, 11 igen, éve. Hát igen, igen, az esküvők nagy költség. Emlékszem, mi is, mikor terveztük, szerveztük, és mi is láttuk az árakat, és tényleg több étteremből kértünk ugye árajánlatot, amikor már tudtuk, hogy mikor lesz a Városházán az esküvő, és hogy akartuk, hogy azon az estén, vagy hát az esküvő után nem volt még este, hogy ugye együtt egy vacsorára legalább el tudjunk menni, és több helyen érdeklődtünk mi is árajánlatokért, és hát azt kell mondjam, hogy akármilyen kicsi is egy esküvő, azért tényleg megkérik az árát direkt mindenhol. Ez picit olyan nekem, mint egy, mit tudom, egy anyák napja, vagy egy nő napja, amikor a virágüzletek mit tudom én, a 2000 forintos rózsát 4 ér adják, vagy nem igen. Tudom, egy picit ilyen az éttermek részéről is, hogy hát esküvő, hát akkor itt majd ezzel készülünk, meg azzal, és akkor tulajdonképpen ugyanazt teszed, mint mondjuk ennéd egy sima hétköznapi, vagy egy szombati napon, ott annál, de azért picit rádobnak ezt, picit
2: persze,
1: azt,
2: és ez egyébként nem is feltétlenül még csak az étel és ital fogyasztás az, ami ennyire meg tudja nyomni, hanem van egy csomó plusz költség, például ugye a helyszínbérlés, a fotós, a videós, hogyha szeretnétek igen. Róla nem csak fényképezőgéppel készített képek, hanem egy ilyen normális fotók is készüljenek.
1: IMAX kamerával. Én igen. Olyan szerettem volna, 3D-s IMAX kamerával vegyék fel a Jurassic Parkot, vagy nem
2: esetleg,
1: tudom.
2: Vagy esetleg a DJ, a zenekar, az is egy plusz költsége, ceremónia, mester, igen. Dekoráció, virág, székhúzatok, annak per darabját szokták a dekorációsok felszámolni. És akkor a ruha meg a gyűrű.
1: A gyűrű, igen. Hát emlékszem azt is, mennyit nézegettük, és mi amúgy nagyon szép pár, nagyon jó áron nagyon szép pár, gyűrűt találtunk, szép fehér arany gyűrű, és igazából azért keresni kellett azt is, hogy azért tényleg ne, mert azért ott is belefutottunk már az első üzletbe, emlékszem, mikor bementünk az ékszerüzletbe, megtetszett nekünk egy gyűrű páros, és akkor kérdeztük,
2: hogy mennyi. Ki voltak, vagy gyémántokkal, pont az legcsillogósabb
1: persze,
2: tetszett.
1: Persze, és akkor mondtak egy árat, és meg mondtuk, hogy jó, köszönjük, és kijöttünk azzal a lendülettel, ahogy kimondták az árat. Szóval igen, és akkor még arról ne is beszélünk, hogy mi van, ha tematikus az esküvő. Gondolok itt arra, hogy azért én TikTokon láttam rengeteg olyan jó pofa esküvőt, hogy valami tematika köré húzzák. Most mondok egy példát, legutóbb egy Harry Potter esküvőt láttam, ahol ilyen Harry Potter világára jó lett kezel. Ráhúzva aha. Az esküvő, tehát a díszítés, a tányéroknál ezek az ültető céduláktól kezdve, a nem tudom, tehát hogy ezek mind ilyen Harry Potter-esben, na azt gondold el, hogy az még mennyit rádob, hogy nem csak egy szimpla szalvétát kérsz, igen. Vagy egy szimpla terítéket, hanem mit tudom én, legyen rajta az aranycikesz, akkor igen. Ott mit tudom én, az evőeszköz mellett legyen mindenkinél egy játékpálca, vagy mit tudom, most mondtam valamit.
2: Ez jó.
1: Érted? Tehát, hogy ezek mind azért rádobálnak, úgyhogy én teljesen persze. Megértem azokat én az embereket,
2: akik... Én láttam.
1: Az is de jó lehet.
2: Igen, a 20-as évek, Big Gatsby, tehát a szeszcsempész korszakból, amikor be vannak költözve férfiak, nők, és akkor a dress code is megvan adva, hogy így kell kinézni.
1: Biztos, hogy nagyon-nagyon menő, igen, ez a 20-as, 30-as évek Amerikája, az tényleg zseniális. Szóval vannak itt a határa csillagoség, ahogy mondtad. Én nem csodálom, és én magamból kiindulva mondom azt, hogy nem csodálom azokat, akik most így vannak az esküvőzéssel, ahogy mi voltunk. Én nagyon jó szívvel emlékszem vissza az esküvőnkre, a feleségem is, nekünk tök jó volt így. Egy nászutat szeretnénk azért, igen, most már így beiktatni idén nyáron, és akkor tényleg teljes a kép, és nem is kell több igazából. Most azért fizessek valahol 5 millió forintot, hogy bulit tartsak effektív, hát az most így annyira engem nem
2: igen, megértem.
1: Vonzott.
2: Megértem, nem maximálisan vonzott. Megértem. Én, hogyha újra házasodnék, akkor én inkább egy nyaralást választanék egy lagzi helyet.
1: Igen. Sőt, mi még olyanon is gondolkoztunk, aztán végül nem ez lett, mint látjátok, de mi még olyanokon is gondolkoztunk annó, hogy elmenni külföldre, már akkor, ugye, és ott összeadatni magunkat, hogyha van ilyenre opció, van ilyenre mód, és nincs ott a kutya se, csak mi ketten, és mondjuk mit tudom én, maradva a török szerelemnél, a török rivierán mondjuk egy naplementébe, a tengerparton,
2: szerintem
1: a
2: az parton, is tök jó buli tud lenni.
1: Aha, és akkor az is egy emlék is, nyaralás is, össze is vagytok házasodva, érvényes is, tehát nem egy ilyen buli kamuházasság.
2: Várjál, szóval... azért itthon érvényesíteni kell.
1: Jó, hát persze, igen. Persze, de hogy azért, na, tehát hogy nem úgy kamu, hogy most te ott állsz kettesbe, azt akkor azt mondjátok egymásnak, hogy na mostantól házasok vagyunk, hanem igen, azért ténylegesen igazi.
2: Igen, de aki csak ezt csinálja meg, ezt a ceremóniát kint külföldön, annak azoknak azért szólok, hogy az itthon Magyarországon azt be kell jegyeztetni, tehát ugyanúgy el kell menni azért itthon is a anyakönyvi hivatalba, Jenőhő.
1: Azaz. Elmentünk a Jenőhöz, Jenő úrhoz.
2: Jenőhő.
1: Igen, igen. Szóval egy szó, mint száz, én is azt gondolom, hogy az esküvők tényleg, de mindig is drágák voltak, hogy te magad is elmondtad, 11 évvel ezelőtt is sokba került, sőt, szerintem még visszamegyünk az időbe, ilyen szüleink korosztályára, annak az időnek megfelelően is drága, mindig, drágának számított.
2: Mindig drága volt tehát egy esküvőt
1: egy esküvő
2: szervezni.
1: Az, egy nagy esküvő, az mindig megkérték az árát szerintem a szervezők, vagy a helyszín, vagy a kaja, vagy a nem tudom. Tehát, hogy de nincs
2: nem is véletlenül a
1: baj.
2: Család adta össze régen. Nem is
1: sőt, hát
2: nem
1: régen, hát szerintem nagyon sokan mai napig így van ez. Hát mai napig így van ez, hogy ahol tehetősebbek.
2: Nem annyira. Nem annyira? Nem. Már ez annyira nem divat. Nyilván nászajándékot meg mennyasszony táncba illik dobni, de már nem így van, hogy a család adja össze. Már inkább a fiatalok maguknak szokták megcsinálni, megszervezni. Már nincs az a nagy régi tradíció, meg elvárás, hogy majd a szülők megcsinálják.
1: Nézd.
2: De lehet, hogy vannak családok, ahol igen, vagy ahol nagyon fiatalak még a pár. De
1: vagy
2: mondjuk
1: ahol
2: egy 30
1: tehetős
2: éve...
1: a család. Hát most, hogyha van egy
2: hát
1: gazdag... Azt mondod?
2: Nem. De ahol már mondjuk hogy... kereső képes egy fiatal férfi és egy nő, ahol már itt külön élnek és külön keresnek, mert gyerekek esetében, amikor vannak mondjuk 17-18 évesek, mert azért nyilván tudunk ilyenről is, hogy vannak ilyen házasságok is, ott egyértelműen ott még nem tudják a gyerekek ezt összeadni, összerakni. Ott a szülők nagyon erőteljesen besegítenek. De ahol már leolvadtak az emberek, és már 30-asok, és már keresőképesek, ott már maguk szokták egyébként a lagzit leszervezni.
1: Érdekes, amit mondasz, de biztos így van. Biztos így van. Én abba gondolnék bele, én nagyon örül. De ha mondjuk egy olyan tehetős családból származnék, akkor biztos, hogy én is tartattam volna egy ilyen nagyobb lagzit esetleg, egy nagyon-nagyon menő helyen.
2: Apád kifizeti.
1: Igen, és akkor... De hát mivel nem Rothschildnek születtem, ezért sajnos ez a része lemaradt, de mondom, én így is abszolút nagyon hálás vagyok. Így is segítettek apámék, nem is keveset, úgyhogy igazából én így is nagyon... Nekem ez nagyon szép emlék az esküvő, úgyhogy én nem panaszkodom egyáltalán. Úgyhogy szerintem is ez a legfontosabb része az egésznek. Na jó, jöjjön egy kis zenebona, aztán 11 óra után jövünk hozzátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarék szövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Szerda reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, május 13 van, és szerda, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Na, az előző blogban ugye beszélgettünk a házasságról, ugye, mint olyan, milyen drágák a lakzik, stb. Stb. Kis érdekességként azt hagyd mondjam már el nektek magának a házasság történetéről, egy nagyon-nagyon picin, nem szeretném nagyon sokáig húzni, de szerintem érdekes és izgalmas tud lenni. Az első írásos emlékezet, vagy emlékkel bizonyított házasságkötést, tudjátok mikor volt?
2: Na.
1: Időszámításunk előtt körülbelül 2350-ben az ókori Mezopotámiában.
2: De szép.
1: Már akkor is értek az emberek párkapcsolatban, de a házasság mint hivatalos jogi és társadalmi intézmény ekkor és itt született meg, tehát időszámítás előtt 2350. Nem a szerelemről szólt, ezt mondanom se kell. Az első hivatalos házasságoknak semmi közük nem volt a romantikához, tisztán gazdasági, túlélési és politikai szövetségek voltak a családok és a törzsek között. Legyünk őszinték, hogy nem feltétlenül halt ez ki.
2: Nem.
1: Az,
2: nem.
1: Nem volt.
2: Nem.
1: Azért
2: nem.
1: Lehet, hogy az időszámításunk előtt 2350-ben volt, de...
2: Hát mennyiszer hallunk olyat, hogy két család megbeszéli, hogy a vagyon bentartása miatt a fiatalok majd együtt fognak boldogulni és élni. Igen. A jövőben. És vagy a két fiatal első, nem is ismeri egymást.
1: Vagy itt az első mondatot, vagy az első szóra, hagyj hívjam fel a figyelmet, gazdasági. Tehát, hogy na, tudunk ki erről napjainkban is. Hát most
2: abszolút.
1: Na, hiába múlt el azóta 4000 év,
2: nem feltétlenül a szerelemből házasodnak az emberek. Van, akik gazdasági megfontolásból.
1: Így van, igen. Ahogy ezt így le van írva, én úgy olvastam föl, de mennyire igaz ez napjaink. Tisztán gazdasági, túlélési és politikai szövetségek.
2: Igen. Túlélési.
1: Az mekkora? Ha nem jössz hozzám, megöllek, mondták ezt az ókori Mezopotámiában.
2: Vagy nem, hát nem volt mit tenni. Ma is van ilyen, hát nem volt mit tenni, hát összejöttem azzal a emberrel, férfival, nővel, igen, idősebb volt.
1: Talán ez már kevesebb, de igen, ez megfogott ez a gazdasági szövetség. Na jó, agyaktáblára írták a szerződést, tehát Mezopotámiában a házasság nem egy házi ceremónia volt, hanem egy szigorú jogi szerződés, amelyet agyaktáblákra rögzítettek ékírással.
2: De csodálatos,
1: ha
2: szép.
1: Nem készült írásos szerződés, a közösség nem ismerte el a házasságot. Ott kérték, gondolom, az agyak. Te mutassátok fel az agyaktáblát?
2: Az volt az anyakönyvi kivonat.
1: Tulajdonképpen igen.
2: A házassági anyakönyvi kivonat.
1: Igen. A cél a stabilitás és az örökösödés volt. A mezőgazdaság megjelenésével fontossá vált a magántulajdon és a föld. A házasság garantálta, hogy a vagyon a családon belül maradjon, és egyértelmű legyen, kik a törvényes örökösök.
2: Csodás. Mai napig ez így van. Mert van házassági szerződés.
1: Ja, ha van, akkor igen, akkor ez így van.
2: Neked van?
1: Nekünk nincs. Mi miről? Nincs semmi. Miről írjak házasság? Azt a semmit, amit a házasságba bevittem, az maradjon is meg nekem, szigorúan. Ugyan már? A házasságokat a szülők, apák rendezték el egész pontosan. A vőlegény, most figyelj, menyasszonyi árat fizetett a lányapjának, a lány pedig hozományt vitt a házasságba.
2: Tehát kifizette a menyasszonyát.
1: Igen, és hogyha azért nem megyünk el olyan messzire a történet, vagy nem megyünk ennyire vissza, hogy az ókori Mezopotámia, bár ez itt alakult ugye ki, mint ahogy elmondtam, de azért vannak mai napig ilyen ez a kikérések, ugye, tehát igen, ez a lányos apáktól igen, való kikérés.
2: A lány viszi a hozományt.
1: Kell. Igen.
2: Mi a hozomány? Megnézem.
1: Hát ebben az időben a hozomány? Hát elmondom hozomány. Én neked. Na, például abban az időben biztos vagyok benne, hogy mit volt a család. Akár, de hogyha abban az időben volt mondjuk tehenük, kakas, mit tudom én, akkor ilyenek. Ezek például hozományoknak
2: számít. Az hozománynak számít?
1: Hát hogyne. Sőt, hát azok voltak az igazán értékes hozományok ezekben az időkben.
2: Vagy egy szekér.
1: Így van.
2: Most
1: így,
2: már lovak. Egy kocsi.
1: Igen. Most már lovak, megint, mit tudom én, egy S500-as Mercedes, aha, mondjuk, de igen.
2: Az lehet hozomány?
1: Hogy ne lehetne? Ha, sőt.
2: Tehát a hozomány az valójában a pénz, az ingatlan, na, a föld, ékszer, vagy egyéb ingóság.
1: Hát vagy abban az időben, most mondom, itt időszámítás előtt 2300-ban vagyunk, itt nyilván az állatok is annak számítottak.
2: Persze. Tehát ezt mindig a menyasszony vagy a családja adja a házasságkötéskor.
1: Így van. Igen, akkor ez látod, ez igen. Aztán az ókori Rómában jelent meg az eljegyzési gyűrű hagyománya, addig nem volt eljegyzési gyűrű, amely az örökké valóságot jelképezte.
2: Hát a kör. Az a kör igen, ami nem szakad meg, hanem bezárul.
1: Igen. Kb. 800-tól a középkorban vagyunk, a keresztény egyház elkezdett beleszólni a házasságokba, és szentséggé nyilvánította a Frigyet. Tehát középkortól kezdődött el. 1549-ben vagyunk már, amikor is Thomas Cranmer megírta az első hivatalos esküvői fogadalmakat tartalmazó könyvet. 1549. Aztán a 19. században
2: emésztem, 1549. 9.
1: Tehát amikor... Az volt az első hivatalos esküvői fogadalmakat, akkor írta meg Thomas Cranmer.
2: Betegségben, bajban, egészségben, szeretetben.
1: Igen, pontosan
2: az a esküvői fogadalom.
1: Pontosan így, igen. És a viktoriánus korban vagyunk, azt írják, hogy az a 19. század, amikor is ekkor vált uralkodóvá az az elképzelés, hogy a házasságnak a szerelmen kell alapulnia. Ergo... Mm-hmm. Nem annyira rég alapul a szerelmen a házasság.
2: Igen.
1: Mint amennyire az ember azt gondolná, hogy ez mindig is így volt, hogy a szerelem dominált a házasságkötésnél. Nem. A 19. századtól kezdődött ez el, hogy a házasságnak a szerelmen kell alapulnia.
2: Hát valójában, hogyha belegondolunk abban, hogy ha megnézzünk egy ilyen kosztümös filmet, akkor ott is a király mindig meghirdette az éppen eladósorban lévő lányát, és akkor jöttek a kérők, kinek van több, kinek van... Tehát ott is a politika szólt bele,
1: pontosan,
2: és a gazdaság.
1: Pontosan.
2: Tehát ezek voltak a legfőbb célok, aztán megérkeztek a kérők, az egyiknek olyan feje volt, hogy szülésnél látszott, hogy beszorult, a másiknak meg szóval olyan formában rendelkeztek a királyfik.
1: Viszont mondjuk, mit tudom én, övé volt, mit tudom én, melyik birodalomnak a fele.
2: És
1: hogy
2: akkor
1: mit tudom én, és akkor már jól járjunk hozzá, menjél, mert ez így lesz a jó, mert akkor apádé lesz a
2: már. De még az is lehet, hogy az a királyfi, lehet a másik királyfira nézett szép szemmel inkább.
1: Benne volt a pakliba minden, persze.
2: Még a szava is elakadt.
1: Teljes mértékben. Ezt tetszeni fog neked. Megvárom, még iszol, kinek köbd. Válásról is egy pici gondolat.
2: Szintén tényleg, hogy lehetett elválni?
1: Szintén Mezopotámiában vagyunk, ugye időszámítás előtt 1750-nél járunk, amikor is a férj joga az volt, hogy ő bármikor elválhatott a feleségétől, nem kellett megindokolnia, annyit kellett mondania, nem vagy a feleségem.
2: Pont. Nem vagy többé a barátom.
1: Nem vagy a felesége. Ránézett egyik reggel, fölkeltek, időszámítás előtt vagyunk, ugye 1750-be, fölkeltek a agyakházba, vagy nem tudom.
2: Jaj, de jó. És a barlangba.
1: A barlangba. Na hát azért akkor már nem.
2: Persze.
1: És ez Hammurapi törvénykönyvében benne is volt, hogy a férnek nem kell indokolnia a válást, annyit kell mondani, nem vagy a feleségem.
2: Fú, de aljas, nem?
1: Tehát most gondolod, de tőled így elválna valaki, fölkeltek reggel ott Csepelen, rád néz, azt mondja, hogy nem vagy a feleségem. Te meg föl kell fognod magad, cukli, pukli.
2: Persze, cucok, össze kell pakolni, ennyi volt. Nem így vagy van. A feleségem.
1: És semmi indok, mint manapság, jó mondjuk manapság is, mivel indokolják a legtöbben, összeférhetetlen, vagy kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva, ugye ez a...
2: Nem ez szokott lenni.
1: Sűrűbb azért én
2: elhidegülés.
1: Jó, akkor
2: elhidegülés.
1: Az. De ez a kibékíthetetlen ellentétek is még, ami igen, nagyon bevált, persze.
2: Ne, pedig mennyivel egyszerűbb. Nem vagy a feleségem.
1: Nem vagy a feleségem.
2: A feleség elválhatott? Vagy nem? Feleség nem mondhatta ki, mi? Nem jöhetett csak
1: de,
2: úgy.
1: De, várjál. Még a férfinél járunk egy picit. Ha a férfi indok nélkül vált el, tehát hogyha ennyit mondott csak, hogy nem vagy a feleségem, köteles volt visszaadni a nő hozományát és pénzbeli kártérítést fizetni. Tehát
2: asszonytartás volt.
1: Már időszámításunk előtt az 1700-as években már létezett a napjainkban...
2: A szép kis jogos törvény.
1: A napjainkban asszonytartásnak nevezett díj, de igen, itt annyi volt, hogy vissza kellett adni a hozományt, tehát mondjuk te hoztál ebbe a házasságba egy tehenet, egy mit tudom én, ékszeres ládikát, vagy azt vissza kellett adni.
2: Plusz, bánatdíj plusz volt, bánatdíj.
1: Kártérítést kellett fizetni a nőnek.
2: Bánatdíjat kapott, igen, a nő. És látod, már akkor is a törvény milyen volt? Igazságos. Elválhatott, viszont minden vissza. Nem kellett?
1: Sőt, hát pénzbeli kártérítést kellett fizetni. Na, és most jön itt. Most jön a női rész. Ha egy nő akart válni, most figyelj,
2: igen,
1: bizonyítania kellett, hogy a férje kegyetlen vagy hűtlen volt. Ha a bíróság úgy ítélte meg, hogy a nőnek nincs igaza, folyóba folytással végezték ki.
2: Júj.
1: Időszámítás előtt 1700-ban járunk, ezt teszem Júj. Hozzá, hogy ez nem egy tavalyi cikk.
2: Ezt nagyon bizonyítani
1: időszámítás
2: kellett
1: előtt
2: akkor,
1: vagyunk, igen.
2: Ha nem igaz.
1: De hogy? Időszámításunk előtt nem tudta fényképes bizonyíték alá támasztani.
2: Rajtakapás. Több emberrel. Gyertek, hát
1: maximum,
2: gyertek, meglessük.
1: Maximum,
2: és rajtakapás.
1: Hogy legyenek szemtanúk.
2: És sok-sok tanúval, igen. Talán így, igen.
1: Hát
2: nagyon
1: nem
2: jó.
1: Talán, maximum.
2: Persze,
1: így, mert hogy? Hogy tudod
2: vagy
1: ezt
2: egy egész bíróságot oda hurcolni?
1: Hát konkrétan, mert ha nincs igazad, és te csak megvádoltad az uradat, hogy ő megcsalt, vagy kegyetlen, tehát mondjuk ver, vagy, uh-huh. vagy csúnyán bánik vele, stb. Nem tudod bizonyítani, akkor téged folytanak ki a folyóba. Vagy téged folytanak meg a folyóba.
2: Nem jó.
1: Nem
2: sehogy se jó, a nőnek valamiért mindig szívás, a nőknek mindig szívás
1: egy
2: volt.
1: Picit nehezebb volt, de ezt mondom, igen. Időszámításunk előtt 1700-ban Mezopotámiában járunk, menjünk is az ókori Rómába, ahol már megtörtént az első ilyen kölcsönös megegyezéses válás. A római jogban a házasság alapja a folyamatos házassági szándék, affectio maritalis volt, ha ez megszűnt, a házasság is véget ért. És azt se feledjük el, bár én nem vagyok ügyvéd sem jogász, sajnos, de mai napig azt tudom, hogy a római jog az alapja minden jogi procedúrának, mindig uh-huh. a római, és rám már itt már elkezdődött ez, hogy itt már volt ez a kölcsönös megegyezés.
2: Na.
1: Tehát nem kellett neked bizonyítgatnod.
2: Már nem kellett megfojtani a tóba senkit.
1: Nem kellett megfojtani senkit sem. Igen. Nem is kellett bíróságra menni, elég volt 7 darab tanú előtt bejelenteni, tehát 7-es darab tanú előtt bejelenteni a válási szándékot, illetve kijelenteni a válási szándékot, vagy írásban elküldeni a váló levelet, ez volt a repudium.
2: Na, mennyivel egyszerűbb lett volna, most is ezt visszahozhatnák. Sokkal egyszerűbb, mint amikor 3-4 meghallgat, próbálnak békíteni, mikor tudod, hogy te már nem fogsz kibékülni, minek próbálnak békíteni, nem értem.
1: Yeah.
2: Tehát ilyen tök felesleges időhúzás az egész. Hát nem lenne egyszerűbb csak így beadni, aztán csáó.
1: 7 tanút odahívsz, aki jelentett, hogy ti váltok, ők azt mondják, hogy oké. Okay.
2: Igen.
1: És kész volt. Ez az ókori Róma. Ez az ókori.
2: Na, a hozomány is volt.
1: Itt a ókori Rómánál maradva, a hozomány sorsa attól függött, hogy ki volt a hibás. Ha a nő csalta meg a férjét, akkor a férj tarthatta meg a uh-huh. hozomány egy részét
2: igazságos
1: a gyerekek nevelésre.
2: Volt. Nagyon helyes.
1: Ha a férj csalta meg, akkor fordítva.
2: Igazságos volt, ezt kell, hogy mondjam.
1: Figyelj,
2: kimondottan tetszik.
1: Figyelj, a római jog, mondom, nem véletlen, hogy napjainkban is a jogászok, ügyvédek, bírók ebből táplálkoznak, és ez a mindig a izé. Mert hogy ott valahogy a rómaiak olyan jogokat, olyan jogrendszert uh-huh. alkottak már abban az időben.
2: Igazságos jogrendszerük volt, így van.
1: Hogy igazságos volt, logikus volt.
2: Igen.
1: És ez napjainkban sok minden, nyilván átalakult rengeteg minden azóta.
2: Sok bölcsember lehetett akkor ott.
1: Igen,
2: nagy
1: abszolút.
2: Nagy bölcsességek voltak.
1: Abszolút, ezt gondolom én is. Na, még egy kis érdekesség van ebbe, de ezt már csak 3 darab zene után mondom el. Jöjjön Kökény Attila, Fatima és Horváth Tomi.

0: 11 óra múlt 38 perccel vissza is jöttünk a szerdai nap utolsó megszólalásával. Zsuzsit közben énekelgetett nekem, de megyünk tovább a házasság.
1: Mondj még érdekességeket nekünk, Gyuszi, annyi érdekességeket mondasz, hogy mi volt régen, hogy volt régen, iszom szavaidat.
0: És mennyire jó dolgok is voltak, kivéve a vízbefolytásos történet, hogyha a nő nem tudja bizonyítani,
1: nem
0: a csalást,
1: az
0: az ókori Mezopotámiáról volt szó.
1: Viszont aztán... a rómaiak azért most már teljesen felvilágosultak, civilizáltabb törvényeket hoztak.
0: Abszolút, pedig ott is az ókori Rómáról beszélünk, de megyünk tovább, mert jön a középkor.
1: Na, ott ahol aztán is szerintem vannak megtorlások.
0: A sötét középkor,
1: igen,
0: ugye, ahogy szoktuk
1: ott
0: nevezni.
1: Ott aztán a giotin főszerepben volt.
0: Ezt nem tudom, viszont az van írva rögtön az elején, hogy a válás betiltása, ne nézzük, miről van szó.
1: Na mondom, már se lehetett válni.
0: A katolikus egyház megerősödésével a válás lehetősége megszűnt Európában. A házasság életre szóló szentséggé vált. Tehát a középkorban betiltották Európa szerte a válás intézményét.
1: Pedig az ókori rómaiak még engedték, mert hogy mi van akkor, hogyha tényleg két ember elfejlődik egymás mellől, nem tudnak jól együtt élni. Igen, aztán utána a keresztények egy kicsit megszigorították
0: ezt a katolikus egyház, igen, ahogy beleszólt ebbe a történetbe, onnantól kezdve ugye jöttek a szigorítások, mondhatjuk
1: meg így. Meg ezek a lelki, ilyen lelki ráhatások, hogy igen, akkor te a purgatóriumban maradsz örök életedig, hogyha elválsz.
0: Tulajdonképpen igen. Volt egy kiskapu viszont, de ez nem volt egyszerű.
1: Mondd a kiskaput.
0: Válni ugyan nem lehetett, de el lehetett érni, hogy a házasságot érvénytelennek nyilvánítsák. Ehhez bizonyítani kellett a közeli vérrokonságot, vagy a házasság elhálatlanul maradását.
1: Aha, hát igen, ez szép. Nem is akarok ebbe belemenni, hogy mi ez mit jelent, mindenki nagyon jól tudja. Mi volt az első, mondjad?
0: Arra bizonyítani akartam. Kellett a vérrokonságot.
1: Hát pedig az meg aztán olyan sűrű volt, hát ott unokatestvérekkel házasodtak, tehát abban az időben.
0: Nagyon beteg dolog ez, igen.
1: Jaj, nagyon.
0: Összeházasodtok, de utána érvényteleníteni akarod, és elmész, és azt mondod, hogy hát ha szeretnénk elválni, azt nem lehet, de hát oda apám, vagy azt...
1: A bátyám!
0: Nem, most ez erről szól, itt írja, hogy bizonyítani kellett a közeli vérrokonságot.
1: Hát igen, és mennyi beteg gyermeket hoztak így a világra, akik hát ilyen közeli vérrokonságban voltak, és úgy születtek gyerekeik.
0: Igen, szóval na, ez volt a sötét középkor, megyünk is tovább, jön a modern...
1: Ilyen, nem tudom, olyan volt ez a sötét középkor, mint hogyha így visszafejlődött volna. Így most,
0: igen,
1: így,
0: az ókori Rómából, ahol, ahogy ugye? Te is elmondtad, meg én is, amit
1: hogy
0: itt olvasok, meg tudok.
1: Fejlődött, meg
0: hogy fejlődött, bölcsek voltak.
1: Igen, aztán talán elindult egy ilyen korlát, egy ilyen korlátozott gondolkodás.
0: Begyöpösödés. Igen. Na de jön a modern válás születése, ugyanis 1533-ban a pápa nem engedte elválni a 8. Henriket aragóniai Katalintól. Henrik ezért szakított Rómával, megalapította az anglikán egyházat, és elvált. Annyira el akart válni Katikától, persze, hogy inkább alapított egy egyházat, ahol lehet válni.
1: 8. Henrik volt.
0: 8.
1: Hát 8. Henriknek...
0: Meg volt egy pár felesége, igen, de volt, most itt aragóniai Katalinról van szó.
1: Csoda egyébként, hogy válni akart, és nem kivégeztette.
0: Igen.
1: Mert hogy majdnem mindet kivégeztette,
0: igen,
1: szinte.
0: De itt inkább szakított Rómával, alapította, megalapította az anglikán egyházat, és úgy már el tudott
1: csinált
0: válni.
1: Csinált magának egy saját egyházat, amiben kimondhatták a válást.
0: Pontosan így, igen, történt, igen. Megyünk tovább. 1792 a francia forradalom. Franciaországban ekkor engedélyezték újra a válást, bevezetve a kölcsönös megegyezésen alapuló bontópert. Ez volt a neve.
1: Ez már hasonlít a mostaniakhoz.
0: Ez nem is volt oly rég, ugye? 1792. Nem megyünk nagyon messzire. 1796, tehát 4 évre erre rá, de Dániában vagyunk. Az első ország volt Dánia, amely törvénybe iktatta, hogy a házastársak 3 év különélés után automatikusan elválnak, minősülnek.
1: Három év külön élés? Uh-huh. Hát igen. Tehát igen, három ez is teljesen normális, igen.
0: Dániában 1796-ban mondjuk már valakitől, az már automatice válásnak minősült.
1: Nem is kellett akkor bíróságra menni, meg lepapírozni akkor ezek szerint.
0: Nem hát írja,
1: ott már,
0: igen.
1: Ott már automatikusan kimondhatták azt, hogy nincs tovább.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon pozitív.
1: Szerintem is, és ez teljesen normális, hogy, vagy hát igen, szimpatikus. Sokkal szimpatikusabb, mint mondom az, hogy a mostani válás körülmények, a kerülgetnünk kell, évekig el tud húzódni, vagyonosodási per, bizonyítani, szóval bonyolult.
0: És ez volt amúgy a történelem legjelentősebb válása, visszautalva ugye 8. Henrik és aragóniai Katalinra, hiszen ugye emiatt ő megalapította ezt az anglikán egyházat, amit már említettem, elvált, és utána vette el rögtön, tehát hogy elvált, és azzal a lendülettel elvette Boleyn Annát. Érted? Tehát a pápa nem engedte, ezért ő szakított Rómával, megalapított egy új egyházat, amiben elérhetővé tette, hogy ő rögtön elváljon, és azzal lendülette Boleyn Annát feleségül is vette. Tehát ez volt a történelem leghíresebb válása.
1: És Annának a testvérével is pajzánkodott.
0: Még szép. Igen,
1: ez nagyon jó film, aki esetleg nem látta, ha már szóba hoztuk a Boleyn lányok, vagy hogy egy...
0: Boleyn lányok.
1: Uh-huh. Akik,
0: meg hát ugye van a Six Musical, ugye a Madácsban, ami a 8. Henrik hat feleségéről szól, ez is Six, ezért is Six a címe. Ugye az előadásnak ebben is rengeteg ilyen dolog elhangzik, vagy rengeteg ilyen történelmi kikacsintás, utalás. Na, aztán még híres válások, például Napóleon és Josephine de Beauharnais, na ezt nem tudom, hogy kell mondani, a Boleyn tudtam, ezt nem tudom, mindegy, tehát Napóleon és Josephine válása. Napóleon imádta feleségét, de Josephine nem tudott neki trónörökös szülni. A francia császár a birodalom stabilitás érdekében könnyek között vált el tőle, hogy elvehesse a fiatal osztrák hercegnőt, Mária Luizát.
1: Aha, és ott már lett trón.
0: Pedig téged kabátnak, de ott már elveszem odát. Főcsinálom.
1: Elveszem odát.
0: Odát elveszem, főcsinálom. Nem tud szülni nekem, hogy bolonduljál meg. Igen, ez okogat.
1: Sírva.
0: Ezt írja itt, könnyek között vált el tőle. Én csak fölolvasom, amit az AI barátom segít. Sajnálta,
1: hogy el kell engedni, de hát muszáj volt
0: igen,
1: neki.
0: Igen, ez 1810. Amúgy csak a dátumot
1: át
0: is,
1: kellett adni a trónörökösséget.
0: Igen. Modernkori híres válások is vannak itt, például 1996. Ugye Charles
1: nagyot
0: herceg
1: ugrottunk.
0: És, nagyot ugrottunk. Charles herceg és Diana hercegnő. Éveken át tartó nyilvános sárdobálás, hűtlenségi botrányok és TV interjúk után maga második Erzsébet királynő parancsolta meg nekik, hogy váljanak el. Ez a válás modernizálta és teljesen megváltoztatta a brit királyi család PR stratégiáját.
1: Hát igen, azt hát végignéztük, végigkövettük.
0: Igen, a mama az kemény volt.
1: Királynő
0: cuki,
1: volt.
0: Cuki volt a világ előtt, ugye, de azért én simán el tudom otthon képzelni, nagyon nagy asszony
1: nagy
0: volt.
1: Nagy kard volt az asszony. De hát látod, ő is be kellett, hogy lássa, hogy nincs mese, tehát nem lehet ezt tovább húzni,
0: persze,
1: halasztani.
0: Persze.
1: Tehát engedélyeztetnie kellett ezt a válást.
0: Sőt, hát kifejezetten megparancsolta, hogy váljanak. Váljatok el magatoknak tulajdonképpen, igen. Aztán azt mondja, Elizabeth Taylor és Richard Burton, két híres színészről van ugye szó, 1974 és 76 a dátum. Hollywood leghíresebb és legviharosabb szerelme volt az övék, nem csak egyszer, hanem kétszer is elváltak egymástól.
1: Már kétszer is összeházasodtak, de szerették egymást.
0: A sajtó globális szenzációként követte minden veszekedésüket és békülésüket.
1: Annyira se veled, se nélküled, ennyire szerették egymást.
0: Összeházasodsz valakivel, tök jó, happy mindenki. Elváltok, nem működik, jó van. Utána eltelik, nem tudom, nem sok idő, megint összekeveredtek egy hollywoodi rendezvényen, kibékültök. Vagy nem tudom, kibékültök, már megint erőnek szakával összeházasodtok, már csak
1: egyszer
0: azért.
1: Egyszer nem volt világos.
0: És utána
1: elsőre
0: megint elváltok.
1: Nem volt
0: Igen.
1: Nem volt világos.
0: Nem volt érthető?
1: Istenem, igen. De hát mennyire ragaszkodhattak egymáshoz valami miatt.
0: Valami miatt, igen.
1: Igen, van. Látod,
0: nagyon
1: ebbe...
0: jó volt az ágyba.
1: Vagy mind a kettő. Látod, ebbe a fazékba nem lehet belelátni.
0: Hát ez ebben már
1: mi volt
0: fogunk.
1: Ott annyira igen. Erős.
0: És még egy utolsót, 1999 a dátum. Alec Wildenstein és Jocelyn Wildenstein. A milliárdos műkincskereskedő válása azért vált híressé, mert a felesége, akit a sajtó csak macskanőnek nevezett, több millió dollárt költött plasztikai műtétekre, hogy férje kedvében járjon. Jocelyn végül 2,5 millió dolláros végkielégítést kapott.
1: Tudom, nagyon-nagyon tudom, ki ez a hölgy.
0: Alec és Jocelyn.
1: Nagyon eltorzult ez a hölgy, igen, tehát hogy ott nem is csodálom, hogy válás lett a vége, hiszen tehát macskának plasztikáztatta magát a hölgy.
0: Azért nevezték macskanőnek. Aha, akkor igen. Te tényleg vágott, hogy
1: hát úgy nézett ki, már, vagy nem tudom, hogy még élem, nem tudom, de ilyen oroszlán arca lett a hölgynek. Hát szerette a macskákat. Musicalben neki nem is kellene.
0: Neki nem kellett, smink,
1: nem kellett volna smink meg állarc.
0: Igen. Na jó, szóval hát ezek voltak így az ilyen érdekességek a házasságról és a válásról. Szerintem neked a mezopotám tetszett a legkevésbé.
1: Nekem nem.
0: A vízbefolytásos. Hát ha az asszony hazudott, akkor vízbefolytották.
1: Az nem nekünk az... volt kedvező az a korszak, viszont az ókori rómaiak azok már nagyon bölcsek és intelligens látták a világot, nekem ők a legszimpatikusabbak nekem a mai
0: is.
1: Napig.
0: Nekem is, úgyhogy ebbe így megegyezhetünk. Na jó, reméljük, hogy nektek is izgalmasak és érdekesek voltak ezek a kis dolgok, így a válással meg a házassággal kapcsolatosan. Mi búcsúzunk tőletek, átadjuk a terepet Baranyi, Tamás, Angéla, Krisztina, Bélának, nem jutott eszembe most írtelen több név, és holnap pedig csütörtök, úgyhogy változatlanul jövünk hozzátok.
1: Legyen szép a napotok, sziasztok! Gyere!

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Ah. Trubut el gyereszmán. Adi trubut is unesz. Hát elmarad duhabásol.

0: kokértyán.
1: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
3: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
4: Vungyi.
3: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
4: Vungyá.
3: Vungyá.
4: Vungyá.
3: Igen.
4: Mert az itt elhagyjuk akkor?
3: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
4: Vungyá.
3: Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány családok gyermeknevelési szokásai szorosan kapcsolódnak a roma közösségek hagyományaihoz, értékrendjéhez és életmódjához. Fontos hangsúlyozni, hogy a roma közösségek nagyon sokfélék, ezért nem minden család nevel ugyanúgy. Mégis vannak olyan közös vonások, amelyek sok cigány családban megfigyelhetők, és amelyek a közösség összetartásából, a család fontosságából és a hagyományok tiszteletéből erednek. A roma családok életében a gyermek különösen nagy értéknek számít. A gyerekeket általában sok szeretettel, figyelemmel veszik körül, hiszen a család jövőjét látják bennük. A kisebb gyermekek gyakran nem csak a szüleikhez, hanem a nagyszülőkhöz, testvérekhez és más rokonokhoz nagyon közel állnak. A nagy család fontos szerepet játszik a nevelésben. A gyerekek mindennapjaiban több generáció is részt vesz, így már fiatal korban megtanulják a családi összetartás jelentőségét. A cigány gyermeknevelés egyik legfontosabb eleme a tiszteletre való nevelés. Sok roma családban kiemelten fontos, hogy a gyermekek tiszteljék az idősebbeket, engedelmesek legyenek a szüleikkel és nagyszüleikkel szemben, valamint segítsék a család tagjait. A gyerekek már egészen fiatalon bekapcsolódnak a házi munkába vagy a kisebb testvérek gondozásába. Ez nem csak kötelesség, hanem annak a jele is, hogy a család minden tagja felelősséggel tartozik egymásért. A hagyományok átadása szintén fontos része a nevelésnek. A roma közösségekben a szülők és a nagyszülők történeteken, dalokon és mindennapi szokásokon keresztül adják tovább a kultúrájukat. A gyerekek így megtanulják saját közösségük értékeit, ünnepeit és szokásait. Sok családban fontos szerepe van a zenének, a táncnak, amelyek nem csak szórakozást jelentenek, hanem a kulturális identitás megőrzésének eszközét is. A gyermeknevelésben gyakran erősebb a közösségi szemlélet, mint az egyéni nevelés. A gyerekek sok időt töltenek együtt más rokonokkal vagy közösségi eseményeken, ezért korán megtanulják az alkalmazkodást és az együttműködést is. A roma családokban az érzelmek nyílt kimutatása gyakoribb lehet, a szeretet, az öröm, de akár a szomorúság kifejezése természetes része a mindennapoknak. Napjainkban a cigány gyermeknevelési szokások változnak. A modern társadalom, az iskola, a média hatására sok roma család igyekszik ötvözni a hagyományos értékeket a mai élet követelményeivel. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulás, az iskolai siker, hiszen sok szülő szeretné, ha a gyermekének könnyebb és biztosabb jövője lenne. Ugyanakkor sok család fontosnak tartja, hogy a gyerekek a modern világban is megőrizzék roma identitásukat és hagyományaikat is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: Napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonnánál nehezebb járművek, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd itt a közlekedést. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. Ma és holnap csütörtökön délelőtt 9 órától másnap hajnal 4 óráig a 14. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tajkálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt.
1: Időjárás.
6: Szeles, hűvös május idő vár ránk a nap folytatásában is. Az eddigi napsütés egy ideig még marad, majd miután a nap elgondolkodik, és azt mondja, hogy na jó van gyerekek, én mentem, mármint a felhűtlen részére gondolok, később már egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, de számottevő csapadék ezekből sehol sem várható. Ugyanakkor sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. A kora délutáni óráktól indulva 16 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk, ami viszont majd egészen este 8-ig velünk marad. Ezt követően este 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fok néz ki. S holnap hajnalra 8 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 13-a van, Imola és Szervász névnapok. Ez a két név teljesen eltérő eredetű, az egyik egy modern magyar női név, a másik pedig egy régi keresztény férfi név. Nézzük az Imolát. Az Imola név magyar eredetű, s a leggyakoribb magyarázat szerint az Irma és az Ibolya nevek összevonásából alakult ki. Jelentése így az Irma és az Ibolya névből vezethető le, ezek alapján egészet, egyetemest jelent. A Szervác pedig egy latin eredetű név, a Servantus névből származik, én azt gondoltam volna, hogy ez a szolgálattal függ össze, de nem, egy nagyot tévedtem, ugyanis jelentése megmentett, megőrzött, védelmezett, és korábban a keresztények ezt a megnevezést is alkalmazták magukra. Egy kis érdekesség, hogy a Szervác a magyar néphagyományban az úgynevezett fagyos szentek egyikének a neve, mert hogy ez nem csak minden szentekhez kötődik, hanem tavasszal is volt egy ilyen megnevezés, amely a három legismertebb fagyos szentre, Szervác, Pongrácra és Bonifácra vonatkozott. A népi megfigyelések szerint május közepén hozzájuk kapcsolódik egy lehűléses időszak, s lám milyen jól megfigyelték, hogy ez így van. Mielőtt jönne egy gondolat vagy egy idézet, előtte nézzük meg a budapesti utak helyzetét. Napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet Fasorban befelé a Pázsit utcánál, így ott majd elmondhatjuk, hogy a külső sáv a Fasorban sincs. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonnánál nehezebb járművek is, de várhatóan ma estig útszűkület nehezít a közlekedést, hogy azért ne legyen már olyan jó világotok. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok. Csatorna karbantartás miatt így az arra közlekedők majd hajtsák föl az ablakot. Ma és holnap csütörtökön reggel 9 órától másnap hajnal 4 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy bizony van szembejövő forgalom is. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tajkálmán utcától a Ferenc körútig, nehogy már minden nap elfoglaljátok a teljes útszakaszt. Időszakosan sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál, mert a lezárt sávon korongokat görgetnek. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a félútpályát, mert az útpálya lezárt felén a vízértékességéről tartanak előadást és elmélkedést. Egyáltalán nem kell meglepődni azon, hogy ebben a változó világunkban megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton, az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-ás autóút felé, mert szó sem lehet róla, hogy ti csak új le- és fölközlekedjetek. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Itt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát az István útnál. És továbbra is időszakos korlátozásra kell készülnötök itt a Szent István téren és a Károly István utcában, mert imádnak titeket korlátozni. Mai első gondolatunk John Drydentől, egy 17. századi angol költőtől és drámaírótól származik, és így hangzik. Először mi alakítjuk a szokásainkat, aztán a szokásaink alakítanak minket. Igen, a mindennapi apró döntéseink hosszú távon formálják a személyiségünket, és ezzel sokszor nem is számolunk, mert hogy ebből alakul majd és tevődik össze az életünk. Ezért érdemes tudatosan olyan szokásokat építeni, amelyek előre visznek minket. Egy-egy jó döntés önmagában talán jelentéktelennek tűnik, de amikor ezek rendszeressé válnak, egy teljesen új irányt adhatnak az életünknek. A szokások ugyanis láthatatlan módon alakítják a gondolkodásunkat és a hozzáállásunkat, meg végül azt is, hogy kik is leszünk mi valójában.

0: tesző.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép délután kívánok mindenkinek és eredményes napot. Május 13-a van, Imola és Szervász névnapok, én pedig Baranyi Tamás vagyok. A mai napon szokásainkkal kapcsolatban hoztam egy pár gondolatot, idézetet. Mielőtt ez következne, előtte elszavalnám a Budapesti útinformot. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok. Csatorna karbantartás miatt, így az arra közlekedők majd hajtsák föl az ablakot. Ma és holnap csütörtökön reggel 9 órától másnap hajnal 4 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy bizony van szembejövő forgalom is. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tajkálmán utcától a Ferenc körútig, nehogy már minden nap elfoglaljátok a teljes útszakaszt. Időszakosan sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál, mert a lezárt sávon korongokat görgetnek. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a félútpályát, mert az útpálya lezárt felén a vízértékességéről tartanak előadást és elmélkedést. Egyáltalán nem kell meglepődni azon, hogy ebben a változó világunkban megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton, az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az N0-ás autóút felé, mert szó sem lehet róla, hogy ti csak úgy le- és fölközlekedjetek. Tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Itt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. És továbbra is időszakos korlátozásra kell készülnötök itt a Szent István téren és a Károly István utcában, mert imádnak titeket korlátozni. Ezek lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt, csatornajavítás miatt. Megint csak egy útszűkület, amin nektek azért át kell hajtani, természetesen akkor, ha arra közlekedtek. Ez a 19. kerületben vár rátok a Nagy Sándor József utcában, a Nagykőrösi út felé a Lázár utcánál, mert itt is javítják a csatornát. Bele se akarok gondolni, hogy miket engedtek ki a lefolyóba, hisz az egész városban probléma van a csatornával. És tart a gázvezeték építés az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között, ezért ott félpályás lezárásra kell készülni. Az Arany János utca és a Vigyázó Ferenc utca között a félpályás lezárás, valamint a Vigyázó Ferenc utcában a teljes lezárás megszűnt. Na látjátok, történnek jó dolgok is ezen a szerdai napon. De még mielőtt nagyon megörülnétek, újabb lezárás vár rátok a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között. Mindez felújítás miatt történik, mondhatnánk úgy is, hogy nincs rózsa tövis nélkül. A következő gondolatunk Jim Rohntól, amerikai üzletembertől és motivációs előadótól származik, így hangzik: a siker nem más, mint néhány egyszerű szokás, nap mint nap ismételve. Bizony a nagy eredmények ritkán egyetlen egy nagy döntésből születnek, sokkal inkább abból, hogy kitartóan tesszük a jót, akkor is, amikor nincs hozzá feltétlenül kedvünk. Az emberek gyakran gyors változást keresnek, pedig a valódi fejlődést a hosszú távú gondolkodás segíti elő, ezt már tudományos kísérletek is bebizonyították, lassan, fokozatosan épül fel mindig a jó, a szép, az, ami előre viszi az életünket. A mindennapi következetesség, a kis lépések művészete idővel sokkal nagyobb eredményt hoz, mint az időnkénti hatalmas erőfeszítések.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító budapesti önkéntes mentő egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sportteljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonnánál nehezebb járművek, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd itt a közlekedést. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatorna karbantartás miatt. Ma és holnap csütörtökön délelőtt 9 órától másnap hajnal 4 óráig a 14. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tajkálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt.
0: Időjárás.
4: Szeles, hűvös május idő vár ránk a nap folytatásában is. Az eddigi napsütés egy ideig még marad, majd miután a nap elgondolkodik és azt mondja, hogy na jó van gyerekek, én mentem, mármint a felhűtlen részére gondolok, később már egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, de számottevő csapadék ezekből sehol sem várható. Ugyanakkor sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. A kora délutáni óráktól indulva 16 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk, ami viszont majd egészen este 8-ig velünk marad. Ezt követően este 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fok néz ki. S holnap hajnalra 8 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dick.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódík.
1: Legyen egy jó délutánunk és egy egészen klassz napunk, Baranyi Tamás vagyok. Május 13-a van, mely napon az imolákat és a szervácokat köszönhetjük. Az imola egy modern magyar, az írma és az ibolya nevekből összevont női név, jelentése pedig egész egyetemes, míg a szervác egy latin eredetű név, s jelentése megmentett, megőrzött, védelmezett. Isten éltesse sokáig mind az imolákat, mind pedig a szervácokat, és a születésnaposokat is, meg titeket is, akik hallgattok minket. Mindenkinek egy szép szerdát és egy nagyon jó életet kívánok. Mielőtt jönne egy gondolat idézet a szokásainkkal kapcsolatban, előtte nézzük meg a budapesti utak helyzetét. Napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál, így ott majd elmondhatjuk, hogy a külső sáva fasorban sincs. Tart az útburkolatjavítás a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Polla Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonnánál nehezebb járművek is, de várhatóan ma estig útszűkület nehezít a közlekedést, hogy azért ne legyen már olyan jó világotok. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok. Csatorna karbantartás miatt, így az arra közlekedők majd hajtsák föl az ablakot. Ma és holnap csütörtökön reggel 9 órától, másnap hajnal 4 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdélyi úton, a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy bizony van szembejövő forgalom is. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tay Kálmán utcától a Ferenc körútig, nehogy már minden nap elfoglaljátok a teljes útszakaszt. Időszakosan sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál, mert a lezárt sávon korongokat görgetnek. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a félútpályát, mert az útpálya lezárt felén a víz értékességéről tartanak előadást és elmélkedést. Egyáltalán nem kell meglepődni azon, hogy ebben a változó világunkban megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton, az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-ás autóút felé, mert szó sem lehet róla, hogy ti csak úgy le- és fölközlekedjetek. Tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Itt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát az István útnál. És továbbra is időszakos korlátozásra kell készülnötök itt a Szent István téren és a Károly István utcában, mert imádnak titeket korlátozni. Ezek lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt, csatornajavítás miatt. Megint csak egy útszűkület, amin nektek azért át kell hajtani, természetesen akkor, ha arra közlekedtek. Ez a 19. kerületben vár rátok a Nagy Sándor József utcában, a Nagykőrösi út felé a Lázár utcánál, mert itt is javítják a csatornát. Bele se akarok gondolni, hogy miket engedtek ki a lefolyóba, hisz az egész városban probléma van a csatornával. James Clear önfejlesztésről és a szokásépítésről ismert kortársíró. Clear azt mondja, nem kell tökéletesnek lenned, csak következetesnek. Vagyis óráról órára, napról napra, hosszú távon ki kell tartanod abban a döntésben, amit meghoztál. A jó szokások ereje nem a tökéletességben, hanem a rendszerességben rejlik. Minden apró ismétlés egy újabb lépés a változás felé. Ilyenkor nem az számít, hogy minden nap hibátlanul teljesítsünk, hanem az, hogy újra és újra visszatérjünk a jó irányhoz. Mintha valójában ebből állna az igazi küzdelem, hogy újra és újra visszatérünk a jó irányhoz, vagy legalábbis nekem úgy tűnik. A hosszú távú fejlődést ugyanis nem a tökéletes napok, hanem a kitartó folytatás teremti meg.

0: Folytatódik. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Mámoros éj diablóval, még az

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek és eredményes napot. Május 13-a van, Imola és Szervász névnapok, én pedig Baranyi Tamás vagyok. A mai napon szokásainkkal kapcsolatban hoztam egy pár gondolatot, idézetet. Mielőtt ez következne, előtte elszavalnám a Budapesti útinformot. Napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet Fasorban befelé a Pázsit utcánál, így ott majd elmondhatjuk, hogy a külső sáva Fasorban sincs. Tart az útburkolatjavítás a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Polla Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonnánál nehezebb járművek is, de várhatóan ma estig útszűkület nehezít a közlekedést, hogy ezért ne legyen már olyan jó világotok. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok. Csatorna karbantartás miatt, így az arra közlekedők majd hajtsák föl az ablakot. Ma és holnap csütörtökön reggel 9 órától másnap hajnal 4 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy bizony van szembejövő forgalom is. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tajkálmán utcától a Ferenc körútig, nehogy már minden nap elfoglaljátok a teljes útszakaszt. Időszakosan sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál, mert a lezárt sávon korongokat görgetnek. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a félútpályát, mert az útpálya lezárt felén a vízértékességéről tartanak előadást és elmélkedést. Egyáltalán nem kell meglepődni azon, hogy ebben a változó világunkban megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton, az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-ás autóút felé, mert szó sem lehet róla, hogy ti csak úgy le- és fölközlekedjetek. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Itt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát az István útnál. És továbbra is időszakos korlátozásra kell készülnötök itt a Szent István téren és a Károly István utcában, mert imádnak titeket korlátozni. Ezek lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Megint csak egy útszűkület, amin nektek azért át kell hajtani, természetesen akkor, ha arra közlekedtek. Ez a 19. kerületben vár rátok a Nagy Sándor József utcában, a Nagykőrösi út felé a Lázár utcánál, mert itt is javítják a csatornát. Bele se akarok gondolni, hogy miket engedtek ki a lefolyóba, hisz az egész városban probléma van a csatornával. És tart a gázvezeték építés az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között, ezért ott félpályás lezárásra kell készülni. Az Arany János utca és a Vigyázó Ferenc utca között a félpályás lezárás, valamint a Vigyázó Ferenc utcában a teljes lezárás megszűnt. Na látjátok, történnek jó dolgok is ezen a szerdai napon. De még mielőtt nagyon megörülnétek, újabb lezárás vár rátok a 14. kerületben a Török-Bálinti úton, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között. Mindez felújítás miatt történik, mondhatnánk úgy is, hogy nincs rózsa tövis nélkül. Arisztotelész, az ókori görög filozófia egyik legismertebb alakja szerint, az vagy, amit rendszeresen teszel. Az életünket nem egyszeri döntések, hanem visszatérő cselekedetek formálják. A jó szokások ezért nem csak tettek, hanem identitást, önmeghatározást is építenek. Amit nap mint nap megismétlünk, az idővel természetessé válik, és egyre mélyebben meghatározza a személyiségünket. Ezért különösen fontos, hogy milyen dolgoknak adunk helyet a mindennapjainkban.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá. Mert itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az I betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ügyeleti innovációért díjat kapott dr. Rostás Gusztáv mentőorvos, az Országos Mentőszolgálat érdi ügyeletének munkatársa. Az oklevél szerint az elismerést az ügyeleti ellátás és rendszerfejlesztését szolgáló példaértékű és úttörő szakmai munkájáért kapta. Rostás Gusztáv a díj kapcsán közösségi oldalán mondott köszönetet kollégáinak, vezetőinek és családjának. Hálámat szeretném kifejezni az Országos Mentőszolgálatnak, azon belül az érdi ügyeletnek. Köszönöm, hogy a prémium csapat tagja lehetek, írta. Külön megköszönte Üllei Kovács Anikó támogatását, valamint családja helytállását is. Rostás Gusztáv neve sokak számára ismerős lehet. 2016-ban az Aranypánt díj jelöltje volt, akkor egy öcsödi cigánytelepről induló fiatal történetét mutatták be, aki úgy jutott el az orvosi egyetemig, hogy közben újra és újra bizonyítania kellett. Helye van ott, ahová belépett. Hát figyelj, bementem rendesen, baktalósan. Vágod, felnyílt telepiséró, napszemüveg, rajcipő, ott meg csupa finom népek. Eléggé kilógtam, volt, hogy nem akartak beengedni a kampuszra, nem hitték el, hogy ide járok, mesélte akkor. Gyerekként a cigánytelepen nőtt fel, sokáig az iskola sem számított számára fontosnak. Egy sérülés és a kórházban látott emberi hozzáállás fordította meg az orvoslás felé. Anatómiai atlaszt szerzett, amelyet szinte kívülről megtanult, később maximális pontszámmal vették fel egészségügyi képzésre. Innen vezetett az út az érettségig, majd a Semmelweis Egyetemre. Az Aranypánt jelölés óta elvégezte az orvosi egyetemet, jelenleg házi orvosi rezidensként és mentőorvosként dolgozik. Célja, hogy egyszer olyan körzetben praktizáljon, ahol sok a rászoruló és roma beteg, és kulturálisan érzékeny ellátással csökkentse az egészségügyi egyenlőtlenségeket. Közben családot alapított, feleségével egy 6 éves kislányt nevelnek. Cigány származású emberek közül sokan értek el kiemelkedő sikereket a művészet, a sport, a zene és a közélet területén. Tehetségükkel és kitartásukkal nem csak saját közösségüknek, hanem az egész társadalomnak példát mutattak. Munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra értékei szélesebb körben is ismerté váljanak. A legismertebb cigány származású művészek közé tartozik Bangó Margit, aki híres magyar nóta és cigánydal énekes. Különleges hangjával és előadásmódjával nagy sikereket ért el Magyarországon és külföldön is. Munkásságát több díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Szintén ismert személyiség Szent Andrássy István, aki festményeiben gyakran mutatta be a roma emberek életét, érzéseit és hagyományait is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonnánál nehezebb járművek, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd itt a közlekedést. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatorna karbantartás miatt. Ma és holnap csütörtökön délelőtt 9 órától másnap hajnal 4 óráig a 14. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tajkálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt.
0: Időjárás.
5: Szeles, hűvös május idő vár ránk a nap folytatásában is. Az eddigi napsütés egy ideig még marad, majd miután a nap elgondolkodik, és azt mondja, hogy na jó van gyerekek, én mentem, mármint a felhűtlen részére gondolok, később már egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, de számottevő csapadék ezekből sehol sem várható. Ugyanakkor sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. A kora délutáni óráktól indulva 16 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk, ami viszont majd egészen este 8-ig velünk marad. Ezt követően este 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fok néz ki. S holnap hajnalra 8 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen egy jó délutánunk és egy egészen klassz napunk, Baranyi Tamás vagyok. Május 13-a van, mely napon az Imolákat és a Szervácokat köszönhetjük. Az Imola egy modern magyar, az Irma és az Ibolya nevekből összevont női név, jelentése pedig egész egyetemes, míg a szervác egy latin eredetű név, s jelentése megmentett, megőrzött, védelmezett. Isten éltesse sokáig mind az Imolákat, mind pedig a szervácokat, és a születésnaposokat is, meg titeket is, akik hallgattok minket. Mindenkinek egy szép szerdát és egy nagyon jó életet kívánok. Mielőtt jönne egy gondolat idézet a szokásainkkal kapcsolatban, előtte nézzük meg a budapesti utak helyzetét. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok. Csatorna karbantartás miatt, így az arra közlekedők majd hajtsák föl az ablakot. Ma és holnap csütörtökön reggel 9 órától másnap hajnal 4 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy bizony van szembejövő forgalom is. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tajkálmán utcától a Ferenc körútig, nehogy már minden nap elfoglaljátok a teljes útszakaszt. Időszakosan sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál, mert a lezárt sávon korongokat görgetnek. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a félútpályát, mert az útpálya lezárt felén a vízértékességéről tartanak előadást és elmélkedést. Egyáltalán nem kell meglepődni azon, hogy ebben a változó világunkban megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton, az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az N0-ás autóút felé, mert szó sem lehet róla, hogy ti csak új le- és fölközlekedjetek. Tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Itt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. És továbbra is időszakos korlátozásra kell készülnötök itt a Szent István téren és a Károly István utcában, mert imádnak titeket korlátozni. Ezek lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Megint csak egy útszűkület, amin nektek azért át kell hajtani, természetesen akkor, ha arra közlekedtek. Ez a 19. kerületben vár rátok a Nagy Sándor József utcában, a Nagykőrösi út felé a Lázár utcánál, mert itt is javítják a csatornát. Bele se akarok gondolni, hogy miket engedtek ki a lefolyóba, hisz az egész városban probléma van a csatornával. És tart a gázvezeték építés az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között, ezért ott félpályás lezárásra kell készülni. Az Arany János utca és a Vigyázó Ferenc utca között a félpályás lezárás, valamint a Vigyázó Ferenc utcában a teljes lezárás megszűnt. Zig Ziglertől, a világszerte ismert motivációs trénertől és írótól jön most egy gondolat, így hangzik: a motiváció elindít, de a szokás tart mozgásban. A lelkesedés idővel bizony változik, de a kialakított rutin ad egy stabilitást. Ezért fontos, hogy olyan szokásokat alakítsunk ki, amelyek nehezebb napokban is megtartanak minket. Sokszor nem az dönti el a sikerünket, hogy mennyire vagyunk motiváltak, hanem az, hogy mit teszünk akkor, amikor elfogy a lendületünk. Itt kell ám felnőttnek lenni. A jól felépített szokások átsegítenek azokon az időszakokon is, amikor éppen nem lenne kedvünk folytatni az utunkat. Viszont az úton haladni kell, épp ezért a szokások akkor is megtartanak minket, amikor mi magunk már hűtlenek lennénk saját magunkhoz.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hey! A gyere öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 13-a van, Imola és Szervász névnapok. Ez a két név teljesen eltérő eredetű, az egyik egy modern magyar női név, a másik pedig egy régi keresztény férfi név. Nézzük az Imolát. Az Imola név magyar eredetű, s a leggyakoribb magyarázat szerint az Irma és az Ibolya nevek összevonásából alakult ki. Jelentése így az Irma és az Ibolya névből vezethető le, ezek alapján egészet, egyetemest jelent. A Szervác pedig egy latin eredetű név, a Servantus névből származik, én azt gondoltam volna, hogy ez a szolgálattal függ össze, de nem, egy nagyot tévedtem, ugyanis jelentése megmentett, megőrzött, védelmezett, és korábban a keresztények ezt a megnevezést is alkalmazták magukra. Egy kis érdekesség, hogy a Szervác a magyar néphagyományban az úgynevezett fagyos szentek egyikének a neve, mert hogy ez nem csak minden szentekhez kötődik, hanem tavasszal is volt egy ilyen megnevezés, amely a három legismertebb fagyos szentre, Szervác, Pongrácra és Bonifácra vonatkozott. A népi megfigyelések szerint május közepén hozzájuk kapcsolódik egy lehűléses időszak, s lám milyen jól megfigyelték, hogy ez így van. Mielőtt jönne egy gondolat vagy egy idézet, előtte nézzük meg a budapesti utak helyzetét. Napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet Fasorban befelé a Pázsit utcánál, így ott majd elmondhatjuk, hogy a külső sáv a Fasorban sincs. Tart az útburkolatjavítás a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonnánál nehezebb járművek is, de várhatóan ma estig útszűkület nehezít a közlekedést, hogy azért ne legyen már olyan jó világotok. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok. Csatorna karbantartás miatt, így az arra közlekedők majd hajtsák föl az ablakot. Ma és holnap csütörtökön reggel 9 órától másnap hajnal 4 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy bizony van szembejövő forgalom is. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tajkálmán utcától a Ferenc körútig, nehogy már minden nap elfoglaljátok a teljes útszakaszt. Időszakosan sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál, mert a lezárt sávon korongokat görgetnek. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a félútpályát, mert az útpálya lezárt felén a víz értékességéről tartanak előadást és elmérkedést. Utolsó gondolatunk Robin Saramától, a vezetésről és a személyes fejlődésről szóló könyvéről ismert írótól származik, így hangzik: a mindennapjaink apró fejlődései idővel hatalmas eredményt hoznak. Ezt egyébként alá tudom támasztani egy kutatással, amit éppen tegnap olvastam, hogyha minden nap csak 1%-ot javítunk magunkon valamilyen területen, akkor egy év alatt 37%-kal növeljük meg a hatékonyságunkat abban a dimenzióban. Azért ez elég erős szám szerintem. No de térjünk vissza Serma azon mondatához, hogy az apró napi fejlődések idővel hatalmas eredményt hoznak. Sokszor alábecsüljük a kis lépések erejét, mert az eredmény ugye nem azonnal látszik. Pedig a következetes jó szokások hosszú távon teljesen átformálhatják az életünket. A fejlődés legtöbbször csendben történik, apró változások formájában, amelyek eleinte szinte észrevehetetlenek akár a környezetünknek, de sokszor magunknak is. Idővel azonban ezek a kisnapi döntések összeadódnak, és olyan eredményeket hoznak, amelyek korábban számunkra elérhetetlennek tűnnek. Ahogyan mondtam is, egy apró, 1%-nyi változás minden nap eredményezheti azt, hogy majdnem 40%-kal egy év alatt meghaladjuk az előző évi teljesítésünket, és hát naponta 0,1%-dal változni igazán nem nagy erő és energiabefektetés. És ha már itt tartunk, akkor nem tudom megállni keresztanyának azon mondatát, ami szerintem borzasztó nagy igazság. Ha már mindenképp megszokunk úgyis valamit, és szokások irányítják az életünket, akkor szokjuk meg a jót. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt, és további jó rádiózást mindenkinek, a szerkesztő műsorvezető Baranyi Tamás.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, még Tony mondaná, ha mire föl Tony, Tony, ez a Rocksmith Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, tedd le a mikrofon, mondtam már, nem?

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállás árak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tarikálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Török Bálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti Kerti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú átaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem a zsolánszunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon napközben gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, illetve hát igazából szinte már erős az északnyugati szél, és a mai délután 16 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval egy kicsit szelesebb részen az országának, hát kifejezetten hideg van szerintem, egy széljacki szerintem mára nem árt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, bár annyit azért most ki szeretnék hangsúlyozni, hogy hát én most nem leszek elérhető holnaptól kezdve egészen pünköst hétfőig, tehát én még ma vagyok végig, viszont legközelebb csak pünköst hétfőn találkozunk, addig pedig természetesen helyettesítés lesz, méghozzá Kovács Krisztián kollégám fogja majd teljesíteni helyettem a kívánságokat, nyugodtan neki is meg lehet írni SMS-be, vagy pedig felhívhatjátok és megmondhatjátok neki ugyanúgy a kívánságokat, minden tőle telhetőt ő is meg fog tenni, és a lehető legtöbb kívánságot fogja ő is teljesíteni, amennyi belefér majd a 3 órás műsoridőbe, de mivel még én itt vagyok, ezért olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem régen kaptam, így szól. Sziasztok, 3. kerületbe szeretném küldeni Séfnek, Gyurinak és Attilának, meg a Szakácsnak egy Nótár Méri dalt. Úgyhogy akkor nagyon sok szeretettel a Nótár Méri és Kisgrófó duettje az Ómami, és még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, hogyha írtok SMS-t, nyugodtan mutatkozzatok be, egyrészt tudom, hogy kivel állok úgymond szemben, másrészt pedig tudjuk, hogy ki kéri a zenét.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Én a mondó vagyok, hogy tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, hiszen ez a Bódik kívánságshow, tehát itt a 100.3 Rádió Dikken minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül élőben, úgyhogy én a helyetekbe kihasználnám ezt a kiváló lehetőséget. Annyit azért ki szeretnék hangsúlyozni, hogy most majd az elkövetkezendő napokban én nem fogok tudni bejönni a rádióba, viszont pánikra semmi ok, a kívánságműsor ugyanúgy fog folytatódni tovább, méghozzá Kovács Krisztián barátom és kollégám helyettesítésével, szóval ő nem lesz szégyelős, ugyanúgy fogja hozni a szintet, és ugyanúgy fogja teljesíteni majd a kívánságokat is, úgyhogy ne ijedjetek majd meg holnaptól, ugyanúgy fognak teljesülni a kívánságok, annyi, hogy velem legközelebb majd pünköst hétfőn fogtok tudni találkozni, viszont addig még a mai nap folyamán még teljesíteném a kívánságokat, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Rudikától kaptam, így szól. Sziasztok, Rudika vagyok, és egy zenét szeretnék küldeni a titkos szerelmemnek, Merci B-től, a Rám találta szerelem című számot. Köszi, hogy beolvassátok. További szép délutánt minden egyes Dik rádiósnak, és bezzeg azoknak is, akik nem hallgatják a zenét, hiszen egy mindenkiért, mindenki egyért. Most viszont akkor Rudikának a titkos szerelmének szóljon, Merci B-től a Rám talált a szerelem.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tarikálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Török-Bálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem mazsolázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon napközben gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, illetve hát igazából szinte már erős az északnyugati szél, és a mai délután 16 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval egy kicsit szelesebb részen az országának, hát kifejezetten hideg van szerintem, egy széldzseki szerintem mára nem árt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A Kressz némely esetében nem kötelez a biztonsági öv használata, és mondom is nektek, hogy mikor. 6 olyan kivételes eset van, amikor teljesen szabályos öv nélkül közlekedni. Ezek között olyan szituációk is vannak, amelyek nap mint nap előfordulnak az utakon. A biztonsági öv története messzire nyúlik vissza, ráadásul elsődlegesen nem is az autókhoz, hanem a repülőgépekhez köthető. Egy angol vitorlázó repülőgép pilótája, George Cayley volt az az első, aki az ülés körüli szíjaktól várta, hogy menet közben helyben tartsák. Az ő ötletét vette alapul a svéd Volvo autógyár egyik mérnöke. Nils Bohlin a szabadalmat ráadásul nem adta el a Volvónak, ehelyett ingyenesen felhasználhatóvá tette, hogy bárki bármelyik járműben alkalmazhassa. Hála Istennek nem volt pénzmániás, és hát önzetlenségének milliók köszönhetik az életüket. Bár a kocsikban már az 1950-es évek végén alapfelszereltségként bekerült, használatát hazánkban valamiért csak 1976-ban írta elő, akkor is csak az első üléseken utazók számára a Kressz, a biztonsági öv kötelezővé tételét. Hát gondolom előtte leginkább ilyen lovaskocsikkal közlekedtek sajnos itt Magyarországon, tehát elbírom képzelni, hogy 1969-ben már volt Dodge Charger, a Ford Mustangnak már a második generációja, Dodge Challenger, Camaro, stb. Shelby Cobra, itt meg még itt ilyen kis lovaskocsikkal itt így mindegy, hagyjuk is. A hátsó üléseken amúgy 1993-tól kell becsatolni magunkat, és hát 2025. szeptember 18-án életbe lépett egy rendelet, ami meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért járó büntetés mértékét az objektív felelősség elvének szellemében, így akár 40 000 forint is járhat, viszont hogyha mondjuk autópályán nem vagyunk bekötve, akkor 5 pont jár érte, ha lakott területen belül, akkor meg csak 3 pontért büntet meg a rendőr, vagy hát 3 pont büntető pontot kapunk. Viszont akár hiszitek, akár nem, 6 darab olyan helyzet van, amikor nem kötelező a biztonsági öv használata. Természetesen azért vannak kivételek, de viszont az első a hátra menetben közlekedő járművek vezetőjének nem kötelező a biztonsági öv. Tehát, hogyha mondjuk tolat, de mondjuk mégis hátulról telibe találja egy busz vagy valami, akkor valahogy nem fog kirepülni a szélvédőn. Orvosi igazolással rendelkező személyeknek sem kötelező a biztonsági öv használata. A taxi vezetőjének utasszállítás közben ez mondjuk azért viszonylag érthető, hiszen hogyha mondjuk meg akarja támadni az utas, mert nem tudom miért, akkor hamarabb kipattan, úgymond a szegény taxis. A mentőautó betegellátó részében utazóknak bizonyos esetekben nem kötelező a biztonsági öv, a lakott területen közlekedő menetrend szerinti autóbuszokon, illetve az olyan menetrend szerinti buszokon is, ahol álló utasokat is szállítanak. Ezekben a helyzetekben nem kell bekötni magunkat, de az nem azt jelenti, hogy tilos bekötni magunkat, csak szimplán nem kötelező. Bár őszinte leszek, hogy én sose értettem, amikor beültem egy tesó mellé, vagy ilyesmi, és inkább hallgatja, hogy pittyeg az autó, mint hogy pikpak bekösse magát, és mondjuk, ha ne adj Isten, 1 millió helyzetből egyszer adódik egy olyan szituáció, akkor nem repül ki az ablakon. Ennyi.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni, nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Igazából nem húznám tovább az időt, de még egy dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy az elkövetkezendő napokban rám sajnos most kivételesen nem fogtok tudni számítani. Velem legközelebb csak pünköst hétfőn, tehát május 25-én fogtok tudni találkozni itt a Rádió Digben, viszont addig egy kiváló kollégám, Kovács Krisztián fog engem majd teljesíteni, úgyhogy mielőtt azért még elmegyek, teljesítenék egy pár kívánságot. Olvasom is gyorsan a következő SMS. Horváth Anitától kaptam egyet, így szól: szia, szeretnék küldeni egy számot Horváth Ernőnek, Horváth Anita küldi, és nagyon szeretni. Ezt kaptam, ezt olvastam, úgyhogy sok szeretettel fog szólni Horváth Anita kérésére Horváth Ernőnek, vélhetően élete szerelmének egy dal, úgyhogy el is indítom Érdi Babától a Nap és a Hold című.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
3: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
4: Vungyi.
3: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
4: Vungyá.
3: Vungyá.
4: Vungyá. Mert ez itt elhagyjuk akkor?
3: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
4: Vungyá.
3: Szicsivászlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigánynő költözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz, a családi értékekhez, valamint az adott közösség kulturális örökségéhez. A roma népcsoport különböző ágai, például az olá, beás vagy romungró közösségek eltérő viseleteket és szokásokat őriznek, ezért nem beszélhetünk egységes cigánynői öltözködésről. Mégis vannak olyan közös jellemzők, amelyek sok közösségben megfigyelhetők. A hagyományos cigánynői viselet egyik legismertebb eleme a hosszú bőszoknya. Ez nem csak praktikus ruhadarab volt, hanem a nőiesség és a tisztesség jelképe is. Sok roma közösségben a nők ma is kerülik a rövid szoknyát vagy a nadrágot, különösen az idősebb generáció tagjai. A színes mintás anyagok használata szintén jellemző, a virágminták élénk használata szintén jellemző, piros, sárga, zöld színek a vidámságot és az élet szeretetét fejezik ki. Az ünnepi viseletek gyakran díszesebbek, akár csipkével, fodrokkal vagy hímzéssel készülnek. A fejkendő viselése fontos szerepet játszik a roma közösségekben. A férjezett asszonyok gyakran hordtak kendők, amely a családi állapotukat és tiszteletreméltóságukat jelképezte. A kendő színe és kötési módja akár az adott közösségre vagy életkorra is utalhatott. Az ékszerek, például nagy fülbevalók, láncok, gyűrűk szintén kedvelt kiegészítők voltak, amelyek sok esetben a család anyagi helyzetét is tükrözték. A modern világ hatására a cigánynő költözködése sokat változott. A fiatalabb generáció gyakran követi az aktuális divatot, ugyanakkor sokan igyekeznek megőrizni hagyományaik bizonyos elemeit. Így előfordulhat, hogy a modern ruhadarabokat hagyományos mintákkal vagy ékszerekkel kombinálják. Az öltözködés tehát egyszerre lehet a kulturális identitás kifejezése és az egyéni stílus megmutatkozása. Elmondhatjuk azt összességében, hogy a cigánynők viselete nem csupán ruházkodás, hanem kulturális örökség és önkifejezés is. A hagyományos öltözködési szokások generációról generációra öröklődnek, miközben alkalmazkodnak a modern kor változásaihoz. Ez a kettősség teszi a roma női viseletet különlegessé és gazdag jelentéstartalmúvá.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tarikálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Törökbálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol-Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem azsalázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai szerdánkon napközben gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, illetve hát igazából szinte már erős az északnyugati szél, és a mai délután 16 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval egy kicsit szelesebb részen az országának, hát kifejezetten hideg van szerintem, egy széljacky szerintem mára nem árt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádiódikken belül. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Sok szeretettel, vagy igazából egy kakaós csigával, bárhogy lehet küldeni a zenéket, SMS és betelefonálás formájában várom a kívánságokat, most pedig akkor olvasom is a következőt, szó szerint fogom. Sziasztok, Romero vagyok, Vácról. Szeretnék küldeni a testvéreimnek egy zenét, a Rikinek és a Gino-nak Vácra. Hát akkor a váci királyoknak fog szólni sok szeretettel egy jó kis érdi baba, Frizba.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és igazából úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, ami sajnos valamiért anonim, meg egy címzet nélküli, így szól: sziasztok, szeretnék kérni egy dalt Horváth Family-től. Köszönöm. Hát igen, ezért mondom nektek, hogy úgy kell egy jó SMS-t megírni, és hiába mondjátok, hogy ez oktatás vagy nem oktatás, sajnos muszáj elmondjam szinte minden egyes megszólalásba. Egy SMS úgy tökéletes, ha köszöntök, bemutatkoztok, megírjátok, hogy személyesen kinek szóljon a zene, milyen zene és milyen alkalomból. Így jó egy SMS. Így sajnos nem tudom mondani azt se, hogy mondjuk XY kéri magának a zenét, vagy ilyesmi, mert még a nevét se tudom, tehát hogyha írtok nekem SMS-t, akkor én így várom a kívánságokat. Most pedig akkor el is indítom sok szeretettel Bódi Guszti és Horváth Family duettjét. Legyél te mindig szerencsés!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tarikálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth-Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál, a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Török-Bálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem mazsolázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon napközben gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, illetve hát igazából szinte már erős az északnyugati szél, és a mai délután 16 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval egy kicsit szelesebb részen az országának, hát kifejezetten hideg van szerintem, egy széldzseki szerintem mára nem árt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Nem árt tudni, hogy mire vagyunk jogosultak, amennyiben autót vásárlunk. A jótállás és a garancia ugyanis úgy autók esetén is él, igaz, természetesen nem pont ugyanúgy, mint egyéb fogyasztási cikkek esetén. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége közösségi oldalán összegezte, mit is érdemes tudni az újonnan vásárolt autók jótállásáról. Mint írják, a legtöbb panasz ezzel kapcsolatban érkezik be hozzájuk. A vonatkozó jogszabály kötelező jótállásként 3 évet ír elő új gépjárművek esetében, tájékoztatott a FEOSZ. Hangsúlyozta, hogy a gyártók vagy a kereskedők számára lehetőségként adott, hogy akár ennél hosszabb garanciát is vállaljanak. Ebben az esetben azonban már feltételekhez köthetik az igény érvényesítését. A futott kilométerek mértéke, a kötelező szervizelés, például a 3 éven túli garancia egy-egy feltétele lehet, de van, hogy a plusz jótállás csak az átrozsdásodás ellen érvényesíthető. A legtöbb megkeresésük abból fakad, hogy a szakszervizek igen eltérő árazással dolgoznak, így akár a duplájába is kerülhet a kötelező átvizsgálás egyes cégeknél. Érdemes szerintük ajánlatot kérni akár több helyszínről is, hiszen utólag már nem reklamálhatunk. Amennyiben azonban az árajánlat és a végleges számla között indokolatlan mértékű különbség van, hivatkozási alap az árajánlat tartalma. Sokaknak okoz problémát, hogy a szerviz nem rögzíti megfelelően a panaszt és a hiba jelenségeket, majd utóbb arra hivatkozik, hogy nem talált semmilyen problémát, vagy a hibának csak egy részét tudta megjavítani. Azt javasolják, hogy a hiba bejelentésekor minden alkalommal vetessünk fel egy jegyzőkönyvet, amiben rögzítik a fogyasztó nevét, címét, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretét, keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, a szerződés a vállalkozás általi teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a jótállási igény alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, illetve a jótállási igény rendezésének módját, vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának okát. A szakszerviz a jegyzőkönyv másolatát köteles haladéktalanul igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, és azt hangsúlyozzák, hogy amennyiben ez nem történik meg, utólag nagyon nehéz az igazunkat bizonyítani. Igen, mert hogyha probléma van, akkor igazából az az igazság, hogy amíg tart a garancia, addig ráraknak azért bőven egy lapáttal, jó vastagon írják meg az ilyen kötelező szervizeknek a számláit, meg ilyesmi, és hogyha mégis valami probléma van, akkor annyit ráfizetett a kedves vásárló már az elmúlt 3 évben a kötelező szervizekre, hogy mit tudom én, csak mondok egy példát, mondjuk 500 000 forinttal többet szervizelt az autóra, de mondjuk a 3. év előtt mondjuk jön egy 400 000-es probléma, még így is 100 000 pluszban van ugye a kereskedő, viszont nem szeretnék a konkrét márkát mondani, szerintem bőven elég, hogyha csak annyit mondok, hogy a létező legjobb autó márkánál, hogyha vásárlunk, ott nincs ilyen probléma, hiszen hogyha ugye kibővítjük a garanciát, plusz veszünk szervizcsomagot rá, így teljes mértékben ingyenes a szervizcsomag is, és teljes mértékben ki van bővítve a garancia, az autó homlokától a talpáig mindenre érvényes, és mivel kifizettük előre már úgyis a szervizt, így nem húznak le minket, hanem így pattannak, ahogy kell, ahogy illik, ahogy kell, és megcsinálják a problémákat.

0: Rádi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Én mindenféleképpen azt tanácsolom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS formájában, vagy pedig fel is hívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, mint ahogy a kedves Dia is tette, akinek olvasnám is az SMS-ét, nemrég kaptam tőle egyet, így szól. Kedves Rádió Dik, szeretnék egy dalt küldeni a férjemnek, Daginak, Pestre. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Tiszta szívemből szeretem őt. Oly közel van hozzám, mégis oly távol. Vigyázzon magára, és sok kitartást kívánunk neki a munkához. Ha lehetséges, szeretnék kérni egy nótárméri dalt. Drága férjem, szívemből szeretlek. Szeretettel feleséged, Dia és lányai. Próbáltam direkt ilyen Ezel, meg Kemal, meg Alejandro, meg Armando stílusba így bemondani. Remélem, hogy így átment ez a szappanopera stílus. Sok szeretettel akkor Dia és a lányok kérésére fog szólni Daginak egy jó kis nótárméri dal. Babá!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
4: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tarikálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth-Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál, a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is, a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Törökbálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem a zsolánszunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai szerdánkon napközben gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, illetve hát igazából szinte már erős az északnyugati szél, és a mai délután 16 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval egy kicsit szelesebb részen az országának, hát kifejezetten hideg van szerintem, egy széljacky szerintem mára nem árt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és utána kettő opciótok is van, tehát vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és megmondjátok nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam igazából, így szól. Sziasztok, Rebeka vagyok, szeretnék kérni egy zenét Rolandtól, Million, testvéremnek, Ricsinek, nagyon várjuk már haza a Melóból. Hát akkor szóljon sok szeretettel Rebeka és a család kérésére Ricsinek, aki már valószínűleg úton van haza a munkából, hallgassa sok szeretettel Rolandtól a Million című slágerét.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, viszont, hogyha írtok nekem egy SMS-t például, ahhoz 5 dolog szükséges. Az első és legfontosabb, hogy köszönjetek természetesen. Utána pedig következik az, hogy bemutatkoztok, hogy kik vagytok. Egyrészt tudom, hogy ki kéri majd a zenét, másrészt pedig azért illik bemutatkozni is néha. Utána pedig meg kell írni, hogy személyesen kinek szeretnétek küldeni a dalt. Tehát, hogyha azt írjátok csak egy példa, hogy a feleségemnek speciálba, akkor nem tudjuk, hogy ki a feleség, tehát, hogy ki küldi kinek. Csak azt, hogy mondjuk XY küldi a feleségének. De hogyha odaírnátok, hogy XY küldi Zézsének, sokkal szívhez szólóbb, ez nem kötelező, csak tanács. Én így írnék SMS-t. Utána pedig, hogyha természetesen van különleges kérésetek, például, hogy milyen dalt szeretnétek, akkor azt is oda kell írni, illetve, hogy mondjuk mit szeretnétek, hogy mit mondjak be, hogy mit üzentek neki. Ez az 5 dolog szükséges ahhoz, hogy egy

SMS jó legyen, mint ahogy a kedves István is tudott írni egy tök jó SMS-t, olvasom is a kívánságát teljesítve. Szia, István vagyok, szeretnék kérni K. Kevintől egy kemény zenét Andinak, hogy épüljön fel. Hát, kedves Andi, jobbulást kívánok neked, és István nagyon sok szeretettel küld neked egy kemény dalt K. Kevintől, ez egy duett lesz Gáspár Lacival, Forog a Föld.

0: forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben. Line,

0: közlekedési hírek.
1: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tarikálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Törökbálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem mazsolázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon napközben gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, illetve hát igazából szinte már erős az északnyugati szél, és a mai délután 16 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval egy kicsit szelesebb részen az országának, hát kifejezetten hideg van szerintem, egy széldzseki szerintem mára nem árt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A legújabb kutatások szerint a neander völgyiek 40 ezer évvel ezelőtti kihalását Eurázsiában nem az alacsony intelligencia okozta, hanem a társadalmi elszigeteltségük. A Quaternary Science Reviews szaklapban megjelent modellezés alapján a faj végzetét az okozta, hogy képtelen volt a túléléshez elengedhetetlen szövetségek kiépítésére. Az utóbbi időben rengeteg új részlet derült ki a neander völgyiek életéről. Tudjuk, hogy mivel ütötték el az időt a gyerekeik, milyen magas volt az értelmi szintjük, illetve, hogy hogyan keveredtek évezredeken át a modern emberrel. A legfrissebb elmélet szerint azonban hiába voltak okosak, ha magányos farkasként éltek. Ahogyan a környezeti feltételek zordabbá váltak, és nőtt a fajok közötti verseny, ők apró, egymástól elkülönített csoportokban húzódtak vissza, így nem volt meg az a társadalmi védőhálójuk, amely átsegítette volna őket sajnos a nehéz időkön. A kutatók térképen is ábrázolták a hanyatlást. Először leginkább az elszigetelt keleti populációk tűntek el, és csak valamivel sűrűbben élő nyugatiak, például az ibériai félsziget lakói tudtak még egy ideig kitartani. Végül azonban nekik is befellegzett, mert nem voltak szomszédjaik, akikkel kereskedhettek volna, ha fogyni kezdett az élelem. Ezzel szemben a Homo sapiens sikere nem az agykapacitáson múlt, hanem azon, hogy őseink mesteri szinten űzték a kapcsolatépítést. A korai modern ember virágzó szövetségeket hozott létre, megosztotta a tudását más csoportokkal, és közösségekben éltek. Ez az összefogás és a közös tudástár tette lehetővé, hogy civilizációt építsünk, miközben a magányos neander völgyiek szépen lassan, de biztosan kihaltak. Bár 2025-ben számos olyan felfedezés látott napvilágot, amely alapjaiban írta át a buta neandervölgyi sztereotípiát, azonban még ezek sem mentették volna őket meg a kihalástól. Kiderült például, hogy már 400 ezer évvel ezelőtt minden más emberi fajt megelőzve ők voltak az elsők, akik tüzet gyújtottak, sőt, Spanyolországban a világ legidősebb új lenyomatát is a neandervölgyieknek tulajdonítják. Hiába voltak elég intelligensek az eszközhasználathoz és a zord éghajlati túléléshez, a legújabb kutatások szerint a neandervölgyiek szervezete sokkal védtelenebb volt a környezeti ólom mérgezéssel szemben, mint mondjuk a modern emberé, ami úgy szintén hozzájárult a kihalásukhoz. Szóval ez egy eléggé összetett és komplex, idézőjeles probléma, hogy most mi volt 400 ezer évvel ezelőtt, bár azért tényleg érdekes téma, viszont hát ebből sok mindent lehet tanulni. Elsősorban nyilván az volt a legnagyobb probléma, hogy hát antiszociálisak voltak, úgymond, tehát hogy tényleg nem nyitottak semmilyen más új törzs vagy faj felé, hanem elszigetelten kis csoportokban éltek és húzták meg magukat, így lehetőségük sem volt tőlük jobb vagy okosabb emberrel találkozni, esetleg tanulni tőlük, vagy mondjuk éppen kereskedni másokkal, amennyiben mondjuk fagytában volt az élelem, meg hát természetesen a környezeti változások miatt azért ez az ollom mérgezés is eléggé nagy probléma volt akkor, és hát sokkal kevésbé tudott ellenállni a neandervölgyiek szervezete a modern emberekhez képest.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

nagyon szépen szeretném nektek megköszönni ezt a mai napot. Az igazság az, hogy én nagyon hálás vagyok nektek, és értetek, nagyon szeretlek titeket, és imádom teljesíteni a kívánságokat, viszont sajnos én nekem most egy ideig el kell búcsúzzak tőletek, és mi legeshamarabb csak pünkösd hétfőn fogunk tudni majd találkozni. Addig egy kicsit távol leszek, nem fogok tudni bejönni majd a Rádiódik stúdiójába, viszont pánikra semmi ok, a kívánság műsor ugyanúgy fog folytatódni Kovács Krisztiánnal, kiváló kollégámmal és a barátommal. Ő is ugyanolyan lelkesedéssel fogja majd teljesíteni a zenei kívánságokat, mint ahogy én tenném, annyi, hogy nem Bódi Csabi Junior, hanem Kovács Krisztián. Ezen kívül minden más megmarad ugyanúgy, úgyhogy remélem, hogy mindenki kívánsága teljesülni fog, és addig is hatalmas puszit és ölelést küldök mindenkinek. Megígérem, pünköst hétfőn találkozunk, addig is vigyázzon magára mindenki, búcsúzásul pedig itt hagyom nektek Dadokincsót, Leót, valamint Leila és a Ramona duettjét, úgyhogy sziasztok! Déblé.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dixon.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
3: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
4: Vungyi.
3: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
4: Vungyá.
3: Vungyá.
4: Vungyá. Mert ez itt elhagyjuk akkor?
3: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
4: Vungyá.
3: Szityuvászlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány családok gyermeknevelési szokásai szorosan kapcsolódnak a roma közösségek hagyományaihoz, értékrendjéhez és életmódjához. Fontos hangsúlyozni, hogy a roma közösségek nagyon sokfélék, ezért nem minden család nevel ugyanúgy. Mégis vannak olyan közös vonások, amelyek sok cigány családban megfigyelhetők, és amelyek a közösség összetartásából, a család fontosságából és a hagyományok tiszteletéből erednek. A roma családok életében a gyermek különösen nagy értéknek számít. A gyerekeket általában sok szeretettel, figyelemmel veszik körül, hiszen a család jövőjét látják bennük. A kisebb gyermekek gyakran nem csak a szüleikhez, hanem a nagyszülőkhöz, testvérekhez és más rokonokhoz nagyon közel állnak. A nagy család fontos szerepet játszik a nevelésben. A gyerekek mindennapjaiban több generáció is részt vesz, így már fiatal korban megtanulják a családi összetartás jelentőségét. A cigány gyermeknevelés egyik legfontosabb eleme a tiszteletre való nevelés. Sok roma családban kiemelten fontos, hogy a gyermekek tiszteljék az idősebbeket, engedelmesek legyenek a szüleikkel és nagyszüleikkel szemben, valamint segítsék a család tagjait. A gyerekek már egészen fiatalon bekapcsolódnak a házi munkába vagy a kisebb testvérek gondozásába. Ez nem csak kötelesség, hanem annak a jele is, hogy a család minden tagja felelősséggel tartozik egymásért. A hagyományok átadása szintén fontos része a nevelésnek. A roma közösségekben a szülők és a nagyszülők történeteken, dalokon és mindennapi szokásokon keresztül adják tovább a kultúrájukat. A gyerekek így megtanulják saját közösségük értékeit, ünnepeit és szokásait. Sok családban fontos szerepe van a zenének, a táncnak, amelyek nem csak szórakozást jelentenek, hanem a kulturális identitás megőrzésének eszközét is. A gyermeknevelésben gyakran erősebb a közösségi szemlélet, mint az egyéni nevelés. A gyerekek sok időt töltenek együtt más rokonokkal vagy közösségi eseményeken, ezért korán megtanulják az alkalmazkodást és az együttműködést is. A roma családokban az érzelmek nyílt kimutatása gyakoribb lehet, a szeretet, az öröm, de akár a szomorúság kifejezése természetes része a mindennapoknak. Napjainkban a cigány gyermeknevelési szokások változnak. A modern társadalom, az iskola, a média hatására sok roma család igyekszik ötvözni a hagyományos értékeket a mai élet követelményeivel. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulás, az iskolai siker, hiszen sok szülő szeretné, ha a gyermekének könnyebb és biztosabb jövője lenne. Ugyanakkor sok család fontosnak tartja, hogy a gyerekek a modern világban is megőrizzék roma identitásukat és hagyományaikat is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
1: Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

0: Rádió Dík, Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Boruk Szabina a mikrofon mögött, és nézzük meg, hogy kinek szól a következő dal. De csak egy fantasztikus dalcsokor után, mert ez most minden hallgatónak fog menni.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kedves hallgatók, akik ma ünneplik a névnapjukat, születésnapjukat, az Isten éltesse őket, erőben, egészségben és véget nem érő boldogságban, ma is sok szeretettel küldöm nektek a dalt, úgyhogy tartsatok velem.

0: Apát hívtunk enge?
1: 103 Rádiódik.
2: Osos Renáta azt mondja, szeretnék kérni egy zenét a családomnak. Köszönöm, Renáta, hogy velem tartasz, és sok boldogságot kívánok neked, és jó egészséget a családodnak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Evelyn azt mondja, hogy a kereszt anyjának szeretne kérni egy zenét, mert múltkor volt a születésnapja. Hát akkor utólag is bortoljuk ezt be, és erővel, egészséges boldogsággal visszamenőleg is felszeretném köszönteni veled együtt. Sok boldogságot nektek!

hogy valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító budapesti önkéntes mentő egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Brenda üzenetére került most a sor. Szia Szabina, kisfiamnak Márkónak szeretnék egy számot küldeni szeretettel. Maradj itt velem, mert a következő dal csak nektek megy.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Adria azt írja, szia, Balassa gyarmatra üzenék a bátyámnak, Horváth Richárdnak, hogy nagyon szeretjük, Adri húga üzeni neki, sok erőt kíván neki. Én is a legjobbakat átadom, úgyhogy sok-sok puszi, tudjátok, csomidaftomá.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Niki Molnárnak is küldjük sok-sok szeretettel a következő dalt, és Csepeli Tyukali Helenának. Sziasztok, én mindenkinek küldöm a zenét, a címet rád bízom, erőt, egészséget kívánok. Nagyon kedves vagy, Helena, úgyhogy akkor minden hallgatónak is menjen tőled a következő dal.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kedves hallgatók, ne feledjétek, hogy minden hétköznap várlak benneteket, és szeretnélek titeket boldogítani. 6-tól 8-ig kívánság műsor velem. Úgyhogy puszi mindenkinek.
2: Hát hidd el.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá. Amely itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked.
4: 2026. május 13-a szerda, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Ügyeleti innovációért díjat kapott dr. Rostás Gusztáv mentőorvos. A cigánynők öltözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz. A cigány családok gyermeknevelési szokásai szorosan kapcsolódnak a roma közösségek hagyományaihoz.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Ügyeleti innovációért díjat kapott dr. Rostás Gusztáv mentőorvos, az Országos Mentőszolgálat érdi ügyeletének munkatársa. Az oklevél szerint az elismerést az ügyeleti ellátás és rendszerfejlesztését szolgáló példaértékű és úttörő szakmai munkájáért kapta. Rostás Gusztáv a díj kapcsán közösségi oldalán mondott köszönetet kollégáinak, vezetőinek és családjának. Hálámat szeretném kifejezni az Országos Mentőszolgálatnak, azon belül az érdi ügyeletnek. Köszönöm, hogy a prémium csapat tagja lehetek, írta. Külön megköszönte Üllei Kovács Anikó támogatását, valamint családja helytállását is. Rostás Gusztáv neve sokak számára ismerős lehet. 2016-ban az Aranypánt díj jelöltje volt, akkor egy öcsödi cigánytelepről induló fiatal történetét mutatták be, aki úgy jutott el az orvosi egyetemig, hogy közben újra és újra bizonyítania kellett. Helye van ott, ahová belépett. Hát figyelj, bementem rendesen, baktalósan. Vágod, felnyílt telepisíró, napszemüveg, rajcipő, ott meg csupa finom népek. Eléggé kilógtam, volt, hogy nem akartak beengedni a kampuszra, nem hitték el, hogy ide járok, mesélte akkor. Gyerekként a cigánytelepen nőtt fel, sokáig az iskola sem számított számára fontosnak. Egy sérülés és a kórházban látott emberi hozzáállás fordította meg az orvoslás felé. Anatómiai atlaszt szerzett, amelyet szinte kívülről megtanult, később maximális pontszámmal vették fel egészségügyi képzésre. Innen vezetett az út az érettségiig, majd a Semmelweis Egyetemre. Az aranypánt jelölés óta elvégezte az orvosi egyetemet, jelenleg házi orvosi rezidensként és mentőorvosként dolgozik. Célja, hogy egyszer olyan körzetben praktizáljon, ahol sok a rászoruló és roma beteg, és kulturálisan érzékeny ellátással csökkentse az egészségügyi egyenlőtlenségeket. Közben családot alapított, feleségével egy 6 éves kislányt nevelnek. Cigány származású emberek közül sokan értek el kiemelkedő sikereket a művészet, a sport, a zene és a közélet területén. Tehetségükkel és kitartásukkal nem csak saját közösségüknek, hanem az egész társadalomnak példát mutattak. Munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra értékei szélesebb körben is ismerté váljanak. A legismertebb cigány származású művészek közé tartozik Bangó Margit, aki híres magyar nóta és cigánydal énekes. Különleges hangjával és előadásmódjával nagy sikereket ért el Magyarországon és külföldön is. Munkásságát több díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Szintén ismert személyiség Szent Andrássy István, aki festményeiben gyakran mutatta be a roma emberek életét, érzéseit és hagyományait is. A cigánynők öltözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz, a családi értékekhez, valamint az adott közösség kulturális örökségéhez. A roma népcsoport különböző ágai, például az olá, beás vagy romungró közösségek eltérő viseleteket és szokásokat őriznek, ezért nem beszélhetünk egységes cigány női öltözködésről. mégis vannak olyan közös jellemzők, amelyek sok közösségben megfigyelhetők. A hagyományos cigánynői viselet egyik legismertebb eleme a hosszú bőszoknya. Ez nem csak praktikus ruhadarab volt, hanem a nőiesség és a tisztesség jelképe is. Sok roma közösségben a nők ma is kerülik a rövid szoknyát vagy a nadrágot, különösen az idősebb generáció tagjai. A színes mintás anyagok használata szintén jellemző, a virágminták élénk használata szintén jellemző, piros, sárga, zöld színek a vidámságot és az élet szeretetét fejezik ki. Az ünnepi viseletek gyakran díszesebbek, akár csipkével, fodrokkal vagy hímzéssel készülnek. A fejkendő viselése fontos szerepet játszik a roma közösségekben. A férjezett asszonyok gyakran hordtak kendők, amely a családi állapotukat és tiszteletre méltóságukat jelképezte. A kendő színe és kötési módja akár az adott közösségre vagy életkorra is utalhatott. Az ékszerek, például nagy fülbevalók, láncok, gyűrűk szintén kedvelt kiegészítők voltak, amelyek sok esetben a család anyagi helyzetét is tükrözték. A modern világ hatására a cigánynő költözködése sokat változott. A fiatalabb generáció gyakran követi az aktuális divatot, ugyanakkor sokan igyekeznek megőrizni hagyományaik bizonyos elemeit. Így előfordulhat, hogy a modern ruhadarabokat hagyományos mintákkal vagy ékszerekkel kombinálják. Az öltözködés tehát egyszerre lehet a kulturális identitás kifejezése és az egyéni stílus megmutatkozása. Elmondhatjuk azt összességében, hogy a cigánynők viselete nem csupán ruházkodás, hanem kulturális örökség és önkifejezés is. A hagyományos öltözködési szokások generációról generációra öröklődnek, miközben alkalmazkodnak a modern kor változásaihoz. Ez a kettősség teszi a roma női viseletet különlegessé és gazdag jelentéstartalmúvá. A cigány családok gyermeknevelési szokásai szorosan kapcsolódnak a roma közösségek hagyományaihoz, értékrendjéhez és életmódjához. Fontos hangsúlyozni, hogy a roma közösségek nagyon sokfélék, ezért nem minden család nevel ugyanúgy. Mégis vannak olyan közös vonások, amelyek sok cigány családban megfigyelhetők, és amelyek a közösség összetartásából, a család fontosságából és a hagyományok tiszteletéből erednek. A roma családok életében a gyermek különösen nagy értéknek számít. A gyerekeket általában sok szeretettel, figyelemmel veszik körül, hiszen a család jövőjét látják bennük. A kisebb gyermekek gyakran nem csak a szüleikhez, hanem a nagyszülőkhöz, testvérekhez és más rokonokhoz nagyon közel állnak. A nagy család fontos szerepet játszik a nevelésben. A gyerekek mindennapjaiban több generáció is részt vesz, így már fiatal korban megtanulják a családi összetartás jelentőségét. A cigány gyermeknevelés egyik legfontosabb eleme a tiszteletre való nevelés. Sok roma családban kiemelten fontos, hogy a gyermekek tiszteljék az idősebbeket, engedelmesek legyenek a szüleikkel és nagyszüleikkel szemben, valamint segítsék a családtagjait. A gyerekek már egészen fiatalon bekapcsolódnak a házi munkába vagy a kisebb testvérek gondozásába. Ez nem csak kötelesség, hanem annak a jele is, hogy a család minden tagja felelősséggel tartozik egymásért. A hagyományok átadása szintén fontos része a nevelésnek. A roma közösségekben a szülők és a nagyszülők történeteken, dalokon és mindennapi szokásokon keresztül adják tovább a kultúrájukat. A gyerekek így megtanulják saját közösségük értékeit, ünnepeit és szokásait. Sok családban fontos szerepe van a zenének, a táncnak, amelyek nem csak szórakozást jelentenek, hanem a kulturális identitás megőrzésének eszközét is. A gyermeknevelésben gyakran erősebb a közösségi szemlélet, mint az egyéni nevelés. A gyerekek sok időt töltenek együtt más rokonokkal vagy közösségi eseményeken, ezért korán megtanulják az alkalmazkodást és az együttműködést is. A roma családokban az érzelmek nyílt kimutatása gyakoribb lehet, a szeretet, az öröm, de akár a szomorúság kifejezése természetes része a mindennapoknak. Napjainkban a cigány gyermeknevelési szokások változnak. A modern társadalom, az iskola, a média hatására sok roma család igyekszik ötvözni a hagyományos értékeket a mai élet követelményeivel. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulás, az iskolai siker, hiszen sok szülő szeretné, ha a gyermekének könnyebb és biztosabb jövője lenne. Ugyanakkor sok család fontosnak tartja, hogy a gyerekek a modern világban is megőrizzék roma identitásukat és hagyományaikat is.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Csodálatos estét kívánok a Rádió Dick hallgatóinak. Kökény Anna vagyok. Május 13-a szerda van, és 20 óra múlt, és a következő egy óra az a magyar-roma jazzért, mert hogy itt a Rádió Dickben minden szerdán 20 órától magyar-roma jazz muzsikát hallhatnak. Rafael Márióval indítunk, aztán érkezik Gáspár Károly egy remek dallal, a The Lonely Boy-jal, és a Varga Tivadar trió a leggusztusosabb dalukkal érkezik. Jaj, de jó a havos sütemény, ezt a blokkot pedig Csóka Anita és a So This Is Love című felvétele zárja. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Szapát hívtu menge?
1: 100.3 Rádiódik.
2: Csóka Anita énekelt itt az FM 100.3 Rádiódik, Magyarom a jazz órájában, Kökény Annát hallják, Alajtner Andrással és a Rainsonggal megyünk tovább, majd érkezik Szakcsi Lakatos triótól a Gypsy Groove, és Barca Horváth József veszi át tőlük a főszerepet az Incomplete Message-el, és ezt a blokkot zárja Szőke Nikoletta és a Swing a Django, Szép lehetett volna című felvétele.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódi.
1: Szőke Nikoletta énekelt is a swinggal a Django muzsikát. Itt az FM 100.3 Rádiódi magyar-roma jazz órájában, amiben még három dal fér bele, de érdemes vele maradni 21 órától, hiszen akkor indul a magyar-roma folkora, a hazai cigány autentikus muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek. Tehát menjünk tovább Robi Lakatossal, a valami swinggel, és ezt az órát zárja a Kis Rákfogó együttes. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz, és a hírek után jövök vissza. Maradjanak velem!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a Nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a Keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Folytatódik a Magyar Roma Folkora itt az FM 100.3 Rádiódikben. Kökény Annát hallják. A Lindrivel és a Kámádó című dallal megyünk tovább, majd érkezik a Muroprár és a Nem megyek című felvétel, és őket váltja fel a Párnográszt a Kocsmába című dalukkal, és ezt a blokkot zárja a Romanodrom és a Nassul Trio. Kellemes szórakozást a dalokhoz, és maradjanak velem!

103 rádiódik Magyar-Roma folkórájában a Karaván Familiával megyünk tovább, és a Sejbak Sztálival, aztán érkezik a Camaro Budapest Band, és egy ideig nem is távoznak, hiszen ők tripláznak ezen az estén. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Szólunk neked.
1: Folytatódik a Magyarom a Folkora, itt az FM 100.3 rádiódikben, Kökény Annát hallják. A Lindrivel és a Kámádó című dallal megyünk tovább, majd érkezik a Muroprár és a Nem megyek című felvétel, és őket váltja fel a Párnográszt a Kocsmába című dalukkal, és ezt a blokkot zárja a Romano Drom és a Nassul Trio. Kellemes szórakozást a dalokhoz, és maradjanak velem!

0: Szegeden és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Kőkény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Köszönöm, hogy az elmúlt két órában velem tartottak, és ne feledjék, minden szerdán 18-tól 20 óráig magyar-roma jazz, illetve magyar-roma autentikus cigányzenét hallhatnak itt a Rádió Dickben. Ebbe az órában még sikerült beválasztanom. Remélem az önök számára kellemes három dalt. Érkezik a Románnyi Róta, majd a Ternipe, és a Löröm zárja ezt az estét. Mindenkinek nagyon kellemes pihenést kívánok. Ne felejtsék el, 22 órakor átadom a mikrofont dr. Sukki Andrásnak, aki a Róma Szalomban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá. Mert ez itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szityvászla sasza?
3: Tanuljunk körömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ügyeleti innovációért díjat kapott dr. Rostás Gusztáv mentőorvos, az Országos Mentőszolgálat érdi ügyeletének munkatársa. Az oklevél szerint az elismerést az ügyeleti ellátás és rendszerfejlesztését szolgáló példaértékű és úttörő szakmai munkájáért kapta. Rostás Gusztáv a díj kapcsán közösségi oldalán mondott köszönetet kollégáinak, vezetőinek és családjának. Hálámat szeretném kifejezni az Országos Mentőszolgálatnak, azon belül az érdi ügyeletnek. Köszönöm, hogy a prémium csapat tagja lehetek, írta. Külön megköszönte Üllei Kovács Anikó támogatását, valamint családja helytállását is. Rostás Gusztáv neve sokak számára ismerős lehet. 2016-ban az Aranypánt díj jelöltje volt, akkor egy öcsödi cigánytelepről induló fiatal történetét mutatták be, aki úgy jutott el az orvosi egyetemig, hogy közben újra és újra bizonyítania kellett. Helye van ott, ahová belépett. Hát figyelj, bementem rendesen, baktalósan. Vágod, felnyílt telepi séró, napszemüveg, rajcipő, ott meg csupa finom népek. Eléggé kilógtam, volt, hogy nem akartak beengedni a kampuszra, nem hitték el, hogy ide járok, mesélte akkor. Gyerekként a cigánytelepen nőtt fel, sokáig az iskola sem számított számára fontosnak. Egy sérülés és a kórházban látott emberi hozzáállás fordította meg az orvoslás felé. Anatómiai atlaszt szerzett, amelyet szinte kívülről megtanult, később maximális pontszámmal vették fel egészségügyi képzésre. Innen vezetett az út az érettségiig, majd a Semmelweis Egyetemre. Az Aranypánt jelölés óta elvégezte az orvosi egyetemet, jelenleg házi orvosi rezidensként és mentőorvosként dolgozik. Célja, hogy egyszer olyan körzetben praktizáljon, ahol sok a rászoruló és roma beteg, és kulturálisan érzékeny ellátással csökkentse az egészségügyi egyenlőtlenségeket. Közben családot alapított, feleségével egy 6 éves kislányt nevelnek. Cigány származású emberek közül sokan értek el kiemelkedő sikereket a művészet, a sport, a zene és a közélet területén. Tehetségükkel és kitartásukkal nem csak saját közösségüknek, hanem az egész társadalomnak példát mutattak. Munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra értékei szélesebb körben is ismerté váljanak. A legismertebb cigány származású művészek közé tartozik Bangó Margit, aki híres magyar nóta és cigánydal énekes. Különleges hangjával és előadásmódjával nagy sikereket ért el Magyarországon és külföldön is. Munkásságát több díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Szintén ismert személyiség Szent Andrási István, aki festményeiben gyakran mutatta be a roma emberek életét, érzéseit és hagyományait is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: zenéink változatosan. Rádió D. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Schmidelius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Beszéljünk egy picit a polgári foglalkozásodról, hiszen ez is nagyon jelentős az életedben. Jelenleg egy fővárosi gyógyszertárban dolgozol.
2: Én nagyon örülök neki, hogy van egy civil hivatásom. Köszönöm a szüleimnek, hogy iskoláztattak, és hogy aztán felnőtt korba tovább léptem, és az egészségügyi pályán tovább tanultam, és hogy ebből élek. Tehát itt ez a szomorú, vagy nem szomorú, de magából az éneklésből, a zenéből nem lehet megélni, legalábbis ezen a magyar nóta éneklési szinten. Vannak kimagasló énekesek, már nem, hogy ők magaslanak ki, vagy a tudásuk, hanem a helyzetük adott, hogy ebből esetlegesen meg tudjanak élni, és nem feltétlenül magyar nóta énekesek, de a pályatársaimnál, ha végig gondolom, szinte mindenkinek van egy civil hivatása, vagy a zenéhez kötött, vagy pedig egészen más, és ugyanúgy mellette énekelnek. Na most én, mivel nem tudok egy helyben megülni, a pályaválasztásom is arra orientálódott, hogy valami olyan szakmát, hivatást válasszak, ahol mozgás van, ahol nem monoton a munka. És szerettem volna óvónő lenni, vagy pedig az empatikusságomból adódóan nagyon érdekelt az egészségügy, és így kerültem az egészségügyi szakközépiskolába, amit nagyon-nagyon szeretek, és a mai napig táplálkozom az ott tanultakból, hasznosítom a jelenlegi munkakörömben is. Tehát én nem az a gyógyszertári asszisztens vagyok, akihez betér a beteg, és odaadja a receptet, vagy már felhőből a receptet lehívom, és elmondom, hogy 2x1 vagy 3x2, és viszontlátásra, hanem egy teljes embert nézek, ahogy már elém jön és belép a patikába, vagy ha hozzátartozó, akkor belekérdezek különféle dolgokba, ahol nagyon jó, hogy kiderül egy s más az adott beteg állapotáról, és annak megfelelően tudok tanácsot adni és ellátni. Hozzáteszem, hogy nem egyenes arányban van a megbecsülés és a mérték, de én nem tudok másként lenni, mert a lelkiismeretem az diktálja, hogy teljes, úgy is tanultam, hogy teljes betegséget, embert nézek, és orvos mellett is úgy dolgoztam, és valahogy ez ivódott belém. Azelőtt a egészségügyi pályám kezdetén dolgoztam gyerekrendelőben orvos mellett, és dolgoztam gyógyíthatatlan gyerekek mellett. Az egykori Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben voltam dietetikus, és kijártam osztályra, és nagyon-nagyon sok olyan kis beteget láttam el, illetve hozzáteszem, hogy ifjúsági és bronzfokozatú túra vezető vagyok, gyalogtúra területén, tehát én rengeteget sportoltam is, és ott annak idején a kalóriaszegény és a diabéteszes gyerekeket vittem kirándulni is a Budai hegységbe. Tehát mindig bármit, ha teszek, akkor nem csak konkrétan az adott feladatot teszem, azért meséltem el az előbbieket, hanem egy átfogó képet, egy teljes körű szolgáltatást igyekszem biztosítani.
1: Így már akkor érthetőbb számomra is, hogy például amikor létrehozol egy zenei albumot, akkor miért van mögötte olyan kutatás, amit akár a Petőfi albumnál, akár a Dankó albumnál, és a többit is persze sorolhatnám ide, amit véghez vittél. Egyébként azért is tartom nagyon fontosnak, hogy valakinek van egy polgári foglalkozása, ebben a műfajban. Hiszen ma már azért én azt gondolom, hogy a zenészeknek is, a legtöbbnek, legalábbis akik a cigányzenei műfajban tevékenykednek, most már majdnem mindnek szükség van egy polgári foglalkozásra is ahhoz, hogy mellette tudjanak muzsikálni. Mert hiszen a cigányzene, illetve a magyar nóta az az elmúlt években, évtizedekben, beszéljünk akár 30-35 évről távlatot tekintve, sajnos nem a virágkorát éli ez a műfaj.
2: Nagyon szeretném felvirágoztatni, és biztos vagyunk ezzel még néhányan, és nagyon becsülöm azokat a zenészeket, zenész kollégákat, például a Patyókát, Patyó Dombi János, cimbalmos, akivel szintén nagyon sok lemezen együtt szerepünk, és közösen is léptünk föl már színpadon, hogy például ő hangszereket javít, vagy készít. Mind ahogy tudom a Bóni Gyusziról is. Tehát ezek egy nagyon jó kiegészítő feladatok, és mégis a zenéhez kötődnek, és hála Isten, ugye jó a fül, tehát szakértelem van hallásilag is, és nagyon nagy kézügyesség, manuális készség. És mindazokat pedig nagyon sajnálom, akiknek a polgári foglalkozásuk egy valamilyen őrzővédő Kft.-hez szorul, és biztonsági őrként kell állniuk, dolgozniuk kinek jobb, silányabb területen. Nem méltó. Nem méltó ezekhez a kiváló muzsikusokhoz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy visszakerüljön nem csak a muzsikáló Magyarország idejére, hanem egy állandó jelleggel a kávéházakba a maga a műfaj, a zenészek, és azt se bánom, hogyha a zenészek mellett, ugye úgy, mint régen, énekesek is ott lehessenek, hiszen tudjuk a Kulacsba is, vagy a Kárpátiába is, direkt ezeket mondom szándékosan, mert megszűntek, de itt ugye tudjuk, hogy hány énekes megfordult. Én emlékszem még a Vén Cigány nevű étteremre, ahol a Berki Béla volt a primás, és a Tolnai Andris énekelt, és mikor a Szófia utcába jártam, az ott úgynevezett daliskolába, ahol kiváló minősítésre vizsgáztam, akkor a Nógrádi Tóth István elvitt bennünket, hogy ott van cigány zenekar, és hogy lehessen ott énekelni, és a Győri Szabó Józsi bácsi külön én miattam jött oda le, gondolom a Tolnai Andris hívására, ha jól emlékszem, hogy meghallgasson engem is, és emlékszem, még ki is kaptam a Győri Szabó Józsi bácsitól, hogy a hangnem megválasztás az nagyon fontos. És azt mondta, Évikém, maga olyan értelmes, itt a telefonszámom, ha bármi probléma van, csak hívjon föl, mert maga olyan értelmes, hogy önnek még telefonba is el tudom mondani, hogy mit, hogyan énekelj. Zündéri volt, tündéri. És hát persze sok anekdota, amit ugye a zenészek között és így a idősebb énekesek között még meg lehetett hallgatni, hogy azért tényleg sokat nevetgéltünk, és így a tanulás is sokkal jobban ment.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

aki búzsdalát hallgatja, megesik a szíve rajta. Barna babám, ha nem alszol, hallgasd, mit

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy művész számára mindig nagyon fontosak az elismerések, illetve az, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy jó úton halad. Több versenyen is részt vettél. Melyikre vagy a legbüszkébb?
2: A Dankó Pista versenyre, énekversenyre. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt azért, mert az a első énekverseny volt, amire jelentkeztem, és ez egy nemzetközi versenynek volt meghirdetve. Szilágyi Sándor énekes jött Erdélyből, és Pécsi Kiságinak volt akkoriban tanítványa, és jöttek a egykori Jugoszlávia területéről is énekelni, meg Erdélyből is. Tehát egy érdekes volt a paletta, hogy mennyi felől Magyarország területéről is, és nagyon-nagyon neves volt a zsűri. Hát akkor még úgy voltam vele, hogy persze megpróbálom, Tarnai Kis László fölkészített, és két dallal mentem le, és akik mezőnyt nyertek, azoknak Szeged főterén be lehetett mutatkozni, mint énekes. Hát azért az ott már egy nagyon nagy főtér volt, és telt ház, több, nem tudom megmondani, több mint 600 ember. Arra emlékszem, hogy a miskolci cigányzenekar, kávézi cigány muzsikusokból álló miskolci zenekar volt, cigányzenekar volt, de nem is értettem, hogy miért nem szegedi, hisz hát későbbiekben találkoztam én a Kecskés Sándorral, aki ott prímás volt, és a Rácz Lajossal, és annak családjával, illetve a beltagokkal is, tehát van Szegeden nagyon jó kávéházi cigányzenekar. De itt akkor, mikor ez a verseny volt, akkor így mutatták be a zenekart, hogy az lesz, és ezt azért is jegyeztem meg, mert a Kós Éva meg volt hívva, hogy énekeljen Dankó Pista dalt, és az én hallgatómat elkérte, mert ő nem tud más hallgatót, mondta akkor. És ezért én nekem nem is egy Dankó Pista dalom volt a ottani nagy színpadon a hallgatóm. Mondták, hogy akkor megnevezték ugye a zenekart, és hogy egyezkedjek a rámosztott prímással, hogy akkor most hirtelen mit játszanak nekem. Tehát én ezért jegyeztem meg, hogy miskolci zenekar, nem azért, mert hogy a Kós Évát azóta is szeretem, és tisztelem, és ismerjük egymást. Csak én voltam akkor még ismeretlen, és ő volt a nagy nevű énekes, aki megmondta, hogy ő azt a dalt szeretné énekelni. Több versenyen is részt vettem. Igen, a Ne felejts nóta show az, ami még esetleg említésre méltó, de én nem a versenyek embere vagyok ám.
1: Tehát, fontos mégis az, hogy egy versenyen megmérettesse magát az ember?
2: Ha csak nem önmagának.
1: A mai eszemmel,
2: ezt mondom. Egy idegbetegség. Tehát az, ahogy ott lezajlott, engem mindenképpen úgy érintett, mert jó volt a felkészülési idő, meg ugye akik szervezték, elég csibész banda volt, mint később kiderült, tehát megléptek a pénzzel, senki nem kapta meg a díját, meg a Hálózat TV-nél lement, meg avval nem is volt ugye baj, de ugye a kulisszák mögé nézve mondhatom el, hogy egy alkalommal több adást vettek föl, és hát akkor az milyen verseny, kik hogyan voltak fölkészülve, volt, aki ott tanulta a szöveget, vagy szóval ezek olyan nagyon érdekes dolgok voltak, viszont néhányan megmaradtunk ebből a versenyből, és lettünk ismertebb énekesek, és ilyen a Gáspár Ani, Budai Beatrix, Újvári Marika, talán magamat is ide sorolhatom. És számomra, és én azt akkor beszélgettem is Tarnai Kis Lászlóval, hogy ő is megmondta, hogy Éva magának nem biztos, hogy a versenyek viszik előre a karrierjét, hisz én nekem ott Igen, ez volt rá a jó kifejezés, hogy megsínylődik az ember idegileg, mert rengeteg az igazságtalanság, és nagyon behatárolt az idő, a helyszín, a civil hivatással az összeegyeztetés, és én éppen akkor nem feltétlenül mondom, hogy ez miatt, mert nem ez miatt, de egy munkahelyváltásom is volt. Tehát ezek olyan és azért tegyük hozzá, két kisgyerek otthon, a család, és akkor egy gödi felkészítésre, egy táborra, ami megelőzte a szerepléseket, akkor az távol tartott a családtól is. Ami nem volt rossz, meg nem is volt úgy baj, mert megoldotta a férjem, meg rendben volt, csak azért ez úgy felörlött egy kicsit bennünket, nem csak engem, tudom jól.
1: Más szempontból én azt hiszem, hogy a versenyeknek pedagógiai szempontból viszont nagy jelentőségük van. Tehát, hogyha én például egy növendékemet viszem versenyre, akkor az nagyon fontos, hogy van egy céldátum, amire készülünk, amire dolgozunk. Nem csak a vakvilágban gyakorolgatunk, mondjuk így, hanem akkor van egy lehetőség, ami egészen pontos felkészülést igényel hétről hétre. Tehát ez az előnye megvan a versenyeknek.
2: Én elfogadom.
1: Kicsi szempontjából.
2: Én elfogadom, hogy a diákoknál ez így is van, és nagyon becsülöm és elismerem, amit te, mint pedagógus is teszel, és ez kitüntetés, és egy célelérés a gyerekeknek is, illetve hisz hát a felkészítő tanárnak is egy visszajelzés és egy elismerés, amihez én gratulálok, és egy kitartó munka, hogy sikereket érjetek el. Ugyanígy a Szóka Juli is, ahol tanít, ő is viszi versenyre a diákjait. Na de hát én egy felnőtt dolgozó ember vagyok, és én már ezt a versenydrukkot végig izgultam gyerekkoromban a szavaló versenyeknél, meg a kórussal való szerepléseknél, vagy az önálló kiállt énekesi szerepléseknél. Tehát én nekem nem ettől volt az idegességem, hogy izgulok, hanem egyszerűen az, hogy most ki következik, mikor lesz, milyen kamerálás. Igen, egy nagyon jó tanuló időszak volt viszont abból a szempontból, most, hogy így beszélgetünk róla, hogy későbbiekben erőt adott, hogy jaj, hát ne hülyeskedj, nagy már nem tudnád megcsinálni, hisz hát téged már a tévébe is vettek, és ott voltál, és kamera előtt, és mikrofonba énekeltél, és igen, ilyenkor ez így nagyon oké, így van, és a másik, amit el kell ismerni, hogy a Tarnai Kis László minden évben a tanítványait évvégén vitte fellépésre egy akár jótékonysági koncertnek nevezzük, akkor is szereplési lehetőséget adott a tanítványainak, olyanoknak, akik ugye nem épp zenekarral dolgoznak, csak kettelésből, vagy egy színészi pályára való felkészülés véget, vagy bármi miatt énekeltek, próbálják ki magukat a színpadon, és kapjanak mikrofont a kezükbe. Tehát igen, ennek van egy pedagógiai oldala is, ahogy mondod, el kell ismerni. Az én szempontomból is biztos megállta a helyét, de a későbbiekben már nem, tehát én nekem nem a versenyek hozták a eredményt és a jövőt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Viszont nagyon fontosak akkor az egyéb elismerések, mint például egy ezüst koszorús minősítés, vagy később, egy évvel később az aranykoszorús minősítés. Ez mit jelentett számodra?
2: Azt, hogy nem akartam elmenni Szlovákiába a csemadok versenyre. És azt mondta a Tarnai Kis László, hogy de hát Éva, hát jól hangzana azért egy plakáton, vagy bárhol, hogyha ott szerepelne, hogy milyen magyar nóta énekes. Jaj, mondom, nem... Hát mondom, hogyha elvisznek, akkor elmegyek. És akkor elmentem, óriásit énekeltem, azt mondta a közönség a első alkalommal is. Biztos volt valami kis hibám, most így nem is emlékszem, hogy micsoda, vagy szövegbe, vagy valamibe, mert mikor kinna voltunk a többiekkel, versenytársakkal, meg a hallgatósággal, és a zsűri meghozta a döntését, addig ugye mondták, hogy hát ha te nem kapod meg a aranyat, akkor ki kapja meg. Mondom, nyugtával a napot, és igen, be is igazolódott, tehát nagyon-nagyon szigorú volt a zsűri, és azt mondta Tarnai Kis László, hogy akkor ez most egy ezüst, és majd jövőre vissza kell jönni egy aranykoszorúért. Na és ott meg már nem voltam kötelezve, és akkor is, hála Isten, volt olyan szerencsém és kedves emberek, hogy elvittek, és a második megmérettetésnél így meg is kaptam a aranykosztot, és nem csak elvittek, hanem haza is hoztak. De, úgyhogy így kerek a dolog, és hogy teljes legyen a kép, most volt tavaly előtt a csemadoknak a 25 éves nagy reprezentatív gála, és szintén a másnapján a verseny, és meg voltam hívva énekelni a szervező által, aki azelőtt a versenyekre is fölvette velem a kontaktot, hogy szerepeljek, és el kell mondanom, hogy mindenki a versenyek alatt, ahányszor én ugye ott voltam, meg figyeltem, és törekedett, és többszörösen volt, aki visszament, hogy ha nem sikerült az ilyen-olyan koszorús díjat megkapni, aminek ma már nincsen egy akkora mérve, én úgy érzem, mint abba az időbe, ha csak nem egy-egy kiemelkedő valakinek sikerül ott úgy helytállni, de amúgy nagyon kedves és jó szervezés és egy jó időtöltés, de addig nagyon igyekeztek az emberek, amíg meg nem kapták a ilyen-olyan koszorút a szereplésért. Most, amikor a gála műsor volt, akkor az egyedüli magyarországi aranykoszorús magyar nóta énekes voltam. Nem csak, hogy mint magyar aranykoszorús, hanem egyáltalán, mint énekes Magyarországról. Mondhatni, hogy képviseltem a országunkat ezen a gálán. És én ilyenkor ám elszomorodtam, és el is mondtam ott, hogy hol vannak azok a többi nagy aranykoszorú díjasok, hogy miért nem jöttek, akik innét kapták szintén a elismerést és a díjaikat. És én eljövök ingyen ide a gála műsorra a legnagyobb szeretettel, és ahogy fogadtak, szeretettel, szállással, étkezéssel, barátságokkal körbevettek és örültek, hogy ott vagyok. Tehát én azért ezt úgy fájlaltam, mert úgy érzem, hogy itt is azt kell mondani, hogy ez a szakma, ez a éneklés, mint olyan, megérdemelni, hogy mások is részt vegyenek, és akarjanak olyankor is ott lenni.
0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Dikben.
4: Rádió Dik, a rádió romákról,
3: nem csak romáknak.

szíved hadd hinnék. De ja Isten, nem meghalok, de meghalok, nem hogy engem a feleségem elhagyott. De hát gyarányi, minek jöttél vajaszni, a más embernek a szemébe kacsintni. De ja Isten, nem meghalok.

0: la la la la la la la la la la la la la la. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarék Szövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki értékes idejét a Média és Valóság podcastra fordítja. Műsorvezető társammal, Mizeri Szandival vagyunk így.
3: Így van, és Baranyi Tomival sok szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt és hallgatót.
2: Mostani vendégünk igazán különleges, nagyon sok témában fordulhatunk hozzá, látni fogjuk, hogy mindenre választ tud adni, hiszen ez a szakmája is nem is akármilyen szinten képviseli dr. Baranovszky György az ügyet, ugyanis ő a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy eljött hozzánk.
4: Nagyon szívesen. Köszönöm. Jó napot kívánok.
2: Üdvözlöm.
3: Bele is vágunk a közepébe, akkor elnök úr. Ha valaki úgy érzi, hogy egy reklám megtévesztette, akkor fordulhat fogyasztóként önökhöz?
4: Hát hozzánk is fordulhat egyébként. Az első hatóságunknak, akihez fordulhatunk és akit javaslok egyébként, az a Gazdasági Versenyhivatal. Tisztesítenek kereskedelmi reklámokkal kapcsolatban, hogyha az ügy olyan jellegű, egyébként országos jellegű, akkor ők jogosultak és kötelesek eljárni, de ezen kívül majd látni fogjuk egyébként, hogy milyen széles körű egyébként az egész fogyasztóvédelem. Ezen kívül a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi főosztályaihoz, illetőleg fogyasztóvédelmi osztályához lehet fordulni, panaszt tenni, bejelentést tenni, és akkor ők kivizsgálják az ügyet, és hogyha úgy van, akkor kötelezik a céget, vagy bírságolják is.
3: Mennyire vannak edukálva a fogyasztók, mi hétköznapi emberek azzal kapcsolatban, hogy milyen jogorvoslatokkal élhetünk akkor, hogyha valamire panaszt szeretnénk tenni?
4: Nagyon sokan vagyunk, akik nem tudjuk, most az ő nevükben beszélek, tehát akik nem tudjuk azt, hogy egyáltalán fogyasztóvédelmi kérdéssel találkozunk-e, szembesülünk-e, nem tudjuk egyébként azt a lényeget, hogy kihez fordulhatunk. Itt inkább arról kéne beszélni, hogy azt szeretném mondani, hogy bátran merjünk élni a lehetőségeinkkel, a jogainkkal, és a kérdés mindig az lesz, hogy meg tudnak-e védeni minket, akár a hatóságok, akár a társadalmi szervezetek, és a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy igen, meg tudnak védeni ezek a szervezetek egyszerű fogyasztókat, mint például önt vagy engem egyébként. Csak ahhoz, hogy eredménnyel járjunk el, ezt úgy szoktam mindig mondani, hogy nehogy panaszkodjunk otthon egy vacsora vagy egy ebéd közben, és akkor mondjuk el, hogy fene egye, meg megint átvertek, rosszul számoltak, stb. Hanem akkor oké, felismertük a problémát, és akkor ezt követően egyébként még tegyük azt meg, hogy akkor lépünk. E-mailt írunk, vagy ha kell, telefont veszünk a kezünkbe.
2: Így akkor egy alapfogalmat akár tisztázhatnánk is az elején a beszélgetésnek. Mit értünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alatt a reklámok értelmében?
4: Minden, ami megtévesztő, tehát ami nem valós, ami nem igaz. Tehát, hogyha mondjuk azt hirdetjük, és azzal találkozunk egyébként, hogy na most akkor beveszed ezt a gyógyszert, és biztos, hogy 10 héten belül, vagy akár 3 hónapon belül le fogsz fogyni, csinos leszel, minden tökéletesen fog működni, ez már nem igaz. Nagyon sok reklám volt ez egyébként, ahogy így mentünk el az életben 20-30 évvel ezelőtt, bizonyára emlékeznek egyébként a hallgatók, meg a tévénézők is arra, hogy ott ült valaki egyébként a fotelben, és mondta azt, hogy most én rád fogok egyébként majd fókuszálni, akkor itt van egyébként ez a szenzációs ékszer is, amíg ezt megveszed, akkor még jó lesz ez a történet. Igen, és akkor persze nagyon sokan ebbe bedőltek. Vagy például a kedvencem az volt, amikor értékesítettek, vagy úgy reklámoztak egy ilyen a hasra szerelhető ilyen kis pántot, amit, hogyha beteszünk egyébként, áram alá veszünk, akkor utána lefogyunk tőle, eltűnik a hasír. Tehát ezek olyan dolgok egyébként, amelyek ilyen napi szinten jelentkeztek, akkor még, és akkor megyünk szépen előre az időbe, észre se vesszük egyébként ezzel a másik oldalon lévő reklámozókhoz, és sokkal okosabbak, mint mi egyszerű átlagfogyasztó. Tehát olyan manipulatív reklámok vannak, hogy nem is gondoljuk, de belénk teszik egyébként azt az ötletet, gondolatot, hogy hát akkor meg fogom venni. Hát ez tök jó. Ez nem biztos egyébként, hogy tisztességtelen lesz, mert ugye a reklámnak pont az egyik fő érve egyébként, hogy vásároljunk, fogyasszunk, de mindig van egy mesdje egyébként, amit nagyon nehéz egyébként meghatározni, de azért vannak a szervek, hatóságok, akik azt fogják mondani, hogy igen, már pedig te tisztességtelen voltál, akkor onnantól kezdve bírság, és ezt nem csinálhatod tovább.
3: Elnök úr utalt arra, hogy azért itt az elmúlt évtizedekben csökken annak a mértéke, hogy mennyire szenzáció hajhász egy reklám, akár annak is az oltárán, hogy a valóság tartalma kevés. Ez az apróbetűs rész, ez azért kimenti a különböző reklámokban az adott céget? Ez, hogy alakul ez?
4: Azért is jó ez a megközelítés, mert ettől függetlenül próbálják egyébként a cégek magukat levédeni, de az ilyen reklámok esetében nem fogják. Tehát szerencsére ezek az általános szerződési feltételek, amiket aláírunk, mondjuk egy hírközési szolgáltatási szerződésnél, vagy bármilyen egy bankszerződésnél, soha nem fogjuk elolvasni, de az mindig a másik oldal fogja védeni. Minket soha nem fog védeni. Tehát csak az smafu. De a reklámoknál általános szerződési feltételek lényegében szerencsére nincsenek, mert önmagában a reklám, tehát ez a 10 másodperces, vagy 30 másodperces, vagy hirtelen reklámot kell nézni, hogy mennyire igaz, vagy mennyire nem. Tehát például most is egy példát erre, hogy ez az ingatlan, amit most meg fog venni, ez és olyan állít róla az eladó például, hogy ez 100%-osan véd a betöréstől, stb. Most szándékosan mondok ilyeneket egyébként, ez nem lesz igaz. Tehát én azt gondolom, hogy észnél kell lenni, de mondom a vásárlásoknál, meg a reklámoknak való bedőlésnél, de biztos fogjuk érinteni ezt a kérdést. Tehát a mai világban, tehát az, amikor a webáruházak szüntelenül ontják ki magukból a fiataloknak szóló olyan reklámokat, mondjuk beszéljünk mondjuk a nagy cégekről, a nagy kínai cégekről, vagy amerikai cégekről, amikor kis gagyi terméket vásárolunk meg, azért, mert azt gondoljuk, hogy nekünk arra szükség van, na ez már súlyos kérdés abban is, hogy vajon tudatosak vagyunk-e, és megfelelően vásárolunk-e.
2: A tudatos média és reklámfogyasztóként azt hiszem, hogy az első kérdés az lett számomra, hogyha az előző válaszából az derült ki, hogy van egy adott reklám, megjelenik, aztán pedig az általa forgalmazott termék vagy nyújtott szolgáltatás, a kettő nincs köszönő viszonyban. Tehát van egy tapasztalat, ami nem felel meg az ígéretnek. De hogyha azt mondom, hogy szeretném eldönteni még mielőtt kipróbálok egy terméket, akkor vajon mire kell figyelni egy reklámnál, amiből már sejthető, hogy itt valamilyen manipulációnak vagyok már eleve a reklámnál áldozata.
4: Ez megint azt mondom, hogy megint jó kérdés, mert nagyon nehéz észrevenni most már ezeket, mert 20 évvel ezelőtt sokkal egyszerűbb volt. Tehát azok a reklámok, amelyek mondjuk a televízióban vagy egyébként a rádióban mennek, önmagában már azért átmennek egy szűrőn, tehát itt inkább azokra a reklámokra figyeljünk oda, amikor mondjuk egy webáruházás vásárlás van. De egyébként most ez egy konkrét példa, nagyon sokszor visszaéltek idézőjelbe csúnya kereskedők, én ezeket bűnözőknek hívom, egyébként híres ember,

0: reklámoz valamit. Most az jutott eszembe egy ilyen, a pici az, mármint az a személyiség, vagy személy, és akkor mondjuk egy nagy bevásárló cégnek a termékét árusítja. De vannak olyanok is, akkor visszatérve az előző problémára, mármint a kérdéskörre, ezek, amikor visszaéltek ezekkel az emberkéknek a nevükkel, meg a fényképükkel, ezek olyan tipikus termékek voltak, amelyen egészségmegőrzési, és hogy ez biztos, hogy nagyon jó lesz, megfiatalít, gyönyörűvé válsz, stb. Stb. Vagy a másik része egyébként, amikor egészségügyi problémára használják ezt, vagy próbálják eladni ezt a terméket, és akkor ez az egészségügyi probléma majd ki fogsz gyógyulni például idézőjelben a rákból, hogyha ezt használod. Ezek valótlan dolgok. Éljünk bejelentéssel egyébként a hatóságok felé, hogyha úgy érezzük, és akkor ők megteszik a lépéseket.
1: Mi lehet az a jogi kiskapu, amivel ők élnek ilyenkor, hiszen olyan egyértelműnek tűnik, hogy egy ilyen adott hirdetés, amikor valakinek a nevében adnak föl, illetve forgalmazni szeretnének egy terméket, ugye jogtalanul, hogy ezt megmerik tenni.
0: Itt nincs jogi kiskapu kérdése, itt inkább arról van szó, hogy bármire képesek, annak érdekében, hogy lehúzzanak minket, embereket. Sajnos ez a problémát, ezt látjuk is egyébként, nem csak a reklámoknál van ez így, tehát mondjuk, hogyha mondjuk egy másik területen, sima egyszerű vásárlásnál, persze mindennek az alapja a reklám, de sima egyszerű vásárlásnál azt gondoljuk az online vásárlásnál, hogy majd megkapjuk azt a terméket, és ugye majd van egy 14 napos elállási jog, tehát amikor interneten vásárolunk, akkor meggondolhatjuk magunkat, és 14 napon belül elállhatunk a szerződéstől, és ez azt jelenti, hogy a pénzt visszakapjuk, terméket vissza kell küldeni. Na most itt vannak a nagy átverőszégek, mert megkapjuk a gagyit, vagy nem azt, kapjuk, ami benne van, számtalan ilyen eset volt, és lesz is a jövőben, és ezek a cégek utána meg elfelejtik egyébként visszaküldeni a pénznek, a kifizetett pénzt. Tehát ezekre figyelni kell, és talán azt szoktuk mondani, hogy egyrészt az lehet tudni, hogy kik ezek a cégek. Tehát lehet tudni, hogy a közösségi média, tehát nézzünk utána, hogyha vásárolunk terméket, bármit, akár még a szolgáltatásnál is egyébként, hogy nincs átverés ebben az egész kérdésben. Ez úgy, az átverés ott lesz, nem az lesz az átverés, hogy reklámoznak valamit, hanem az lesz az átverés, hogy abban a hitben vagyunk, hogy ő jogszerűen követi az előírásokat, és vissza fogja adni a pénzt. Már nem fogja visszaadni. Tehát mi hozzánk fogyasztóvédőköz a rossz ügyek kerülnek. Tehát a jó ügyek azért nem fog telefonálni, meg nem fog írni senki, és ezt azért lehet látni sajnos egyre jobban nő ez a paletta, ahogy mindenki már interneten vásárol.
2: Van arra, elnök úr, lehetőség, hogyha valaki például elmarasztalnak egy céget, mert megállja az a helyét, hogy valóban igaza volt annak a fogyasztónak, aki panasztett, akkor létezik itt is egy ilyen bárlista? Tehát, hogy ezt így, igen, van egy ilyen lista, igen, amit én meg tudok nézni, igen, fogyasztóként?
0: Igen. A bárlista egyébként az volt, hogy régen volt egyébként, most is van, de máshogy, hogy aki a hitelszerzésben nem fizeti egyébként az összeget időben, akkor befelkerült erre a bárlistára, és utána már nem tudott hitelt más cégtől felvenni. Tehát most is van egyébként a jogsértőve báruházak.hu-n meg lehet nézni, tehát a kormány, vagy akár a békéltető testületek, majd erről is, ha nem fejtem, akkor beszélünk, vagy kérdezenek, mert ez is egy jogorvoslati fórum egyébként a fogyasztóknak, tehát ezek a helyek, tehát ott vannak, ahol utána tudunk nézni. De egyébként, amit én látok, bár hozzáteszem, én úgy látom, hogy én nem látom, mert én szándékosan nem vagyok semmilyen közösségi felületen, de a kollégák mondják, tudják, hogy nagyon jól működnek ezek a Facebook csoportok, tehát a károsultaknak a szövetség, tehát ott is van szövetség, tehát főleg egyébként most, amiről beszél, a károsultak az ingatlan átveréseknél voltak, meg a banki károsultaknál. Tehát, hogy a hitelüket elvitték, akkor ők összeálltak egyébként, mármint a hitel, olyan a devizahitelválság, összeálltak, és akkor ott próbálnak menni előre. Tehát itt azért lehet látni ezeket, hogy azért ilyen szempontból is fejlődtünk, mert azért önszervezőek lettünk, és tudatosabban próbálnak egyébként a fogyasztók is. Pont annak érdekében hozzák létre ezeket a csoportokat, hogy mert ők már átverték. Tehát, hogy más ne kerüljön bele. Tehát ez, hát, ha van egy cég is ismeretlen, beütjük internet, megnézzük, hogy

0: van, és onnantól kezdve egyébként pedig bátrabban tudunk vásárolni, meg ami fontos még mindig, hogyha interneten vásárolunk, fontos még az, hogy próbáljuk meg leellenőrizni azt, hogy a cég tényleg működik-e. Hogy tudjuk leellenőrizni? Az egyik az, hogy ugye abban induljunk ki, hogy akivel beszélünk, az mesterséges intelligencia lesz, ez biztos. De hívjuk telefonon fel, hogy elérhető-e. Mert mondjuk az internetes vásárlásoknál azt lehet látni, amikor probléma van, hogy kaptunk egy nem azt a terméket, amit rendeltünk, szándékosan mást küldenek el, egyébként így próbálnak itt okoskodni, mert akkor azt tudják mondani, hogy hibás teljesítés, és akkor innentől kezdve már jogilag más a helyzet, más a jogi helyzet, de ezek szándékosan csinálják. Tehát alapból, hogyha megnézzük is telefonon, felveszük a telefont, hogy elérjük őket, és ezek a cégek utána már nincsenek.
1: Tehát
0: egy bizonyos ideig még vannak, meg még addig nagyon jól kommunikálnak velünk, hogyha e-mailen próbálkozunk, ameddig meg nem vettük. De utána, hogyha már megvettük, és baj van, akkor nem. Ezért mit szoktunk mi mondani? Én legalábbis klasszikus, nem egy modern kornak az embere, hogy úgy vásároljunk terméket interneten, ha lehet, akkor nézzük meg, hogy van-e hagyományos boltja. Tehát itt a műszaki termékekről beszélek, főleg a nagyobb értékeknél, mert azt jobban megérezzük.
2: Mondjuk egy fizikai térben, bocsánat, igen, elérhető.
0: Elérhető, igen, azért, mert utána az biztos, hogy bemegyünk, akkor utána elérhető lesz a hatóságnak is. Meg fogja tudni fogni, meg fogja tudni bírságolni. Szemben mondjuk egy olyan internetes cég, aki mondjuk távol-keleten van, soha nem fogjuk, függetlenül attól, hogy arra minden megtesznek annak érdekében, hogy a vásárló elégedett legyen. Jó kuponokat, pontokat írnak jóvá vásárlásoknál, tehát hogy azért, hogy ott ragadjon, a fiatalokat tudják ezek megcélozni, és a másik fontos dolog pedig az, hogy ezek ilyen kisértékű ügyek, idézéve, tehát a kis mit tudom én, miket vásárolnak mai fiatalok, én nem tudom, de a lényeg, hát látjuk, hogy miket természetesen, tehát tényleg olyan dolgok, amire fel is vetődik a környezetvédelem kérdés, hogy minek kell azt venni, minek, de hát hogyha ez a világ van, akkor fogadjuk el, hogy ez a világ van.
2: Felébresztenek ma már minden igényt. Bizonyára a hallgatóink és a nézőink is emlékeznek, illetve fölfigyeltek erre a kis szófordulatra, hogy mondjuk egy krém, amely a ráncokat kell, hogy csökkentse, akkor most már nem azt mondjuk, hogy csökkenti, hanem csökkentheti. Uh-huh. Tehát ugye van ez a finomabb, árnyaltabb fogalmazás. Ugyanakkor mi módon lehetünk mi abban biztosak, így a fogyasztóvédelem szemszögéből, hogy egy adott termékben az van, ami az összetevőket felsorolja? Tehát ez mennyire leellenőrzött ma Magyarországon?
0: Tehát most, hogyha néznek, mert a rádióhallgatók most akkor ezt nem fogják látni. Tehát ugye az Európai Unió hozta maga után azt a dolgot, hogy a gyártó, a termékfelelősség, ez a célja jelölésem, hogyha az unión belül van, ez azt jelenti, hogy ez megfelel az európai szabványoknak. Tehát abból kell kiindulni, hogy minden termék, ami a piacra kerül, az a termék, az biztonságos és életre, egészségre nem veszélyes. Ez az alap. Mert hogyha megfordítanánk a helyzetet, akkor szerintem végigre megnénk, akkor most mit veszünk meg, mit nem. És még arról nem is beszéltünk, hogy nem úgy megyünk vásárolni egyébként, hogy hatalmas nagy okuláréval, mert olyan kis betűkkel vannak írva ezek a felsorolások. Tehát, hogyha abból indulunk és elfogadjuk azt, hogy ezek a termékek, amire vonatkozóan meghatározzák egyébként az összetevőket, stb., hogy ezek jók, tehát, hogy megfelelnek, és jogszabályoknak szabályoknak megfelelnek, akkor innentől kezdve egyébként nem lehet gondunk. Na de van. Azért van, mert nem véletlenül van az Európai Unióban. Igen, úgy hívták, hogy RAPEX rendszer, ami azt jelenti, hogy veszélyes termékeknek a hálózat az Európai Unió hozta létre, és minden tagállam felküldi ebbe a rendszerbe az adott tagállami területen talált veszélyes terméket. De főleg gyerekjátékoknál, stb. Egyébként Magyarország ilyen szempontból dobogós helyen van, ami nem jó, harmadik helyen van, tehát a legtöbb olyan termék, tehát tőlünk is megy ki. Ugye ennek hogy ez miért alakult ez így ki? Ennek is történet, nem lesz bonyi, nem hosszú. Mert
2: kíváncsiak is vagyunk. Tehát,
0: én ezzel nem értek egyet egyébként, hogy ez van, de hát ugye ezt hozta az Európai Unió. Még a 90-es évek elején szerintem néhányan biztos emlékeznek, hogy hallották ezt a szót, hogy kermi.
2: persze,
0: a Kermé az egy minőségellenőrzési intézet volt egyébként, amely csak úgy lehettek termékek forgalma Magyarországon, hogy ott be kellett vizsgálni, be kellett mutatni annak a terméket, és azt leellenőrzték. Ma ugye ez már lehetetlen, de ettől függetlenül egyébként ez problémákat okoz. Egyébként mondok egy konkrét esetet, tegnap előtt történt, a párom vásárolt, hölgyek biztos tudják, ilyen arclemosó cuccos terméket, nevezzük így egyébként, boltban vásárolta, és az történt vele, hogy valami olyan allergén volt benne, vagy nem tudom, hogy a szeme teljes egészében feldagadt. Na most itt jön a kérdés ilyen esetben, hogy ki felelős ez, ezért. Egyébként megy majd tovább az ügy, hát ez így szokott lenni, akasztják a hóhért, mert ez egy fontos dolog, mert hogyha vele előfordult, akkor mással is elő fog fordulni. Szerencsére már nincs probléma, de igen, ezek a, tehát minden esetben ez ilyen sajnos előfordulhatnak, de ezzel nem tudunk védekezni.
1: Nem.
0: Tehát ez ellen az a legnagyobb probléma, hogy nem tudunk védekezni, pláne akkor egyébként, és ne felejtsük még el azt a tényt, hogy a termék, a magyar fogyasztó is árérzékeny, hát hogy ne lehetnénk, tehát persze, hogy fontos, hogy mennyibe kerül. Ha olcsóbb terméket vásárolunk, mert az az érdekünk, mert nincs pénzünk, akkor lehet, hogy olyan helyen vesszük meg, és eljutunk a piacokhoz, az üzletekhez, idézve a vásárokhoz. Én ezt így szoktam mondani kínai, vietnámi boltoknál. Na most nincs olyan apparátus, aki tudja ezeket ellenőrizni egyébként, tehát nincs annyi embere Magyarországnak, és ott azért kerülhetnek be, és kerülnek is be olyan termékek, amelyek után joggal felvetődik a kérdés, hogy hát nem lesz-e vele valami baj. Na most nem azt akarom mondani, most a hallgatók vagy a nézők azt mondják, hogy akkor most mit vásároljak, meg kezdjek el félni. Ne kezdjek el félni, hanem ezek legyen bennünk meg ez, mert nem szabad félnünk, egyébként az a legrosszabb, hogy ha gond van, akkor úgyis segíteni fognak nekünk, ez az egyik, tehát bátran, akár a FEOS-nak az ügyfélszolgálatát, keressék meg, az internetes ingyenes telefonszám elérhető egyébként, ott van a kormányhivatalnak, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak az ingyenes elérhetőség telefonszámai, és persze azért most csak ilyen klasszikus dolgokról beszélünk, a termékekről, de azért ott van a fogyasztónak, még nem beszéltünk egy csomó részéről, hírközlés, a banki pénzügyi dolgok, tehát a média hírközlési hatóság, akik szintén fogyasztói feladatot látnak el, és ők is segítenek. Na most egy dolgot már most azért sajnos ezt meg kell jegyeznünk, nem rögtön fogjuk megkapni a választ egyébként, tehát a bejelentésünkre. Sajnos ez a 30 nap sem lesz annyi 30 nap, de azért meg fog történni. És említettem előbb a békéltető testületeket.
1: Pont ezt szerettem volna, igen.
0: Ez a békéltető testületi rendszer, ez nagyon jó rendszer, ez is egy ingyenes eljárás, és fontos, hogyha nekem, mint fogyasztónak vitám van egy céggel, eladtak nekem valamit, aztán tönkrement. Hibás teljesítés, jótállás, szavatosság, utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos, úgy közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos számla, reklamáció, akkor ide bemegy a békéltető testületbe az ügy, ingyenes ez eljárás, gyors, egyszerű, leírjuk e-mailen, hogy mi a problémánk, bemegy a békéltető testület, ez országban van 8, régió szinten működnek, ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működteti, a honlapján ez megtalálható egyébként az e-mailes elérhetőség, és ott a 250 ezer forint értékű ügy alatt olyan döntést hoznak, mint egy jogerős bírósági ítélet.
1: Aztán.
0: És gyorsan. Tehát ez lényegében attól függ persze, hogy melyik testem valamelyik jobban leterhelt, valamelyik nem, de ettől függetlenül ez egy 90 napon belül azért megvannak a döntések. És ezek a, még akkor is, hogyha esetleg azt gondolom, mert a kamara működtetése, a kereskedelmi és iparkamarának az érdekeit szolgálják, a vállalkozó érdekeit szolgálják. Most ebben nem szeretnék belemenni, mert nem ez a cél egyébként, hogy elemezzük jogelméleti szempontból, hogy jó ez, hogy így van kitalálva a rendszer. De amikor a fogyasztó oda megy, és már problémája van termékkel, akkor a 99%-ban neki van már igaza van, mert a fogyasztó, bocsánat, ez szója, nem hülye. Tehát a hibás teljesítés esetében, amikor nem fog működni mondjuk egy telefon egyébként fél év után, akkor ez nem azért van, mert rendeltetés ellenesen használt egyébként a fogyasztó, bár jegyzem meg, ilyenkor a vállalkozásnak van védekezési lehetősége, mindig azt fogja mondani, hogy rendeltetés ellenesen használta, beleesett a vízbe, ezzel érvelnek, hogy a tipikus a cipő, cipő, nagyon sok cipős ügy van, de ez nem baj. Ezek number one-ok között van egyébként. A cipőnél meg azt szoktam mondani a másik oldal, hogy nem úgy használta, hogy kellett volna. Például nem kötötte ki egyébként a cipőnek a füzét, de közben ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy mondjuk a talp levált, vagy a sarok levált. Tehát ezek én már nevetek. Tehát
2: ők látják, hogy minden összefügg.
0: Igen. Tehát a békeltető testületeket is merjük használni. Tehát ott vannak az intézmények, itt inkább az, hogy mennyire vannak tudatában, tisztában egyébként a fogyasztók ennek, és nagyon örülök, hogy itt tudok lenni, és ezt el tudom mondani, mert biztos vagyok benne, hogy 10 ember közül a békéltető testületek szót nem is nagyon használ, vagy találkozott ezzel, de most így eljutunk nagyon sok emberhez, és akkor ezt is tudják, és mondom, ott vannak a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek is, akik segítenek.
1: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
2: Visszajövünk.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Média és valóság, a Dix Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Elnök úr, abban az esetben, ugye itt beszéltünk webáruházakról, nagy szolgáltatókról, hogyha mondjuk nekem egy vízvezeték szerelővel, vagy egy fodrásszal kapcsolatosan merült fel aggályom fogyasztóként, akkor ezeket ugyanígy a békéltető testülethez tudom beadni, vagy merjek ebbe belevágni? Nem kapunk sokszor ugye blokkot.
3: Igen, mindenféleképpen épp azt akarom mondani, tehát Ha nem tesszük az asztalra a problémáinkat, akkor a másik oldal azt fogja mondani, hogy nincs így panasz. Úgyhogy minden tökéletes. Úgyhogy igen. Nem csak a vízvezeték szereléssel kapcsolatban, ugyanúgy fogászati kezeléssel kapcsolatban is. Tehát minden szolgáltatás, mert ezt le kell fordítani, tehát szolgáltatás, illetőleg termékértékesítés van. Ez fogyasztóvédelmi dolog lesz. Tehát a vízvezeték szerelés, tehát ezek a jogilag javító karbantartó szolgáltatásoknak hívják egyébként, számtalan probléma van, mert köteles adni nyugtát, számlát, mert ezzel tudjuk érvényesíteni, mert ott is van egy jótállási jogunk, egy 6 hónapos jótállási jog, tehát valamit meghatározott értékfelet. Tehát a lényeg az, hogy 20 000 forint értékfelet, hogyha tört, már pedig az alatt senki nem fog kijönni se, tehát ez biztos, hogy az lesz. Tehát mondjuk van egy problémánk mondjuk akár a légkondival, vagy van egy problémánk egyébként a vízzel, tehát bármi dugulás elhatásra nem tudom, lesz idő még beszélni, de azt mindenféleképpen el szeretném még mondani. Jut eszembe, fel is írtam. Tehát a lényeg az, hogy itt is, és mondjuk, és merjük. Amivel találkozunk, és már rögtön mondom is, tehát amivel mi találkozunk, és látjuk az elmúlt évben kezdett el ez a hihetetlen nagy átverés, a dugulás elhárítás, amikor is ugye nem megy le a kosz, nevezzük így, eldugul. És ilyenkor gyorsan kell cselekednünk. És azt látjuk, mi, mint ezen az oldalon, hogy hát a szegény fogyasztónak nincs ilyen telefonszáma, hanem gyorsan rámegy az internetre, telefon, és már jönnek is ki, azonnal kijöttek, és akkor lesz a nagy döbbenet, és rengeteg ilyen volt, hogy amikor 6-700 000 forintos számlát kellett kifizetni. Igen. És a gond az, hogy meg is fenyegették egyébként az embereket. Pest megye tele volt ezzel kapcsolatban. És mert ugye hát ez, mert nem mentek el. Tehát nagy vastag emberek oda mentek, és azt mondták, hogy... És a probléma az egyébként, a rendőrség nem nagyon tud mit csinálni, mert van szerződés, szóbeli szerződés jött létre, kapott számlát is. Itt a kérdés az, hogy miért annyi. Mert ugye úgy csinálják, hogy méterenként, hogy megy le egyébként a görény. Azaz, igen, a görény megy lefele, és akkor nézik, de közben pedig biztos, hogy nem megy annyit, meg lehet, hogy már régen nincs is ez a probléma egyébként, mert már ott nincs semmiféle dugulás, és akkor a vége azt mondják, hogy akkor 15 méter volt, és akkor vége a történetnek. Tehát ezekre ugyanaz, ez mondjuk igaz, mert 20 év előtt is volt ilyen probléma, hogy én, akkor még ilyen kisokosok voltak, meg ilyen különböző kis tacepalokat dobáltak be a postaládába, és akkor, hogy zárcserék meg minden, hogy innen vásároltunk, hát idézőben így vettük igénybe ezeket a szolgáltatókat. Hát igen, ez egy azért faramúci helyzet, mert ugye gyorsan kell dönteni. De mondjuk, hogyha mondjuk egy ablak felújítva, vagy ablaknak a ablakcseréről van szó, ami nem azonnali, ott azért ne ugorjunk be rögtön. Tehát járjuk körbe ezt az egész történetet, hogy az a vállalkozó jó lesz-e, akinek a szolgáltatás igénybe akarjuk venni. Itt, amikor azonnal kell, itt sajnos ez benne van a történetben.
4: Igen, az már egy ilyen forró helyzet, amikor ilyenkor kell dönteni, nekem is volt ebben tapasztalatom. Most nem hoznám be, viszont egy másikat, igen, ami a 2010-es évek közepén volt. Én hát legalább 26 éve nem nézek tévét, ezért a tévéreklámokban nem vagyok annyira otthon, de szüleimnél megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen nagy arányban van a mai reklámokban azóta, meg még inkább az egészségünkkel kapcsolatos termékeknek a forgalmazása. Hát egy óriási piac, óriási üzlet. És azt hiszem, hogy a legnehezebben leellenőrizhető, legnehezebben úton nyomozható és követhető, köszönöm szépen, hogy akkor most a termék mennyire hat, még hogyha benne is van az a bizonyos hatóanyag, azért ott még sok mindentől függ a hatás. Itt hogyan vizsgálódik a fogyasztóvédelem?
3: Mindjárt válaszok a kérdésre. Nagyon fontos, hogy ne rendeljünk ilyen dolgokat interneten, mert ugye amit lehet látni, nagyon sok olyan termék jön be, egészség megőrző, ami kintről jön be, Ázsiából. Tehát nem is tudjuk egyébként, hogy nem csomagolják át ezeket a termékeket. Tehát itt a probléma az, hogy tehát nem szabad, tilos. Tehát akkor menjünk be hagyományos boltba, ne rendeljünk ilyen, mert olcsóbb. Nagyon sok ilyen telefonunk volt egyébként ezzel kapcsolatban, hogy azt hitte, aztán semmi. És utána ráadásul még egyébként, ez most eszembe jutott, hogy ezek ilyen, sokszor van úgy, hogy mondjuk hetente vagy havonta jönnek a termékek. Tehát ilyen is van. És akkor itt van kis betűs történet, amikor rögtön megrendelünk valamit, nem veszük észre, hogy létrejött egy olyan szerződés, amikor egyébként még havonta, még akkor is fizetni kell, hogy nekünk már erre nincs szükségünk. Na szóval, de a kérdésre vissza. Tehát ezeknél a termékeknél egyébként ez vizsgálódik, tehát a laboratórium ott van a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, és ezeket bevizsgálják, csak hát már azt követő, miután probléma van értelemszerűen, mert erről beszéltünk, hogy ugye most már nincs az, hogy bevizsgáljuk mi, mint valamelyik állami hatóság vagy szerv, mint régen volt. Persze akkor sokkal kevesebb termék volt, stb. Az indokolt is volt szemben a mostanival. De hát ezeket úgy tudjuk elkerülni, hogy nem rendelünk. Tehát az a probléma, azt látjuk, hogy a megélhetési problémák, tehát azért nagyon sokba kerül minden. Tehát ha valamit szeretnénk vásárolni, akár mondjuk az unokánknak is, akkor próbálunk a pénztárcának megfelelően vásárolni, és ha ez benne van sajnos, persze ez nem jelent azt, hogyha nagy értéknél nem lenne, hogy nem azt fogjuk kapni, amit szeretnénk, ki fog esni annak az autónak mondjuk a kereke, stb. Tehát ha, de ugye nekünk embereknek mi a legfontosabb? Az egészség, igaz?
4: Jó.
3: Ez a legfontosabb. Utána mi? A pénzünk. Igaz? Hogyha ezt elfogadjuk, hogy a pénzünk is fontos, hát hogy ne lenne fontos, akkor ha úgy megyünk bele egy adott vásárlásba, ami érezzük egy kicsit, hogy necces, akkor ne felejtsük el, hogy akkor ebbe benne lehet az is, hogy át fognak minket verni. Tehát sokkal jobban fogjuk átélni ki, és az egyszerű pszichológia átélni majd esetleg azt a veszteséget, ha már tudjuk. Nagyon sok olyan telefont vettem én is fel egyébként, amikor azt mondta az idősebb hölgy, mert általában az idősebbek azok, akiket könnyebben belehúznak ezekbe a dolgokba, hogy hát én tudtam, éreztem, de semmi más nem kell, csak meg kellett nyugtatni. És hozzáteszem, de nem volt olyan nagy értékű az összeg. Mert az a cég az eltűnt. Magyarul egy ilyen 20-30 ezer forintos dolognál azt szoktuk mondani a kollégáknak, és azt mondjuk, hogy nyugtassuk meg, és azt mondjuk, hogy jó, ezt engedj el, mert hogyha ezen fog rágódni, akkor a gyógyszer sokkal többbe fog kerülni. Sokkal többbe fog kerülni, mint amit kifizet.
4: Tehát maga az a bizonytalanság, amit érezhetünk úgy egészségesen mi a vásárlás alkalmával, vagy annak előtte, az már jelezheti, hogy igazából nem egy biztos talajon áll a mi álláspontunk, amivel döntöttünk a vásárlás mellett.
3: Így van.
2: Elnök úr, milyen eredménnyel zárulhat egy ügy? Általában pénzügyi szankcionálásokról beszélünk, vagy van olyan is, hogy megszüntetnek egy céget, vagy az engedélyét, hogy forgalmazzon bármit, meg tudják?
3: Ugye, hát ezt most fogyasztóvédőként fogom mondani. Tehát, hogyha én nem fizetek be egy számlát, akkor időben, akkor rögtön 2 forint, hogyha már egy kamat van, akkor azt rögtön be fogják rajtam hajtani. Fél év múlva, vagy egy hónap múlva ki is kapcsolják meg a szolgáltatást. Na most a magyar jogrendszer az úgy működik a KKV-knál, hogyha ők valami rosszat csinálnak a céggel, cég és fogyasztóban, akkor első körben figyelmeztetés van. Én ezzel nem értek egyet. Tehát ezt kimerem mondani, és ki is mondom, ismert, tudják.
4: Hát, hogy kevés.
3: Hát a figyelmeztetni, ne? Hát ne figyelmeztessük. Rosszat csinált, kész. De ugye az a jogalkotónak a célja, hogy hát a cégnek azért az hát ennyi, akkor most még a figyelmeztetés. Én ezt el tudom fogadni, hogyha az van, hogy nálam is, hogyha nem fizetek be időben egy számlát, akkor én is első körben azt kapom, hogy csak akkor oké, mert akkor pariban vagyunk. De minden más esetben nem. Na mindegy, de ez egy másodlagos kérdés. Tehát a lényeg az, hogy el kell különíteni azt, amikor egy jogszabálynak nem felel meg egy cég, tehát mondjuk abban az esetben mondjuk, hogy az általános szerződési feltétele jogszabályba ütközik, nem él elállás, tehát az elállási jogot nem megfelelő időben, nem úgy érvényesíteni, ahogy kell. Ez az egyik, és más, amikor nekem, mint fogyasztónak károm is keletkezik, magyarul átvertek. Ugye ebben az utóbbi esetben ez sokkal könnyebb olyan szempontból, mert ott a vita tárgya önmagában az lesz, hogy nekem mennyi forint jár vissza. És ezt ennek a, hogy mennyi forint jár vissza, ezt egyrészt akár a békéltető testet meg fogja mondani, akár a kormányhivatal meg fogja mondani, mert a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályainál is hoznak olyan döntést, hozhatnak olyan döntést, hogy kötelezik a céget erre és arra, és ugye ez működni fog. A másik része, amit előmondtam, az pedig egy olyan hatósági eljárás, amikor megállapítják általánosságban, hogy csúnya-csúnya voltál, akkor a gazdasági versenyhivatal ezzel nem tudja részik, hála az égnek, tehát rögtön bírságot fog kiszabni egyébként, nagyon helyes, de egyébként itt is van az, hogy a, főleg egyébként a légitársaságoknál lehet ezt látni olyan ügyeknél, hogy azért együttműködés van. Tehát az együttműködés azt jelenti, hogy lefektet akkor az ott cég egy olyan politikát, hogy akkor megváltoztatja, elismeri a hibát, és mondjuk kompenzálni fogja egyébként a fogyasztókat. Egyébként most is volt egy ilyen ügy, jut eszembe egyik nagy, főleg a hölgyek vásároltak ebből a cégtől, most nem mondom a nevét egyébként, ez bejött, nagyon tökéletesen működött, és most voltak problémák vele, és akkor most kuponokban fognak jóváírni, tehát a fogyasztók fognak kapni egy visszatérítést, tehát ez működni fog.
4: Azt nem tudom, hogy kiről.
3: Igen, hát ez róla szól. Igen, tehát ez mint a fogyasztóról. Tehát a lényeg, hogy ezek működni fognak. Na most a cég megszüntetés, amit kérdezett egyébként, azok nem lesznek, azt a NAV tudja megcsinálni, de amivel most már szerencsére elkezdett élni a Nemzetgazdasági Minisztérium is, és nagyon jó irányba megy ebben, Nemzeti Kereskedelmi Fogyasztói Hatóság is, hogy honlapblokkolások vannak. Ez azt jelenti, hogyha van egy renitens szék, amit látjuk, hogy át fog verni, meg át is vert, akkor azt most már lehet blokkolni. Ami azt jelenti, hogy utána megszűnik. Az nem jelenti azt, hogy nem fog utána bejönni, hogy tudom én, Kuripitjáról egyébként a cég, mondjuk a világ másik részére, mert a szerver bárhonnan lesz, de azért ez egy jó dolog egyébként.
4: Most már így azért belekóstoltunk, de nekem még nem teljesen letisztult a kép, nem mintha egy teljes választ kértünk volna rá eddig, hogy milyen folyamat vezet odáig, hogy egy cég ellen eljárás indul, így röviden. Tehát főleg a fogyasztó részéről érdekelne, hogy mik azok a lépések, amit a fogyasztó is átláthat, hogy hol tart a folyamat.
3: Írok, megvan a panasz, megvan a problémám, fogom és írok. Attól függ, melyik hatóságnak, leírom egyébként a gondomat. Ügyfélszolgálatok, megvannak az e-mail címek. Bement az ügy, kérek valamit, onnantól kezdve a hatóságnak 30 napon belül válaszolni kell, ennek főszabály szerint maradjunk ebben. Tehát innen azt fogjuk látni, hogy bent van, és utána 30 napon belül kell valami döntésnek születni. Ha nem fog születni, mert nem biztos, hogy fog, mert leterheltek a kollégák, stb., akkor később fog, de akkor is zaklassuk egyébként a hatóságot, mert hogy érezzék ők is a törődést.
4: Közzékelődnék, annyiban bocsásson meg, hogy itt van egy ködbér egyébként, tehát hogyha nincs 30 napon belül döntés, akkor valami...
3: Nincs. A ködbérrendszert ezt ismeri egyébként a jog is természetesen, de nem a jog, hanem igen, mondjuk a közüzemi szolgáltatásoknál, például abban esetben, hogyha áramszünetek vannak, stb., akkor ilyen néhány ezer forintos ködbérek vannak, de ez működik. Tehát igen, itt is mi fogyasztók nem az van, hogy ebbe az irányba menni, mert akkor egyébként valószínűleg nagyon sok pénzt kéne kifizetni az államnak egyébként, hogyha nem határidőben válaszol. Tehát a kérdésére szerintem ezt a választ ennél jobban nem lehet mondani vagy adni. Tehát a lényeg az, hogy ott van, és utána meg majd jön a határozat, ami majd az adott konkrét ügyel kapcsolatban fogja meghozni a döntést.
4: És ha mondjuk esetleg is, bocsánat, még ehhez kapcsolnék annyit, hogy mondjuk a fogyasztó nem elégedett egy adott határozat kapcsán, akkor ezután hova fordulhat?
3: Ugye ezért jó, hogy ezt kérdezni, mert nekem annyira természetesen nem is mondom. Tehát a békéltető testület, mert nem minden esetben van a fogyasztónak igaza. Vagy hogyha a hatóság elutasítja, akkor ettől még a fogyasztónak a panaszát, befejezem a mondatot, ettől még marad egy lehetősége a fogyasztónak, azt pedig mindenki tudja, az a bíróság. Más út nincs.
4: Hát akkor a békéltető testület az eddig elhangzottak alapján egy sokkal jobb megoldás lehet. Gyorsabb, egyszerűbb, és sok minden más is kiderülhet, akár az is, hogy mi láttuk rosszul a dolgokat.
3: Így van. Igen. Így van, de mellette mondom, határozottan a kormányhivatalok is ott vannak, mert ez kicsit a kormányhivatalnál mondjuk nincs az meg, hogy úgy kötelezés, hogy 250 ezer forint alatt olyan, mint egy jogerős bírósági döntés, de a kormányhivatalok is, ők nem annyira örülnek, mindig elmondják nekem ezt, mert ezt mindig mondom. mindenhol, hogy a kormányhivatalok is tudnak kötelezni. Nem annyira örülnek, hogy ezt mondom, mert attól nagyon sok munkájuk lesz még, mert neki megvan az alapfeladatuk, de hát, hogyha ebbe az irányba menjünk, akkor ebbe az irányba kell menni. És még egy dolog, múlt héten volt egy konferencia, ami a mesterséges intelligencia fogyasztóvédelemben. Igen. Tehát ez egy tényleg nagyon érdekes konferencia volt, tehát azt azért már az ilyen, ezek ilyen tipikus ügyek számunkra. Tehát tudom, hogy a hallgatóknak, a nézőknek ez nem biztos, hogy tipikus ügy lesz, mert neki az egyedi ügy, az a legfontosabb ügy. De ezeket az ügyeket egyébként betápláljuk bemenetbe, bement van a jogszabály, egy perc alatt kidobja egyébként a határozatot a mesterséges intelligencia, egyszer el kell olvasni és kész, hogyha valami hiba lenne, mert felvetődhet, hogy hiba, de nem lesz benne hiba. Tehát nem kell megijednünk attól, hogy mennek ügyek majd, vagy több ügy lesz egyébként a kormányhivataloknál, mert ugye most amellett is leteszem a voksot, hogy nem csak a békéltető testületek, hanem a kormányhivataloknál is ott van a döntési jogkör. Egyébként jobban meg fogja érni egy cég egy kormányhivatali megkereséstől, mint egy békéltető testületétől.
2: Igen.
3: Tehát azért ez egy fontos dolog, ezzel éljünk bátran, és itt sem kell egyébként, tehát ott is megvannak az e-mail címek, tehát ezek elérhetőek lesznek. Tehát ez a 21. század, tehát ilyen szempontból megyünk előrébb, hogy menni is kell.
2: Nekem fogyasztóként, amivel mindig szembesülök, az az akciós ár fogalma. Tehát ha valamire rá van írva, hogy akciós ár, akkor mindig úgy megpróbálom letépkedni és megnézni, hogy mennyiről lett az akciós, mert általában meg szokták emelni. Vagy volt már erre példa, hogy valamit megemeltek, és ahhoz képest akcióztak, tehát pont ugyanannyiba került majdnem, mint egyébként lett volna. Jogilag ez milyen kategóriának számít? Ezeket szokták panasszal élve bejelenteni? Igen?
3: Persze. Nem véletlenül született egy jogszabály egyébként, ami arra vonatkozik, hogy a kereskedőnek fel is kell tüntetni egyébként a 30 nappal előtti árat. Pontosan annak érdekében, hogy az akciózás valós volt-e vagy nem. Mert egyébként, ha nem lett volna, tehát azért született a jogszabály, hogy valamire reagálni kellett, és azért reagáltak így, mert egyébként átverések voltak. De hogy volt akciós a nagy fenét. Tehát kiírták, hogy 20-30%, és innentől kezdve olcsóbb, és közben pedig nem igaz. Tehát ezért ezt nézi egyébként a hat kormányhivatalok nézik, és erre mondtam azt, hogy nekik az megvan egy nagyon sok feladatuk, mint hogy foglalkozunk az egyedi fogyasztói panasszal, tehát folyamatos témavizsgálatok vannak, folyamatosan ellenőriznek a mi érdekünkben egyébként, de a lényeg az, hogy itt is nézik az akciót, hogy tényleg valós volt, ha nem, akkor bírság.
4: Okay. Ez nagyon jó. Bocsánat, most így a beszélgetés vége felé van bennem egy kérdés, amit mindenképp szeretnék föltenni, hogy látjuk azt, hogy a világban az, ami nem jelenik meg a médiában, az valójában nem is nagyon létezik. Nem gondol arra a fogyasztóvédelem, hogy ugyanazokon a platformokon, felületeken, ahol egy adott reklám megjelenik, ugyanott valamilyen edukációs folyamatot indítson el a fogyasztóvédelem, hiszen hát azt sem tudjuk, hogy mi az, amit tudnunk kellene.
3: Dehogy nem, gondolunk erre, folyamatosan járják a kollégák, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a helyettes államtitkára múlt héten volt lent Szegeden, iskolásoknak tartott előadást, mi a FEOSZ, most hétvégén Mezőkövesden lesz egy fogyasztóvédelmi suli tábor szintén gyerekeknek, folyamatosan megy egyébként az edukáció, de...
4: Reklámblokkon belül, bocsásom, egy közbeszólok, reklámblokkon belül akartam, a tévében nem lehetne egy ilyen sorozatot indítani, hogy dehogy ezzel nem, indul egy reklámblok.
3: Dehogy nem, csak erre nem vevő senki. Most még. Dehogy nem, ez egy nagyon jó ötlet, mi is gondolkozunk ezen, meg mondjuk is folyamatosan. Régen egyébként volt olyan csatorna, amikor volt fogyasztóvédelmi most ezt nem tudom minek nevezünk,
4: műsorfolyam.
3: De műsorfolyam volt, most egyébként a Kossuth Rádióban van fogyasztóvédelmi rovat, mi vagyunk akik válaszolnak a fogyasztói megkeresésekre, stb. Jusz Lászlónak volt, emlékszem rá, és ott egyik kollégánk volt állandóan. Tehát ezek jó lennének, hogy minél több legyen ilyen a jövőben egyébként. Meg amire figyelünk mi, vagy észrevesszük, hogy én nem, csak mondják a kollégák, hogy ugye ez a TikTok. Tehát, hogy ezt mindenki így nézi, hogy ott elindítani egy folyamatosan, csak ezeket tényleg körül végig kell gondolni egyébként, hogy milyen üzenetekkel megyünk. És ami most a legújabb ötlet egyébként, amivel maximális egyetértek, hogy be kellene vonni valamilyen szinten a fogyasztóvédelembe hozzánk a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ők mondják el azt, amit elmondja egy ilyen középkorú hapsi, mert ez lehet, hogy unalmas, stb. Szemben azzal, hogy ők meg tudják megfogalmazni, és ezért csinálunk egyébként a súlytáboron is egy kis videókat készítettünk a gyerekekkel, csak hogy pont annak érdekében, hogy minél szélesebb körbe eljussanak azok az infók, amelyek lehet, hogy csak szűk körbe jutnak el.
4: Megvannak a jó kezdeményezések. Abszolút.
2: És főleg most ugye a mesterséges intelligencia világában, amikor nagyon könnyen tudunk arcokat szerkeszteni, ugye, és különböző visszaélések vannak, főleg ugye a dark webben találhatóak ezek meg, tehát biztos, hogy sokkal nehezebb lesz az önök munkája ezeket abban a folyamatában szűrni, ahogy folyamatosan ugye napról napra előrébb van a mesterséges intelligencia, az AI. Én bízom benne, hogy sikerrel fogják ezzel is fölvenni a harcot, és hát nagyon szépen köszönjük elnök úrnak, hogy itt volt velünk a mai napon, és a nézőknek, illetve a hallgatóknak is köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!
4: Sziasztok!
1: A Dikrádió média és valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: Megsebb. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigánynő költözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz, a családi értékekhez, valamint az adott közösség kulturális örökségéhez. A roma népcsoport különböző ágai, például az olá, beás vagy romungró közösségek eltérő viseleteket és szokásokat őriznek, ezért nem beszélhetünk egységes cigánynői öltözködésről. Mégis vannak olyan közös jellemzők, amelyek sok közösségben megfigyelhetők. A hagyományos cigánynői viselet egyik legismertebb eleme a hosszú bőszoknya. Ez nem csak praktikus ruhadarab volt, hanem a nőiesség és a tisztesség jelképe is. Sok roma közösségben a nők ma is kerülik a rövid szoknyát vagy a nadrágot, különösen az idősebb generáció tagjai. A színes mintás anyagok használata szintén jellemző, a virágminták élénk használata szintén jellemző, piros, sárga, zöld színek a vidámságot és az életszeretetét fejezik ki. Az ünnepi viseletek gyakran díszesebbek, akár csipkével, fodrokkal vagy hímzéssel készülnek. A fejkendő viselése fontos szerepet játszik a roma közösségekben. A férjezett asszonyok gyakran hordtak kendők, amely a családi állapotukat és tiszteletre méltóságukat jelképezte. A kendő színe és kötési módja akár az adott közösségre vagy életkorra is utalhatott. Az ékszerek, például nagy fülbevalók, láncok, gyűrűk szintén kedvelt kiegészítők voltak, amelyek sok esetben a család anyagi helyzetét is tükrözték. A modern világ hatására a cigánynő költözködése sokat változott. A fiatalabb generáció gyakran követi az aktuális divatot, ugyanakkor sokan igyekeznek megőrizni hagyományaik bizonyos elemeit. Így előfordulhat, hogy a modern ruhadarabokat hagyományos mintákkal vagy ékszerekkel kombinálják. Az öltözködés tehát egyszerre lehet a kulturális identitás kifejezése és az egyéni stílus megmutatkozása. Elmondhatjuk azt összességében, hogy a cigánynők viselete nem csupán ruházkodás, hanem kulturális örökség és önkifejezés is. A hagyományos öltözködési szokások generációról generációra öröklődnek, miközben alkalmazkodnak a modern kor változásaihoz. Ez a kettősség teszi a roma női viseletet különlegessé és gazdag jelentéstartalmúvá.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
6: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
5: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
6: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgetem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
5: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
6: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
5: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
6: Igen, hogyha valamely tévé csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
5: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
6: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
5: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
6: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
5: Uh-huh. Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
6: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
5: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
6: Amelyikek nekem tetszettek, uh-huh. amelyeket még koncerten nem énekeltem, uh-huh. amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
5: Uh-huh. Milyen kihívást jelentett egy videoklipnek az elkészítése?
6: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi négy, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem. Igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
5: És a helyszíneket ki választotta ki például?
6: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
5: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
6: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelki ismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
5: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
6: Igen, na mostan az időpont is nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
5: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem. Viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
1: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok azt voltak, utána, amik a legjobban hatással voltak.
0: Igen, rád. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekkarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
1: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
0: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanárbácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenben, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
1: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
0: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiú kórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
1: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
0: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot, mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam

0: kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem a hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és őnála már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, megismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így át lettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
1: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
0: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már a saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánének szakra felvételizni. És nem bánom.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigányzene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez az esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcában meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát, valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
2: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító budapesti önkéntes mentő egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Följártam a Hármas Határhegyre többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az Öreg Síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most beleponyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, és hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba bármit. Hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon mindennélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a címbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi rajkósokhoz, és a Toki Balogh Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam, aztán az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleuti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt 2 dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendég.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva.
2: Igen.
1: Még ráadásul a nem
2: Igen.
1: sokára megjelenő videóklip.
2: Igen.
1: Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: igyekszem,
1: az albumokat.
2: Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar. És sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy

0: lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
0: Igen. Igen, hát ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művész barátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat is, tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidelius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smideliusok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horváth Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még, míg nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzáállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ügyeleti innovációért díjat kapott dr. Rostás Gusztáv mentőorvos, az Országos Mentőszolgálat érdi ügyeletének munkatársa. Az oklevél szerint az elismerést az ügyeleti ellátás és rendszerfejlesztését szolgáló példaértékű és úttörő szakmai munkájáért kapta. Rostás Gusztáv a díj kapcsán közösségi oldalán mondott köszönetet kollégáinak, vezetőinek és családjának. Hálámat szeretném kifejezni az Országos Mentőszolgálatnak, azon belül az érdi ügyeletnek. Köszönöm, hogy a prémium csapat tagja lehetek, írta. Külön megköszönte Üllei Kovács Anikó támogatását, valamint családja helytállását is. Rostás Gusztáv neve sokak számára ismerős lehet. 2016-ban az Aranypánt díj jelöltje volt, akkor egy öcsödi cigánytelepről induló fiatal történetét mutatták be, aki úgy jutott el az orvosi egyetemig, hogy közben újra és újra bizonyítania kellett. Helye van ott, ahová belépett. Hát figyelj, bementem rendesen, baktalósan. Vágod, felnyílt telepisíró, napszemüveg, rajcipő, ott meg csupa finom népek. Eléggé kilógtam, volt, hogy nem akartak beengedni a kampuszra, nem hitték el, hogy ide járok, mesélte akkor. Gyerekként a cigánytelepen nőtt fel, sokáig az iskola sem számított számára fontosnak. Egy sérülés és a kórházban látott emberi hozzáállás fordította meg az orvoslás felé. Anatómiai atlaszt szerzett, amelyet szinte kívülről megtanult, később maximális pontszámmal vették fel egészségügyi képzésre. Innen vezetett az út az érettségiig, majd a Semmelweis Egyetemre. Az Aranypánt jelölés óta elvégezte az orvosi egyetemet, jelenleg házi orvosi rezidensként és mentőorvosként dolgozik. Célja, hogy egyszer olyan körzetben praktizáljon, ahol sok a rászoruló és roma beteg, és kulturálisan érzékeny ellátással csökkentse az egészségügyi egyenlőtlenségeket. Közben családot alapított, feleségével egy 6 éves kislányt nevelnek. Cigány származású emberek közül sokan értek el kiemelkedni.